Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal Digitális Tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
2: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont már ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szigorúban büntetnék az extrém gyors hajtókat, ókori vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Országszerte csípős a reggel. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Befejezték a karbantartást a déli pályaudvaron, így mostantól gyorsabban haladhatnak a vonatok. A munkák után a korábbi sebességkorlátozást is feloldották. A pályaudvar vágányhálózatán betonaljakat cseréltek, néhány helyen pedig a váltók alkatrészeit is ki kellett cserélni. Emellett átvizsgálták a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak. Egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok.

0: Emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
1: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
0: 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat, délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávjai járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni. Így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Közben az M7-es autópályán is kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel. Szevasztok, drága barátok, itt vagyunk. Ez egy újabb, nagyon-nagyon hűvös őszies hét. Én most 10 fokot mértem, 10-11-ben meglátjuk, hogy mit mond az időjárás jelentés. Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt,
0: szevasztok! Szia, Annett, jó reggelt! Te dideregsz, már így össze van szorítva a kezed, pulcsi, garbó.
1: Én fáztam ma reggel, kifejezetten, pedig nem sokat voltam kint, de nagyon hideg van.
0: És terjesztettél a Gyuriról is dolgokat.
1: Igen, ha csúnyán köhög.
2: Szerintem valakivel összekeversz.
1: Nem, te köhögtél.
2: Nem lehet, hogy valaki másra gondolsz, aki én vagyok.
0: Na mindegy, ezzel fogadott Anett. Gyuri nagyon csúnyán köhögi, meg már félve mentem be, mert az ilyen torok dolgok most azért terjednek. Igen, nem akartam találkozni vele.
2: Ben dolgozgatok, jön be, bocsánat, beteg vagy? Na miért lennék beteg? Anett azt mondja, csúnyán köhög. Mondom, egyet nem köhögtem, mióta itt vagyok.
1: Atinak is mondtam.
2: Jól van, terjezd.
0: Tehát a lényeg az, hogy minél többször mondod, annál inkább úgy van.
2: Biztos, hogy úgy van, mert Attinak is mondtam.
0: Igen, hát ez úgy kell, hogy legyen, mondtam Attinak is. Tehát nagyon rondán köhög, ugye?
1: Azt igen, szerintem csúnyán köhögtél.
2: Ugye, a Lacikának is mondod, mert tényleg elkezdek köhögni. Akkor nincs más.
1: És rekedt is vagy most.
0: Na jó, így terjednek a pletykák.
1: Pontosan.
0: Gyerekek, nézzük meg az SMS-eket. Atya jég, amióta behortam a növényeimet, minden nap esik előtte, egy fél évig semmi. Valamit nem jól csinálok, a bibátyám. Jó reggelt. Jó reggelt, McLaren-es. Hát ez, te jól csinálsz mindent. Tehát az időjárás jelentést kéne jól tudni értelmezni, vagy elfogadni, vagy tagadni. Tehát valahova jussunk.
1: Igen, egyszerűen egy kis esőnek hogy örülünk, és én is egyébként már téliesítettem a virágokat, és szegényeket még mindig én locsolom, miközben kihagytam volna, legalább kaptak volna fél év után valami esőt. De tényleg, olyan szárazság van.
0: Intézkedni kell. Nekem például az automata locsolót kéne leállítani, lassan ugye sem értelme, és én tavaly téliesítettem leandereket, ráhúztam, vetem a kertészetbe ezt a kotonzsákot, vagy a, tehát izé, ez a, igen.
1: Cipzáros, ugye?
0: Cipzáros.
1: Neked túlélte így?
0: Mert... Nem, mind a kettő megdöglött.
2: Nem. De amikor nem húztad rá a zsákot, túlélték, nem?
0: Olyan is volt, igen, de most kell nagyon kemény tél volt. És a nagyobbik, ami a teraszon ára, arra is húztam zsákot, az túlélte. De kettő meghalt. Tehát ennyit erről a téli zsákról.
1: Jó, ez jó, hogy mondod, mert én már megvettem.
0: Figyú, csináld. Más nem tud csinálni, amúgy sem.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ennyi.
1: Jó, okay.
0: Szép jó reggelt, bocsi, neked szeretnék gratulálni az egyéves füst nikotinmentes időszakodra, bár a dátumot pontosan nem tudom, de október, abban biztos vagyok. Nekem kell még egy évhez két hónap, de szerintem így is büszkék lehetünk magunkra a sok évtizedes dohányzás után. Puszi, Audis Dóri. Drága Dóri, de jó, hogy sorstárs vagy. Köszönöm, és én is gratulálok neked, nagyon cuki vagy és aranyos. Én akkor leszek mérges, hogyha egyszer csak az orvostudomány rájön, hogy a dohányzás egyáltalán nem káros az egészségre. Én akkor valakit megölök. Esküszöm. A mai napig álmodom vele, a mai napig ott van a fejemben egy év után is ez a dolog. Én szerintem nézem a régi filmeket, szerintem nagyon szexi volt dohányozni, és ki fogják, higgyétek el, deríteni, hogy semmi baj. Dohányzásra. Megjön ez az info a WHO-tól. Most mondom.
2: Az nagyon nagy poén lenne.
0: De akkor fogjatok vissza.
2: Akkor az nap...
0: Te tényleg egy macsétével megyek a WHO-ba is.
2: Aznap nem kerülünk a szemed elé senki.
1: Legalább valaki majd megtalálja ezt a WHO-t. Mert azért az is egy nagy kérdés.
0: Nem, hol vagy? Hol vagy WHO?
2: Covid után sokan keresték, vagy a Covid közben is azért, igen, hogy terjedt az a járvány. Sokan igen. Keresték a WHO-t.
0: Így van. És ezért bedobták nekünk izé a milyen törzset, ez a törzsfőnököket. Hogy hívták ezeket? Operatív törzsfőnök.
2: Operatív törzs, igen. Minden nap volt,
0: mint Müller a Mónika Cecilia, bedobták, érted, azt marcangoljuk.
2: Így van.
0: És nem a WHO-t.
2: Minden nap vártuk, a legnézettebb műsor volt az operatív törzs
1: az
2: előadása.
1: Biztos.
0: Ja. Szép volt. Egyébként Trump tud nagyon jó szóvívőt választani, tehát már mi? Nem? Basszus, kinéz valakit egy magazinból, és ő a szóvivő. Én szerintem ez zseniális.
2: Ja, arra 24 éves hölgyre gondolsz?
0: Igen, arra nagy tapasztalat 24 éves hölgyre gondolok.
2: Vadász magazinból, vagy nem tudom, hogy valahol kiválasztotta.
0: Így van. És ne tényleg nem akarom bántani Ceciliát, nyilván a szaktudása remek, de nem egy tévés karakter, na.
1: Hát, tehát, hogy igen, nem erre
0: inkább,
1: van,
0: inkább egy ilyen szexi felfegyverkezett nőt szerettem volna látni, amíg ugye be voltam zárva.
1: Hát de annak nincs akkora tapasztalata.
0: Minek? Hát úgyis azt mondja, amit eléraknak.
1: Ebben is
0: hát az nem a saját akaratát, mondta Cecília, abban biztos lehet.
1: De én reménykedtem.
0: Jó reggelt, a tankcsapdás Pityú üzeni, aztán sziasztok, rádiózás fene gyerekei, hajnal 3-tól úton vagyok, már alig várom, hogy 6:08 legyen, évek óta nem kávézom, így nekem ti vagytok a reggeli kávé. Veletek indul igazán a napom, ti vagytok a legjobbak, hűhallgatótok, paszta Tomi. De Tomi, hát miért nem kávézol? kávé például jó. Na, ott már kiderítette a VA, hogy tök jó.
2: Tök jó, öröm, jó szokás, minden szempontból.
0: Jó, a szívnek jó, mindennek antioxidánsok vannak benne, szóval, hogy minden szempontból.
2: És örömet ez ad. Ez a kis rituáli. Igen. Tök öröm.
0: Kávéz. Sziasztok, szép reggelt mindenkinek, új hét, hűvös van, 7 fok van Egerben, és vannak kötfoltos útszakaszok Heves megyében, plusz közlekedési hír, a 25-ös főút Eger városi szakaszát felújítják, a 11-es és a 15-ös kilométer között mindkét irányba csak egy sáv járható. Köszönjük szépen, Krisztián! Na, ezek vannak. Időjárás jelentés Anettől, plusz egy pár évforduló. Hűvös a reggel, de napközben sem látjuk sokat a napot. Esni maximum a Dunántúlon fog, délután mindössze 13-18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet. Miksa névnap van.
1: Boldog névnapot.
0: Így van. Aztán 58 éves ma Hugh Jackman. 65 éves lett Radványi Dorottya. Ő ugye a közszolgálati televízióval látható sokszor. 1933-ban nyílt meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön. Ez olyan szép, ez nem nyílt meg. Ez olyan, mint hogy ilyen csináltak olyan virágokat a kapu fölé, és welcome everybody, megnyitott a kapuit az Alcatraz.
2: Egy nagy pláza, gyertek, igen. Nézzetek
0: körül. Nyílt meg.
1: Igen.
0: 1492-ben Kolumbusz Kristóf az Atlanti óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amerről azt hitte, hogy India, így fedezte fel Amerikát.
1: Úgy tudom, hogy utálod.
2: Egyből otthon is érezte magát, ahogy felfedezte.
0: Én nem utálom Kristófot. Nekem csak az a bajom vele, hogy az érdemei azok, amik egyébként rosszak. Tehát egy rossz navigátor, egy rossz hajós, és egy rossz ember. Tehát, hogy halomra lövi a benszülötteket, és ezáltal is kikiáltja, hogy felfedeztem Amerikát, vagy Indiát, vagy nem tudom mit. Ez egy történelmi esemény, sokat tett hozzá a történelmünkhöz, ahhoz, hogy mit tudunk a földről, de ő nem volt jó. Most erre nem tudom szépíteni.
2: Ezt teszi szépé az, hogy felfedezte Amerikát, de egyébként, hogyha a tényeket nézzük, akkor mi történt? Eltévedt, odament, azt se tudta, hol van, de pontosan. Fegyvert rántott, és lelőtt mindenkit, aki látott.
0: És elvitte az ottani kincseket, visszavitte ez. Európába. Tehát, hogy ez jó, ez egy jó történelmi személyiség.
1: És nem, egyáltalán nem jó, de ennek ellenére mégis, amikor néhány éve voltam Puerto Ricóban, ott szobrot állítottak.
0: Mindenhol.
1: Igen.
0: New Yorkban is van Kolumbusz szobor. Több dél-amerikai, közép-amerikai városban van Kolumbusz szobor, és sok minden el van róla nevezve, tehát valami miatt vagy hálásak neki, vagy ugye miután ott elindult hála neki a gyarmatosítás, azok csináltak belőle királyt. Tehát sok dél-amerikai országban a pénz nem kolon, az a Kolumbuszból származtatott szó.
1: Hihetetlen, nem? Ja. Jó a marketingje.
2: Ennyi.
0: Ki csinált neki?
2: Mázlia volt az, hogy beleesett ebbe a történelem történetbe. Tehát, hogy ő belőle tett a történelem, hogy felfedezett ezt, azt, azt. De egyébként nem szépítené itt senki őt, szerintem.
0: Ja. 1810-ben ezen a napon volt az első Oktoberfest Bajorországban.
1: Az milyen jó.
3: Milyen régi.
0: Igen, és de átették szeptemberre, hogy jobb idő legyen, vagy miért?
1: Hát valószínűleg, mert egy esküvő kapcsán, és csak egy napos volt akkor, és utána ebből lett utána.
0: Hát Ludwig koronaherceg, ő egy picit bolond volt, azt mondják, hogy bolond volt a Ludwig.
1: Hát jó,
0: de mindegy, de szeretik, a bajorok imádják, így van. Ki nem, ki, igen, így van, Ludwig bolond volt, de ki nem. Jó, 1928-ban ezen a napon használtak először vastüdőt egy bostoni gyerekkórházban. 124 éve a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. Bécsben volt a mérkőzés, és az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. Tehát legyőztek Alfréd ellenére.
1: Hát, látjátok, hogy mit tudnak az úszók.
0: Igen, de hogy ez milyen vicces, hogy van egy élsportoló, akkor ugye Hajós Alfréd úszó, de hogy annyira jól focizgatott, gondolom.
1: Hát akkor nem ilyen volt a sport.
0: Hogy válogatottá vált.
1: Igen, de akkor...
2: De ez most is így kéne, többi sportból is körbenézni, ki tud még focizni.
0: Ki tud focizni az úszók közül?
1: Képzeljétek el a Kós Hubert.
0: Kós Hubert jól focizni, nagyon magas.
1: Igen, nagyon magas. Hát nyilván kapusnak lenne jó, mert tényleg tehát nagyon hosszú a keze meg a lába, de nem, ő focizott, és, és mai napig jár, hogyha hazajön, akkor elmegy ilyen haverokkal focizni, és ezt vállal is. Tehát, hogy tényleg ügyes, nem olyan, mint mondjuk.
0: Tök jó.
1: Mondjuk mi voltunk.
0: Jó, 47 éve Jazz Rotál koncertjén a színpadra dobott rózsa megsebezte Ian Anderson fuvolista szemét. Hát ez tényleg egy évforduló?
1: Nem, szerintem nem évforduló, de hogy azért emlékezzünk meg róla.
0: Ne emlékezzünk meg róla, hogy megdobták rózsával a fuvolistát.
1: Jó.
0: Komolyan, de tényleg olyanokat húzol elő, és aztán meg elmarad a Lukács Laci szülinapja. Lehet, hogy tegnap volt, ki tudja.
1: Ne idegesíts.
0: 28 évvel a Rolling Stones Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amely még 68 decemberében lett felvéve, és azért őrizték, mert attól tartottak, hogy látja majd a világ, ahogy a Hú lejátszotta őket a színpadról annó.
3: Igen, ez a 68. Igen.
0: Igen, ezt, jobb volt a Hú?
3: Hát az ő saját maguk bevallása szerint is jobban megmozgatta a közönséget.
0: Elhajoltál. Ügyes vagy.
3: Ügyes.
0: Gyuri is írt, Szentes most 9 fokos és 18 lesz, tehát Szentes, bocsánat, napsütéssel. Tatabánya 10 fokos, 17 lesz majd és napsütés, Kálgári mínusz 4 fokos plusz 6 lesz és napsütéses, Sopron 9 fokos, 19 lesz napsütéssel, Budapest most 10 fokos, 18 lesz nálunk, de itt is napsütés. Jó, Madridban is van Kolontér, ott van a Hard Rock Café, hétvégén megnézzük, nézzétek. Kolontér. Na jó, gyerekek, egy olyan dilemmát dobott be az egyik ilyen külföldi hírportál, a Shonline, jól mondom?
2: Ez vidéki, helyi hírportál, tehát itteni.
0: Aha. Mit mondtam?
3: Külföldit mondtam,
0: bocsánat, vidéki, igen. Shonline.hu, egy tök egyszerű dilemma, ami szerintem minden családban, legalábbis ahol lánygyerek van, ez felmerül, hogyha lánygyerek apával mászkál ide-oda, amoda, és a kislánygyereknek pisilnie kell, hova viszed mosdóba? Férfibe, vagy nőibe?
1: Na hát erre, ez szerintem egy örök dilemma.
0: Ez egy örök dilemma, nem tudom, hogy ez tényleg ennyi kommentet, meg hozzászólást fog majd eredményezni, de hát én magam is jól tudom. Hányszor volt úgy, hogy a lányommal, amikor még kicsi volt, mentünk, és ugye WC-re kellett menni, és akkor nyilvános helyen, hova mész? A férfi WC-be viszed a kislányodat, vagy a női WC-be. A kislányodat ugye, csak hogy mindenki értse, ha a férfi WC-be viszed, akkor nyilván nem akarod, hogy a kislányod lássa azt, amit ott a piszoárnál állnak a különböző nem szép emberek. Ha a nőibe viszed, akkor meg bemész, és a nők, akik ott jönnek ki a kabinokból, azt mondják, hogy te mit keresel ott.
2: És ez a dilemma, ez óriási, tehát nekem nincs gyerekem, de ahogy így pörgettem ezt, és megtaláltam ezt a posztot, hogy egy óra alatt több százan kommenteltek alá, és egymással vitatkozva, hogy rájöttem, hogy ez olyan fejetlenség.
0: Én olyan idióták is voltam. Nekem fiam van, de ez nem a fiadról szól, de.
2: Igen, ott beszállt mindenki, akinek gyereke
0: beszállt
2: van.
0: Mindenki. Én anyuka vagyok, és lányom van, hát én a női WC-be viszem, igen, jó.
1: Köszönjük.
0: Okay. Köszi. Tehát idióták is kommentelnek, de hát ilyen a világ, mindenki, aki kommentel, az idióta. Egyébként nagyjából. De visszatérve erre, ez egy jó vita, mert ez tényleg nem lehet jól kezelni ezt a helyzetet.
1: És ez azért nagyon jó, hogy beszélünk róla, mert közétek, hogy nálunk is ez egy óriási dilemma az uszodában, mert hogy akár a mosdó használat, akár a zuhanyzó használat, és akár az öltöző használat. Ha van egy csoportos öltöző, akkor kicsi gyerekek részére oda meddig lehet bemenni, hány éves korig, ki vigye be őket. Sok nagyon-nagyon nagy a kérdés.
0: Abszolút, és biztos, hogy minden apuka volt már ilyen helyzetben, akinek ugye lánya van, és biztos, hogy mind a kettőt kipróbáltátok, vitted a férfi WC-be, öltözőbe, vitted a lány WC-be, öltözőbe. Egyik se jó, minden diszkomfortos, én azt gondolom, hogy nyugodtan használjuk ilyenkor a rokkant WC-t.
2: Hát ha van, mert az sincs mindenhol.
0: Persze, azért, hát persze, és ne felejtsük el, hogy amikor mi gyerekek voltunk, a Gyuri egyikét azt hitte, hogy nálam egyáltalán még nem volt nemek szerint szétválasztva a WC-n, olyan régi voltam gyerek.
2: Csak érdeklődtem.
0: Esküszöm.
2: Annak idején ti mennyire vettétek komolyan ezt a férfi WC, női WC?
0: Semmi, nem volt alsó nemű sem. Tehát, hogy mi például az óvodában úgy járkáltunk, hogy alul tök szabadok voltunk, mint Tarzan és Jane.
2: Ezek velem már felvetették, pedig én is így akartam volna.
0: Hát elhiszem, igen. Elhiszem. Még a gimiben is volt, aki így jött.
2: Egyetemen is próbáltuk, igen.
0: Na jó, szóval, hogy mi a helyes, mi a jó, és akár a gyerekkorunkban ez hogy volt, ti hogy kezelnétek? Erről fogunk beszélni. Teljesen általános dilemma, de egyszerűen nincs rá jó megoldás. Ez az egyik témánk. A másik pedig, képzeljétek el, zajlik ugye a Sztárban Sztár, ami nyilván egy mondatban elmondható, hogy ismert énekesek, más híres, ismert énekesek bőrébe bújnak, és próbálnak műsorról műsorra valakit, nem tudok szebben fogalmazni, utánozni.
1: Igen, hát körülbelül erről szól.
0: Igen, majdnem azt mondtam, hogy parodizálni, de nem, Nem teljesen erről szól, de ha parodizálod, akkor az a zsűrinek még jobban bejön.
2: Nehéz kibogozni, hogy a zsűrinek mi jön be, meg minden, mert elvileg arról van szó, hogy szellemileg hát minél jobban mozgásában, kinézetében, hangjában az adott sztárhoz. De aztán sokszor attól is le vannak nyűgözve, nem szellemileg, csak egyszerűen egy baromi nagyot énekel. Szóval jó kérdés.
0: Igen, vagy attól vannak elájulva, hogy hogy van kisminkelve, vagy hogy van rárakva az a paróka. Na mindegy is, rengetegen, sokan közülök nem is ismerem, de itt van például Sophie, Tóth Abigail, Takács Nikolász, Dr. Mátyás, Gudics Máté, Rasbence, Kovács Áron. Ezek mind felléptek tegnap este, Komonyi Zsuzsi felléptek tegnap este, és én bevallom, nem láttam, tehát nekem utólag kellett megnéznem. Ebből most Komonyi Zsuzsi érdekel bennünket, elmondom, mert ő esett ki amúgy, sajnos, de képzeljétek el, hogy az ő feladata a tegnapi műsorban az volt, hogy személyesítse meg, vagy utánozza, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, Thomas Anderst. Ugye a Modern Talking énekesét. Igen. Így van. Engem ezzel kínozni lehet. Hát így,
1: mi ezzel a baj?
0: Mi?
1: Könnyed, lágy, ilyen...
0: Könnyed, lágy? Mhm. Uh-huh. Ez a baj, hogy könnyed lágy. Ez a baj.
2: Meg a te zene ízléseddel is vannak bajok.
0: Így van.
1: Igen, azt tudom.
0: Szóval, nem tudom, ez engem tényleg üldözni lehet, és a lányom is szokott ezzel provokálni, mert például útközben lefotózta, hogy Thomas Anders koncert lesz, és tudta, hogy idegbajt kapok, és átküldte nekem a plakát fotóját, és mondtam, hogy csak veled megyek kettesben. Ez volt a válasz. A lényeg az, hogy Thomas Anders kellett megcsinálni a Komonyi Zsuzsinak. És ami oké, hiszen ilyen feladatok vannak, de képzeljétek el, hogy Thomas Anders valahogy tudomást szerzett erről, és videóüzenetben küldötte Zsuzsiról egy támogató ilyen videót.
2: Mennyire helyes tőled? Valószínűleg őt is feldobta a gondolat, hogy ebben a műsorban most őt fogja megszemélyesíteni valaki, tehát nyilván ez még neki is imponált.
0: Persze, nyilvánvalóan, aztán persze nyilvánvalóan a végén meg bedobta a promót, hogy neki lesz egy koncertje, de mindegy is, ez tök cuki, tök helyes, és ezzel gondolkoztam, hogy ez milyen lehetett Komonyi Zsuzsinak, hogy egyszer csak valaki mondja, te figyelj, a Thomas Anders drukkol neked. És ott van, hogy Suszi Komonyi, vagy nem tudom, hogy mondta, angolul beszél. De a lényeg az, hogy Komonyi Zsuzsinak szurkolói videóüzenetet küldött Thomas.
1: Ez milyen meglepő, nem? Szerintem egy nagy dolog lehet, nem? Hogy egy ilyen külföldi énekes, vagy egy nagy sztár csak neked üzen valamit. Legalábbis én biztos, hogy nagyon büszke lennék rá.
0: Ja, én nem, de...
2: De te úgy lenni, hogy jaj ne, ő is megtudta, jaj ne.
0: Igen, kb.
1: De miért, ha mondjuk Bon Jovi üzene neked?
0: De nem más. Hát látod, te is érzed a szádból, ahogy kijön a szó. Bon Jovi tök más, mint Thomas Anders. Érzed a különbséget, vagy te nem?
1: De hogy ne érezném? Érzem,
0: megnyugodtam. Nem, de tényleg, most viccet félretéve, ez egy nagyon nagy szó, és Komonyi Zsuzsit hívjuk ma fel, és megkérdezzük egyrészt, hogy ez az egész, hogy zajlik, hogy tényleg műsorról műsorra ez a fajta metamorfózis, amin át kell esniük. Azért minden énekesnek megvan a maga hangtartománya. Tehát nem lehet egy magas hangú nőre ráerőltetni azt, hogy Charlie-t énekeljen. De megteszik, tehát hogy minden gond nélkül, és azzal elvéreztetik.
2: Igen, ezen is gondolkodtunk tényleg, mikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy néz ki ez a kiválasztás, hogy mégis mennyire szempont itt bárkinek a készítők közül, hogy igen, hogy neked milyen a hangod, vagy milyen a stílusod, vagy úgy vannak vele, hogy minél távolibb, annál jobb, hogy rád dobják.
0: Igen, szóval ezekre mind kíváncsiak vagyunk. Thomas Anders egyébként nem lehet talán annyira nehéz, hiszen úgy énekel, mint egy nő. Tehát, hogy nem?
2: Ebben... Magasak vannak, nagyon magasak nála, ugye ő az, akiben...
0: Nem, aki nagyon magasban, az a Dieter Bohlen, de az csak playbackben volt, szerintem ő nem tud énekelni. De ez hogy, várjál, ezt akartam. Ez nő, olyan, mint egy nő, vagy olyan, mint egy transvestita?
2: Nem hoztál nehéz, vagy könnyű helyzetbe.
1: Gyuri, válaszolj rá!
2: Hát nőnek nem nő.
0: Nem nő?
2: Nem.
0: De nem is férfi.
2: Maradt a B.
0: Megjelölt. Na, szegény Zsuzsi kiesett, és ez nagyon-nagyon sajnáljuk, de erről beszélgetünk, magáról a műsorról nyilvánvalóan, és arról, hogy ezt a videóüzenetet ő kapta, ami tök jó, és tényleg egy büszkeség. Jó, a Vokci 9 óra körül jelentkezik, és... Képzeljétek el, most a lényegre tör. A párkapcsolat lényegére.
1: Ó, de jó.
0: Hogy a férfiak hogyan tesztelik a nőket, hogy kaphatók-e
1: Mire?
0: És hát na mire? Na mire? De ez így van, Gyuri, ez valljuk be, mi tényleg tesztelgetjük.
2: Igen, sokszor szerintem úgy is, hogy nem direkt, vagy nem tudatosan csináljuk. És igen. Most a János egy kicsit a pszichológia felé fordul, és akkor lerántja ezekről a módszerekről a leplet, és kíváncsi lesz arra is, hogy Anett meg Évi hogy kezeli ezeket, vagy felismeri ezeket.
0: Ti érzitek, amikor a férfi tesztelget benneteket, hogy kaphatóak vagytok-e?
3: Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy aki már túl ilyen bizalmaskodó, meg
0: ez nem csak, ez lehet verbális is, persze, de ez lehet érintéses.
3: Igen, pont ezt akart, ez lett volna a következő, hogy amikor így magához húz, vagy túl közel jön állandóan hozzám, akkor én többször érzem azt, hogy szerintem ő igen. Többet is akarhatna tőlem.
0: Többet is akar, és ő teszteli, hogy erre hogy reagálsz.
3: Igen, pontosan.
1: Főleg, mikor már tudod, van az, így belelép az aurádba, és az szörnyű, amikor folyamatosan ott van.
0: Wow, igen. Ezek mind akarnak valamit, akik belépnek az aurába, mert egyszerűen vannak ilyen aura.
1: Jaj, vannak. De most ne menj el más irányba. Tehát tudod, mindenkinek van egy ilyen a tested körül egy kör, amit abszolút. Nem bírsz, hogyha valaki belelép.
0: Na igen, ez még nem biztos, hogy mindenképpen azt akarja, hogy...
2: Igen, vannak olyanok, akik úgy sztoriznak, hogy az arcodban vannak így folyamatosan, és amerre fordulsz, ők is fordulnak.
0: Fú, és ez nem akar téged megcsinálni.
2: Nem.
0: Nem egyszerűen olyan.
2: Igen.
0: Jó, nem, ez érdekes, majd a Vokci elmondja, én sem tudom, hogy miről lesz itt szó. Jó, a pénteki nap legjobb pillanata, Évi.
1: Na képzeljétek el, arról beszélgettünk, hogy mindenkinek van elképzelése a színészekről, hogy szépek, ápoltak, illatosak. Na ezzel ellentétben találtunk egy összeállítást, amelyben kiderült, hogy gusztustalan szokásaik vannak. Ezeket átbeszéltük, és Gyuri megtanított minket baba törlőkendővel fürdeni.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, a színészek. Mindig olyan, régen, láttuk a Latinovics, ott volt a körúton. Beszállt egy autóba. És, tehát olyan nagyon-nagyon
2: misztikus
0: volt az egész, és az ember úgy beleképzeli, hogy milyen lehet egy színész otthonában, egy színész nyakába bújni, nem? Gyuri, az Anger Zsoltal így vagy te
2: pontosan,
0: is.
2: Pontosan. Milyen lehet a Zsolt nyakába bújni? Annyiszor fantáziáltam erről.
0: De nem. De olyan, tehát te szebbet látsz bele, mint ami a Zsoltba, nem?
2: Sokkal én a Zsoltra gondolok, hogy kimondod a nevét.
0: Milyennek látod a fogsorát?
2: Olyan vakító fehérnek, szinte már kékes fehérnek, annyira durván fehérnek.
0: Ahogy csípőretett kézzel áll a hegyeken, és egy nap lemente, vagy felmente?
2: Éppen felmente.
0: Felmentében belecsillog a foga.
2: Felmente, és valamilyen smokingban képzelem a Zsoltot. Ilyen akár. kigombolt nyakú smokingban, kezében szivar.
0: Valahogy... És milyen illata van, hogyha oda enged?
2: Kis pézsma és szivar keveredik.
0: Megijedtem.
2: Nem tudom, lehet, hogy a pézsmát keverem mással, nem tudom.
0: Kis pézsma és mi?
2: Szivar. Szivar illat.
0: Pézsma és szivar illat.
2: Igen.
0: Na, és neked, Évi, te ugye színészekkel hol találkozol a hashtag bocskorban, hogy ott például kinek szagoltad meg volna, hogy igazán a bármiét?
1: Hát a bármiéről kell beszélni, akkor Csonka Bandi.
0: A bármi alatt mit értesz hát te? Azért, mert én tudom, hogy én mit értek.
2: Csonka Bandi pézsmáján?
0: Nézzük meg ezt a listát, hogy mi hogyan viselnénk el ezeket, és hogy egyébként szorult helyzetben bármelyiket mi alkalmaznánk el, amiket itt színészek csinálnak. Itt van elsőként Robert Pattinson, tudjátok a...
3: A vámpír fiú, a Twilightból.
0: A Twilightból, így van. Na most róla azt terjedt el, hogy régebben hetekig, de tényleg hetekig nem mosta a haját, ezt ő maga is mondta, vallotta, nem tagadta, és akkor kezdett el ezen változtatni, amikor a Dior kitalálta, hogy vele akar dolgozni valamilyen, nem tudom,
3: termékért.
0: Ilyen szépségápolási így, termék.
2: Valami bőrápolás, meg ilyenek, tehát mindenféle ilyen férfi cuccal.
0: Igen.
2: És hát ezek szerint akkor döbbent rá, hogyha már pénzt is lehet ezzel keresni, akkor megfürdik. Tehát,
0: a Dior kedvéért megfürdött, igen. Most azt akarom tőletek kérdezni, hogy a hajnál van egy ilyen legenda, hogy ha a hajat sokáig békén hagyod, akkor annak van egy öntisztulási folyamata.
1: Hát én ezt nem tapasztaltam még.
3: Igen. Pont ezt akartam mondani.
1: Meddig kell várni?
3: 2 hónap, 3 hónap. Mert,
0: hát szerintem igen, 2 hónap, 3 hónap.
3: Hát akkor hajrá, aki ezt megcsinálja.
1: Igen, hát addig hogy néznék ki?
2: De hogy állítólag
0: sokát hordasz.
2: Ezt a zsírosságot is elengedi, meg minden.
0: Így van, tehát ki tisztul.
1: Én ezt nem tapasztaltam még, meg addig nem tudtam megvárni.
0: De jó, de azért mi is különböző intervallumokat tartunk hajmosással kapcsolatban, tehát különböző hajaink is vannak nyilván, de hogy te például te összelakkozod ezt a csomót, nem? Tehát amit így fölhúzol a homlokodból hátra, és azt telefújod lakkal,
1: igen.
0: Mi van belül?
1: Haj.
0: Na most komolyan.
1: Há, haj.
0: Tehát mit zártál be?
1: A hajamat.
0: Nagyon-nagyon hermetikus.
2: Tehát, hogy kopog, hogyha hozzájön.
1: Figyelj, a lényeg, nagyon jól fogalmaztad.
0: De hát valamit te ott össze... Mert hogy... De nem kibontva hordod.
2: Nem. Márciusban összeraktad így, mikor elkezdtünk együtt dolgozni, és azóta ez tart.
0: És csak fújod rá a lakrétegeteket.
1: Úgy érzitek? De soha nem vettétek észre, hogy valamikor megmostam a hajam? Amióta ide kerültem?
2: Nem tudom, te emlékszel?
0: Nem.
2: Én sem.
1: Nem, tehát hogy szerintetek az első nap, mikor idejöttem, akkor azt nem tudom, tudjátok, akkor kiengedve volt a hajam. Első adáskor.
0: És aztán ilyetet be összerántottad, és azóta úgy van, és csak fújod rá lakkot.
1: Én olyan döbbenetten ülök minden reggel, hogy muszáj összefognom a hajam.
0: De belül meleg van? Tehát a kupola alatt.
2: Lehet, hogy az égi diodómia.
1: Nem,
0: igen. Benyúltál?
1: Megnéztem, hogy mi az, hogy meleg a hajam.
2: Milyen hőmérséklet a diodómban?
1: Teljesen rendben van. Tehát figyeljetek, összefogtam, nincs benne semmi haj. Tehát ez az egész haj le van lakkozva, mert vannak babahajaim. Itt hátul össze kell csattozni, mert ott is babahajaim vannak. És egyébként ez egy kényelmes forma nekünk nőknek. Tehát hidd el, hogy itt munkába itt ülnék, itt lógna a hajam.
2: De ha leveszed a hajgumit, már ugyanígy áll,
0: nem? Milyen sűrűn mosod?
1: Hát azért hetente egyszer-kétszer, akkor, hogy tehát minden hétvégén megmosom, és akkor hétköznap is megpróbálom még, hogyha
2: de
1: úgy adódik.
2: De akkor kibontod, vagy ugyanígy marad
1: nem,
2: mosáskor
1: így
2: is.
1: Mosom egybe. Ja, hajgumival, csattal.
2: Jó.
1: De miért? Hát most hányszor kéne mosnom?
0: De nincs ítéletem. Tehát én hetente kétszer mosok hajat.
2: Tényleg? De jó neked, hogy ezt így tudod tartani. Az a baj, hogy én a két napot
0: nem mosom
2: meg. Elkezd viszketni
0: a fejből, mert ez nem lehet bírni sokára.
1: Nekünk nem.
0: Nektek nem?
1: Nem, nekem még sosem viszketett a fejem. De valószínűleg azért, mert a lak nem engedi, hogy bemenjen semmi. Nem.
0: Azért kérdezem, hogy a meleg van benne.
2: Azt tartósít.
0: Gyerekek, itt van Brad Pitt. Brad Pitt, sajnos én már ezt olvastam róla, és nekem ő mindig a büdös Brad azóta. Régen, amikor a lakótársa volt a Jason Priestley, tudjátok, a Beverly Hills, nem tudom, 98-7901-ben, az a csávó. És azok barátok voltak, és fogadásból vagy nem, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy azt csinálták, versenyeztek, hogy kibírja tovább tisztálkodás nélkül, Brad vagy Jason, és Brad Pitt tanácsként annyit mondott, hogy a baba törlő kendő tökéletes, hogyha nincs idő a zuhanyzásra.
2: Na tessék, megoldotta.
3: Hát, Gyuri, hát te is alkalmazod, neked is ez.
2: Nekem mindig van a táskámban, most is egyébként, de nem azért, hogy zuhanyozzak itt közben, hanem hogy mégis.
0: De neked jó, de te is laktál együtt férfiakkal.
2: Persze, csomó.
0: Milyen szag volt?
2: Hát általában ilyen öltözőszag, ilyen tesi öltözőszag.
0: Miért? Melyik ötök nem fürdött?
2: Hát én mindig. Én mindig. Mm. Hát a többiek
0: nem. Nem ez nevükön őket.
2: Ja, Peti. Ismered te is majdnem mindegyiket Peti? Voltál. Peti is, Dani is volt talán. Most koncentrálok, olyan neveket mondjak, aki nem volt. Tehát
0: ha bemutatót tartanál nekik nedvestörlős tisztálkodásból.
2: Volt ilyen szerintem, hogy azt mondom, hogy na fiúk, most már megmutatom, hogy kell ezt az eszköz.
0: És akkor odálltál a nappaliba, és akkor ők ültek
2: és
0: a kanapén,
2: és ledobtam a pólót,
0: nadrágot, és akkor elindult egy darab nedves törlő. És
2: mondtam, senki nem áll fel, mindenki végignézi.
0: Hogy osztod be a nedves törlőt?
2: Hát először is, ugye ezt lehet többfelé hajtani. Tehát én mindig először csinálok belőle egy kis négyzetet, és aztán így hajtogatom.
0: Én ezt a négyzetelést megcsinálom, ha ülök a WC-n, és ugye, és akkor. Jó.
2: Igen, ezt is én tanítottam neked a turnékor.
0: Hát, te ott voltál hátul, én előre nem láttam semmit. Csak éreztem.
2: Jézusom. Jó, teszem, most tanítok valamit, maradj így.
0: Ott googoltam, és a Gyuri azt mondta, tanít.
2: Nincs semmi baj, megoldjuk együtt. Segítek. Nem nagy a baj.
0: A törlőkendőben a nedvességet, ami ugye korlátozott, az egy fontos helyre kell, vagy arányosan elosztani?
2: Szerintem az jó egy fontos helyre, de hogyha megszorulunk, mint Brad Pitt, akkor simán lehet elosztani.
0: Tehát, hol kezded akkor?
2: Szerintem arcon. Arcon kezdem. És
0: utána hova mész?
2: Haladok lefelé. És hónajka, tudod, így nyak, az nagyon fontos.
0: Tehát nincs fontossági sorrend, hanem csak föntről lefelé?
2: Hát olyan sorrend van, hogy a legvégére hagyom a kényes részeket,
0: arc,
2: amit tanítottam neked is.
0: Arc, popó, hónaj, zacsesz.
2: Nem ez, jó a sorrend.
0: Nem, számoz.
2: Te szóval ne így csináld, jó?
0: Számozd már, mert te...
2: Igen, mondom a tutit.
0: Réci.
2: Ahogy a haverjének tanította.
0: Na, Dani, Peti, figyeljetek.
2: Évi is figyelje. Szóval, arccal kezdünk.
0: Oké. Okay. Numero uno, arc.
2: Arc. Hónaj. Mi volt még?
0: Popó és Zacsesz.
2: Csak ennyi? Uh-huh. Jó, akkor Zacsesz.
0: Arcó nagy Zacsesz.
2: Igen? Ne akar becsapni, a végén derül ki, hogy valami kimarad. És akkor a popó a vége. A legvégén a popó. Mindig ezt nagyon fontos, ezt el ne felejtsd.
0: És kinek? Jó. És akkor ezt bemutattad, és kinek adtad a zsepit a végén?
2: Aki a leglassabban futott ki a nappaliból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
3: 199, 98, 97.
4: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
7: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
10: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
13: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig 2 szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
15: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
16: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
0: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Rossz állapotban van a hazai utak közel fele, jótékony célok a reppont automatáknál. Változékony napok előtt állunk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra. A többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákokat is meghaladja. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben az évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MUHU szóvivője.
19: 2026 második fél évében a szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
18: Indulása óta a Repont rendszer már csak nem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Időt spórolhatunk és hatékonyabban dolgozhatunk, ha jól használjuk a mesterséges intelligenciát. Ebben segít a Gábor Dénes Egyetem új ingyenes online képzése. A 6 órás tanfolyamon bárki megtanulhatja, hogy hogyan használhatja az MI-t a mindennapi munkában, például megbeszélések összefoglalására, prezentációk készítésére, valamint adatok elemzésére, vagy akár döntések előkészítésére. Az egyetem korábbi hasonló képzésén már több mint 55 ezeren szereztek tanúsítványt. Az új tananyag ingyenesen elérhető a mijövőnk.hu oldalon. Kifejezetten csípős a reggel, de napközben se számítsunk nagy melegre. De hogy pontosan mire készülhetünk, az most következik. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat, délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M3-os autópályán a 43-as kilométernél a Galga pihenő helyet a Vásáros Namény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. Burkolat felújítás zajlik egyébként a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásáros Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Budapest irányába a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára kell hajtani. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút között is új terelés épült ki, a 22-es és a 30-as kilométer között Budapest felé a külső sávban, illetve az ellenkező, Röszke felé vezető oldal belső sávján lehet autózni. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 10 perc múlva. Na, itt már a következő témánkra írják azt, hogy pont hétvégén voltam fültanulja egy ilyen esetnek az egyik plázában. Tényleg egy dilemma volt az apukának. Azt is üzeni, aztán bocsi, úgy látszik, nem csak én gondolom, hogy a cigi valószínű nem is igazán káros. 3 éve letettem, de ez a véleményem, Bruce Willis. Hát nem azt mondtam, hogy ez a véleményem, hanem azt mondom, hogy ha ez kiderül, mert annyi mindenről kiderült az ellenkezője már, akkor iszonyat mérges leszek.
2: Egyrészt azért, mert bármilyen cikket olvasok, mindenhol azt mondják, hogy éljél stresszmentesen, éljél így, éljél úgy, és igazából már sehol nem említik a dohányzást, vagy éppen az alkoholtilalmat, mert hogy a stressz mindenek fölött van. Tehát valószínűleg nem biztos, hogy a dohányzás lett volna a legnagyobb probléma az életben.
1: Na mindegy, nem akarok, mert nem vagyok orvos, de csak mondom, hogy az én életemben már annyi mindent revidiáltak, és annyi mindennek volt már pont az ellenkezője a káros vagy a hasznos, hogy itt is megmutatkozik majd, ez akkor tényleg kiborulok. Na jó, apám azt úgy oldotta meg, hogy csak városon kívül mutatkozott velem. Vagy horgászni vitt, vagy korizni a tavakhoz. A bozótos volt a WC, a két karja a WC deszka, Edina. Így?
2: De jó.
1: Ülj bele, édesem.
2: Ó, de cuki.
1: Cuki egyébként, igen. Na jó, mit találtál, Évi?
2: Figyeljetek, beszéljünk szerintem Trumpról, mert egy kicsit elszabadult, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy most például a franciákba állt bele. És nem tudom, hogy olvastátok-e, és hallottatok-e
1: róla. Nem, én csak az ukránoknál tartok, hogy a... Igen?
2: Nem, konkrétan most őket fenyegette meg, és azt mondta, hogy 250%-os vámot fog kivetni az átkozott borotokra és a többi kacatotokra. Hogy pont az jutott eszembe,
1: hogy
2: azért ez már minden, tehát hogy itt nincs valami olyan, amivel egy embert meg lehet állítani. Tehát, hogy olyan döntései úgy megy bele államokba, országokba, és utána néztem, hogy milyen konfliktusa van neki éppen mondjuk Franciaországgal. Uh-huh. És akkor indult ez egy ilyen Airbus-Boeing vitából, hogy ők támogatták, ugye, hogy a Boeing vagy amerikai, az Airbus ugye európai, és akkor ők támogatták ezáltal, hogy ők támogatták állami szinten az Airbus, ez ilyen jogvitát hozott, és akkor 2018-ból indul a vitája, és most, mivel, hogy nincsen, nem azt teszik, amit ő kéri, ezért 250% is a borotokat ide nem hozhatjátok.
1: De
2: be,
1: mi,
2: nem
1: adjuk. Mire kapta most fel a vizet?
2: Gyakorlatilag egyértelműen arra, hogy a kereskedelmi helyzetbe ő megmondta, hogy ennyiért fog ilyen, tehát hogy mondjam, kereskedelmi viszonylatban ennyiért lehet vámot rátenni, ők azt mondják, hogy ezért nem fogják odaadni, és akkor azt mondta, hogy semmi gond, akkor ha ide bármit el akartok adni, mi piacunkon. És nekem az jut eszembe, hogy ilyen nincs, tehát hogy nem, ez már nem, túlmutat szerintem, és így világviszonylatban nézed, hogy minden héten valakit Amerika meg fog támadni. Hogy nincsen...
1: Figyelj, én nem tudom, most őszintén mondom neked, válaszolhatnék erre viccesen, cinikusan, ironikusan, bármi, az a baj, hogy ez ijesztő. Tényleg, én azt gondolom, hogy a világ két nagyhatalma bolondok kezében van. Csak az egyik okos, a másik meg nem. És ugye most tudjuk, hogy melyikről beszélünk. Tehát, hogy ez ijesztő, mert tényleg államközi egyezmények mit nem érnek? Emberjogi, környezetbéli, tehát klímavédelmi egyezmények mit nem érnek? Tehát, hogyha minden tényleg egy személyében és egyébként fenyegetéssel, mert vagy megtámadlak, vagy olyan vámot vettek ki rád, ha nem úgy viselkedsz, ahogy szeretném, ez nem politizálás, hanem ez egy totál anarchia.
2: Így van, és a másiknek képzeldem, még azt is felrott a franciáknak, hogy amikor a grönlandi vita volt, akkor ők Grönland mellett érveltek.
1: Ó, elnézést, tényleg.
2: És pont az jutott beszélni, hogy magamban, hogy ez az óvodában való beszélgetés, hogy ki kire hallgatott, ki kinek mit sugott, de hogy ez azért világviszonylatban így működjön, bennem is ugyanez az érzés van. És
1: nem, én tényleg ettől az embertől tartok, félek, őszintén.
2: Hogy hol van ennek a határ, és ki tudja megállítani, hogy megállíthatja-e valaki, vagy várni kell még 2 évet, és gyakorlatilag...
1: Én nem tudom, hogy ennek mi a joga, nem tudom, hogy gondolod a megállítást, hát nyilván valamilyen elmeszakorvosi vizsgálat elé kéne őt vetni, de hát ezt nem lehet kötelezően megtenni, ez a baj, ezért aggódom egyébként minden ország politikusával kapcsolatban, mi van, ha elmegy az ész? Őszintén kérdezem, nem bántásból. De mi van, ha elmegy az ész? Bidennál is már föltették a kérdést, tehát ez nem egyedül Trumpnak szól.
3: De az nagyon sürgető volt a
1: Biden. Nagyon sürgető helyzet, volt, ugye? Így van.
3: De erre még nem volt nagyon a történelemnek a protokollja. Tehát nem volt bele dolga, ha belegondolsz, és innentől szinte mindenki néz egymásra, és valószínűleg malmoznak, hogy ezt az időt ki kell húzni. egy független szakértői gárda esetleg, aki vizsgálná. Hát onnantól már nem független, hogyha bárhol.
1: Persze, hát nyilván ott is lesznek Trump barát és Trump nem barát szakorvosok. Hogyne? És hát ezt bárhogy is nézzük, te ismered a pszichológiát jobban.

0: Igen, tehát, igen, hogy... igen, és egyébként Kubát, amúgy is embargó alatt van Kuba, de Kubának az egyetlen szövetségese Venezuela volt, ahol ugye némi olajat kaptak, vagy valami. Kuba most tényleg Mad Max van Kubában. Nincs áram, nincsen izé, pontosan azért, mert nincsen olaj.
1: Kiéheztetés nagyjából.
0: Kiéheztetés nagyjából, és majd oda is megyünk.
1: Igen. Akkor ott volt Grönland, ugye?
0: Igen, hál' Istennek ott volna egy megállapodás.
1: Valamilyen megállapodás. Itt vannak a franciák, tehát hogy itt nincs megállás. Hogy pont ezt mondom, hogy szerintem valami, és nem tudom, hogy hogy lehet embereket megállítani, vagy hogy lehet valakit azt mondani, hogy ez már túlzás, de ez már sok.
0: Jó, úgyhogy ezt nem tudom, igen,
1: hozni, és ez
0: költője a kérdésed, költője nem tudom a választ.
1: Költője a kérdés, de nyilván azért hoztam fel. A másik egy nagyon érdekes dolog, képzeljétek ezt, szerintem nagyon szórakoztató, Balaton. Ugye mindenki tudja, a Balaton vize is, nem tudom, voltatok-e mostanában a déli parton?
0: Sehova nem megyek. Se északi, se déli.
1: Akkor mesélek neked arról. Jó. Képzeld el, hogy nincs víz a Balatonban se, tehát legalább egy ilyen 100-150 méteren keresztül lehet sétálni.
2: Azt gondolom,
1: amit
2: a Velencei tó azt megkapott, ezt a Balaton is megkapta.
1: Így van. És hétvégén olvastam, képzeljétek el, dinnye nő ezen a területen. Mert hogy a seregélyek ugye oda mennek fürdeni, meg ott érzik jól magukat, és oda vitték a dinnye magukat, úgyhogy egyébként hasznos.
0: Oda vitték a dinnye magukat, tehát most mondná a dinnye magútját.
1: Nem szeretném elmondani, mert mindenki tudja, hogy kerül oda. Hát megették a dinnyét.
0: Nem mered kimondani?
1: Nem.
0: De még mindig félsz.
1: Azért, mert az MHZZMH.
0: Nem, az, hogy a seregély kikakilta a dinnyemagot, azzal nem csinál semmit az NMH. Szóval ez volt, tehát hogy oda pottyantottam.
1: És képzétek el, hogy azért, mert hogy ott még a talajvíz megvan, dinnyét lehet termeszteni. Úgyhogy ne aggódjon a Balaton, a madarak megoldották az ő helyzetüket, és csodájára járnak. És nekem ez iszonyatosan tetszett, hogy a természet megoldja önmagát. Az üres területeken.
2: Dinnye nő a Balaton medrében, nem aggódik a Balaton, biztos, hogy frankó minden.
1: Miért? Hát ne viccelj már.
2: Semmi aggódás nincs itok.
0: De még csak ilyen apró kis levélkék nőttek ki, vagy ma ott vannak a nagy gombócok?
1: Hát ekkora dinnye, tehát egy ilyen nagy dinnyét vágott fel egy úriember a videóba, és benne volt a hírekben. Isteni! Ti nem örültek ennek, hogy a természet önmagát megoldja?
2: De milyen megoldás, hogy dinnye föld? Tehát ez neked a megoldás a Balaton helyén?
1: Nézd, most azon sírunk, hogy nincs víz, ez tény. De a madarak megoldják nekünk, és mondjuk akkor dinnye. Dinnye termesztés, oké, eladott pénzért, és csodájára járhatnak, ráadásul drágábban, mert hát ez balatoni dinnye. Eddig nem volt.
0: Jó, gyerekek, váltsunk témát, jövünk vissza egy olyan dilemmával, amit az egyik vidéki hírportál dobott csak így be, és aztán óriási érdeklődés generált. Ez a sonline.hu volt, és az örök dilemma: férfi vagy női mosdóba vigye az apa a kislányát.
2: Igen, és órák alatt, ahogy itt láttam a közösségi médiában, több száz kommentet generált, és az emberek elkezdtek nyilván a gyerekesek vitázni egymással. És aztán ebben mindenki beszállt, akinek gyereke volt, de hogy egy ilyen konszenzus nem volt a véleményekben, az biztos.
0: Nem is tud lenni. Tehát én álltam ezen helyzet előtt, nekem mindig döntenem kellett, és majd elmondom, hogy döntöttem, de nem tudsz jól dönteni. Tehát, hogy egyik se jó.
1: És nagyon fontos, hogy nincs is megfelelő szabály rá. Mert ezt nem tudod szabályozni.
0: Igen, szabályozni nem tudod, hogy akkor gyerekvécék nincsenek, hogy akkor oda vigye a szülő a gyerekét. Való igaz, ott vannak a mozgáskorlátozott vécék, oda elvileg nem viheted, de úgyis beviszed. Szóval így van.
1: Nagyon nehéz a megoldás.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
6: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Anya, kapar a torkom!
11: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
12: Tudjuk,

0: Milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
2: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
3: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
10: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
11: Tökéletes nyilázzáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
12: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpautó.hu oldalon.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Szigorúban büntetnék az extrém gyors hajtókat, megműtik 14. Leó pápát. 20 fok alatt maradnak ma is a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak. Egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
18: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
17: Várják egyébként az oktatási intézmények csatlakozását az ingyenes programhoz. A részleteket a GVH oldalán találják. Megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyala imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítását javasolják, a beavatkozás időpontját pedig már ki is tűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. 10-12 fok körül van jelenleg a hőmérséklet, napközben sem lesz több 18 foknál. Hogy pontosan mire készülhetünk, az a folytatásban kiderül. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat, délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinformtól tudjuk, hogy összeütközött egy kamion és egy autó az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Halásztelek csomópont előtt. A 16-os kilométernél az érintett járművek a lassítósávon állnak, mellettük három sáv járható, de a kihajtani készülők óvatosan váltsanak sávot. Vadatgázolt egy autós a 37-es főúton, Végardó határában. A 67-es kilométernél útszűkület mellett folyik a helyszínen is. Közben az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 12 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátok, itt vagyunk, jó reggel, Tévi, szia.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Juri.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: Hello, Anett, jó reggel.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Azt mondtam, Juri.
2: Jajajaj, kicsit ilyen oroszosan mondtad.
0: Juri.
2: Erre is hallgatok.
0: Semmi baj. Jó, Morgan Zinnyó, csatlakozom a csapathoz 41 év intenzív dohányzás után 13 hónapja cigimentesen üzeni a Pitafuti.
2: Tök jó.
1: De ügyes.
0: Ügyes vagy, így van. Nagyon-nagyon büszke vagyok rátok. Csak úgy mondom. Na, képzeljétek el, egy vidéki portál a sonline.hu, ez egy Somogy megyei portál, órák alatt több száz kommentet generált egy Facebook poszt által, és egy nagyon-nagyon egyszerű kérdéssel, egy olyan dilemmával, amit szerintem minden szülő átérez, és ez az örök dilemma a következő: férfi vagy női mosdóba vigye az apa a kislányát. Fontos, hogy apa a kislányát, mert a másik talán egy picit könnyebb, bár nem tudom. Szóval képzeljétek el, itt jöttek a traumák, személyes élmények, mindenki, valaki persze a kérdésre fogta fel, mert Jézusom, hát nyilván női be a lányomat és a fiamat is. A nők nem lobogtatják nyíltan semmiüket már az előtérben, Réka.
2: Réka tudja, mi zajlik a férfi mosdóban?
0: Azért, hadd mondjuk el, mi a férfi mosdónak vagyunk, ugye a szakértője, Gyuri meg én, Lacika is, csak ő most nem szólal meg, hogy hogy van ez, mikor kezdjük el lobogtatni?
2: Hát én közvetlen akkor, amikor okunk van már rá. Tehát, hogy
0: így, ugye, hogy ez egy téves felfogás.
2: Igen, szerintem indokolatlanul senki nem lobogtat, tehát nem úgy van, hogy belépünk az ajtón, és juhú, és felszabadulunk, és dobunk ki mindent magunkból. Nem.
0: Hát, általános esetben belépsz egy ilyenbe, akkor először ugye a mosdó keresztül mész, a kézmosón, és aztán jönnek a piszoárok, majd azzal szemben a falnál vannak a kabinok, legtöbb esetben, nem?
2: Így van,
0: Mikor lobogtatsz?
2: Ahogy beléptem a kabinba, én általában a kabint szeretem.
0: Kabint szeretem.
2: Igényi okokból elsősorban.
0: De nem a kézmosó, hanem hogy belépsz már a helyiségben, már zárul mögötted az ajtó, ahol a kalapos férfi van az ajtóra rárajzolva, nem ott kezded el lobogtatni, és mész víz, még mint egy ilyen csikós huszára az ostorral.
2: Nincs az, hogy végre önmagam lehetek, gyerünk. És hú, és igen.
0: Pörgetem. Más férfi sem, ugye?
2: Én nem láttam még ilyet, bevallom őszintén.
0: Ti ezt hittétek, mi?
1: Igen. Igen, hát azt hittük, hogy azért ott
2: megéljük magunkat.
1: Van. Igen, mindig.
0: És hogy mi méregetjük egymást, és...
1: Igen, hát van ilyen elképzelésem, hogy átnéztek a másikra.
3: De miért erről? Egyszer valakit olvastam, nyilatkozott, hogy ő bizony átnéz a másik oldalra, és hogy legtöbb férfi azt látja, ahogy a tekintetek így áttévednek.
0: Nem igaz.
2: Fia, ezt a Dumb és Dumberben láttad szerintem, mert máshol nagyon ez nincs.
1: Hát ikonikus.
0: Ilyet én nem is hallottam még.
2: Megint filmekből és azokból is a Z kategóriából.
1: Jó. Igen, nekünk az az elképzelésünk, hogyha ott álltok, akkor nem lehet nem ugye így oda nézni, hogy hoppá, ott mi van a másik.
0: Szerintem pont az ellenkező, direkt nem nézel oda, és nem is akarod a másik tekintetét a sajátodon. Nagyon sokszor ezt a porcelánt még elválasztják egy ilyen mini válaszfallal is, van ilyen, de valamikor nem. De nem nézegetünk.
2: Csak ugye azt nem veszük számításba, hogy ők azért magukból indulnak ki, tehát nyilván nekik ez egy tök izgalmas dolog lenne. És
0: na igen, ti mikor veszitek elő a kagylót? Mi? Mikor veszitek elő a kagylót, amikor beléptek?
3: Nem vett, tehát hogy abszolút nem vetközünk, csak amikor már be vagyunk zárva egy kis fülkében.
0: Persze, én azt hallottam, hogy átnéztek még, felmásztok a tetőre, és átnéztek, hogy megnézzétek a másik kagylóját. Ezt hallottam.
3: Biztos vannak ilyenek.
1: Azért ez nem ugyanolyan. Mi szemérmesebbek vagyunk szerintem.
0: Szerintem nem.
1: Akkor nem, de szerintem meg igen. Tehát azért nem, mi zárt ajtó mögött csináljuk mindezt. Jó, akkor tudod mit? Fordítsuk meg. Mi, legalábbis Anette, akkor mi biztos kíváncsiak lennénk, nem? Tehát, hogyha mi ott állnánk, biztos
0: meg... Menjetek és nézzétek meg egymást. Nekem
1: oké.
0: Okay. Nekem ez tök oké.
2: Okay. Adunk rá időt.
0: Visszaértek még félig?
1: Nem.
0: Milyen gyorsan szabadított ki?
3: Nem, szerintem én ki is csatlakozom akkor. És beszéljétek meg Gyurival ezt a témát. Ha kiküldesz...
1: Én ne, akkor se hiszem el, hogy nem nézed meg.
0: Na jó, mindegy. Nem ez a téma egyébként, hogy ki mit néz. Vannak még kommentek. Lányos apukaként mindig a férfi mosdóba viszem. Felnőtt férfinak nincs keresnivalója a női mosdóban, üzeni Bendegúz. Ha nem lenne sokszor 6 kilométeres sor a női mosdó előtt, akkor talán odavinném. Tisztaság szempontjából kb. Ugyanaz, üzeni Lajos. Nekem fiaim vannak, női mosdóba viszem őket, ha velem vannak, ha lányunk lenne... és az apjuk vinni vagy mozgáskorlátozott, vagy női, a női mosdók mind zártak. Tehát mit, és ezt Henrietta, tehát egy anya írja, ha nekem fiaim vannak, női mosdóba viszem őket, oké? Okay?
2: Hát igen, mert ott nincs piszoár, gondolja Henrietta, hogy azért ez mégis egy biztonságosabb ilyen szempont.
0: Viktor azt mondja, mivel férfiként a férfi mosdóba van bejárásom, ezért oda viszem. Semmi olyat nem látott, amit egyébként otthon ne láthatott volna. Nem mellesleg mi férfiak sem letolt gatyával rohangálunk a mosdóban, illetve fülke is van.
3: Na hát azért Viktor megpróbálta védeni.
0: Nem megpróbálta, hanem Viktor egy normális férfi, egy normális apuka.
2: Elmesélte, hogy hogy zajlik a mosdóhasználat kultúrát országokban.
0: Na, szóval a lényeg az, hogy ez baromi nehéz, nekem van tapasztalatom, majd elmondom ezzel kapcsolatban, de most beszéljünk egy picit először mindenki a saját gyerekkoráról. Tehát, hogy neked, Gyuri, ugye ez akkor merülhetett fel, ha anyukáddal mentél nyilvános vécére, így nálad meg, hogyha te apukáddal. Ugye, akkor van ez a hova vigyenek. Igen. Van-e bármilyen emléked, Gyuri?
2: Hát én amire emlékszem, hogy engem a nőibe vittek be, azzal, pontosan azzal, hogy egyébként anyukámmal mentem be, és akkor az döntött, hogy kivel vagyok. És anyukámmal mentem, akkor a nőibe mentünk. Igen. És soha, én legalábbis nem emlékszem, hogy bármi gond lett volna, de arra is emlékszem, hogy anyukám mindig szólt, hogy most bejön a kisfiam, csak hogy izé, és mindig ez mindenki tök jó fej volt. Tehát nem emlékszem én gondra.
0: Ja. Évi, nálatok nyilván nehezebb lehetett az Alföldön, meg gondolom ott nem volt ilyen emek szerinti, hanem egyszerűen volt az a fabódi, amit ismerünk, és az ajtajába bele van vágva egy ilyen szívecske ablak, és akkor
2: de bájos, úgy hitték, hogy pottyantós, ugye azaz?
1: Igen. Ez régen volt, annál egy picit modernebb korban születtem én is, de például, képzétek el, hogy nálunk ugye édesapámmal jártunk rá a strandra nagyon sokat, és ő ott ült a büfébe a fiúkkal, és úgy oldotta meg nálunk, ezt egyébként anyukámat kérdezte meg, mert nem nagyon emlékeztem, és anyukám azt mondta, hogy mivel a fiúkkal mindig ott ültem közöttük, ezért ők apukám elvitt a férfi vécébe, mert úgy is tudta, hogy a többieket addig tudja mondani, hogy ne jöjjenek be. Tehát, hogy ott ugye egy közeg volt, egy csapat volt, és akkor oda vitt el apukám. Tehát apukám engem a férfi WC-be vitt el, de azért, mert addig tartotta az ajtót, hogy a haverok ne menjenek.
0: Ezek a csúnya emlékek, amiket most itt, amivel rágalmaztál bennünket, azt onnan szedted?
1: Nem tudom, nem beszéltek erről.
2: Hát most feltörnek ezek a traumák.
1: Lehet, hogy ezt is fel kellene dolgoznunk együtt.
3: Lehet. Igen. Nekem is van egy emlékem, képzeljétek el, hogy amikor én apukámmal voltam egyetlen egyszer talán strandon, arra emlékszem, hogy egy nénit kért meg, hogy vigyen be a női mosdóba.
0: Oh.
3: Igen.
0: Ez is egy érdekes kérdés, én bevallom, egy plázában nem bíznám se nőre, se férfira a saját lányom. Igen. De megértem, hogy vidéken ott még megvolt a bizalom, lehet, hogy ismert is a nénit még régről, igen, apád. De
3: hogy én erre emlékszem, hogy egyszer, tehát hogy ilyen biztos volt, hogy egy nénit, ő nem vitt be a fiú WC-be, és nem is jött be a női mosdóba, hanem megkért valakit.
2: Ez is egy megoldás lett. Ti egyébként, bocsi, mikor gyerek voltál, akkor mennyire vettétek komolyan a különbséget itt a férfi és női mosdó között?
0: Ki az a ti?
2: Hát itt ti akkor annak idején, akkor, hogy éltetek gyerek.
0: Jaj, azt hittem, úgy éltem, mint Mad Max, tehát hogy szétépett ruhákban, karosszéria nélküli autókkal nyomtuk, és oda pisáltunk, ahova akartunk. Így látsz engem? Ez volt az én gyerekkorom, a 70-es, 80-as évek?
2: Ez is egy kép tud lenni, én csak informálódtam, de megelégszem de ezzel a mozival. Nem tudom, érdeklődtem.
0: Kócos, sáros lányok voltak, azt se tudtuk, lánya vagy fiú. Mindenki csak üritett.
2: Woodstock ideje volt minden.
0: Woodstock ideje volt.
2: Buli volt, nem?
0: Mi buli volt?
2: Nem.
0: Ez tényleg csak buliban tud gondolkodni. Tehát én semmi érted. Csak kapolcs, én Szent István körút környékén laktam.
1: Fel se fogja, arra nem járt még.
0: Oda még fel kell küzdened magad Zuglóból.
2: Jó, de hát akkor már voltak piktogramok nálatok is?
0: Piktogramok. Mesélj már, milyen piktogram.
2: Férfi és női.
0: Igen, egy nagy fallosz és egy nagy vazsin. Na, mondom, ez volt a két piktogram. Mondom, hogy más ez a 70-es évek, azóta már kulturáltabbak vagyunk.
2: Éreztem, hogy más időszak volt ez, mint a mai.
0: De így pontosan tudtuk, hova kell menni.
2: Tehát akkor te is a férfibe vittek, vagy hova vittek téged, amikor?
0: De komolyan mondom, ez érdekel a te iszonyatos tájékozatlanságod, nem tudom, hogy fogalmazzak.
2: Hát én tapogatózom, hogy te gyerekkorodról, mint ahogy te is eddig.
0: Az én gyerekkorban mi volt szerinted? Szerintem milyen járművek voltak?
2: Voltak autók, bringák, lovak.
0: Lovak. Igen. Milyen ruházatok voltak?
2: Hát volt, tudod, az a gondolom, az a zsák-zsák ruha, az volt, nyilván.
0: Milyen zene volt? Tino Dillantos Sebestyén?
2: Hát volt country, biztos.
0: Country! Country volt! A jó szoci country.
2: Az. Buliztatok a Pajtában, még ilyenek nem voltak?
0: Pajtában a Szent István körúton.
1: Mondom, nem járt arra.
0: Na jó, szóval nagyon nehéz így generációk és nemek közti szelekcióban. Na mindegy. Szóval, és te egyébként egy nagy pisis vagy, tehát azért igen. Az egy ilyen reggeli műsorat négyszer-ötször kimész pisilni, igen, hogy igen. Ez gyerekkorodban is így volt? Egy ilyen...
2: Igen, nem figyeltem még ennyire a folyadékfogyasztásra, de én úgy emlékszem, hogy igen, akkor is azért pörgött a vese rendesen.
0: Pörgött a vese, és ovisként, hát nyilvánvalóan az óvónéni, hogy hívták az óvónéniet?
2: Márti néni
0: kivitt és fogta?
2: A kezem. Az egyiken.
0: Oké, okay. És amikor nem Márti néni voltál, hanem otthon, ugye a vizé kikerít sádába, vagy nem tudom, hogy hívták a szülői vendéglátóhelyet. Ott volt férfi és női WC külön?
2: Persze, hát kellett a vendégeknek. Hát németek jártak nagyjából, de azért ők is meglepődtek volna, úgy jönnek ide, hogy ilyen egy WC van, és akkor mindenki...
0: Hogy volt illusztrálva? Ugye én elmondtam, hogy nálunk ugye falosz volt, és vazsin ugye a WC-be, de hát ez 70-es évek.
2: Igen.
0: Nálatok, hogy milyen piktogramokkal volt illusztrálva? Ilyen
2: aranyos kalapos úr volt az egyik piktogram, és a szoknyás hölgy volt a másik, és akkor ebből úgy tudták, hogy mizu. Hát nem kellett annyira egyértelmű, mint a 70-es
0: meddig,
2: években.
0: Mikortól? Hát nálunk még kellett. És mikor, tehát tudtad magad egyedül végezni a dolgot? Tehát, hogy elővenni, csinálni, megtisztálkodni, elrakni?
2: Sokáig nem akartam. Tehát sokáig ezt...
0: Jó esett Márti néni.
2: Úgy, ez egy ilyen közösségi programnak.
0: De nálatok, lányok, ugye nektek ez nehezebb, ugye a tisztálkodás. Mert egyébként jó esetben csak elrakjuk. Tehát nincs ott izé nagy tisztálkodás, valljuk be.
2: Én azért szoktam, lássuk be.
0: Most már.
1: Most, igen, de igen. Gyerekkorodban nem.
2: Nem.
0: Gyerekkorodban nem. Hát ott csak elraktad, és mentél tovább, és labdáztál. Izé, nem tudom, mit csináltál.
2: Fagyiztam. Hát ezeket csinálja egy gyerek, labda és fagyi, nem?
0: Hát persze, hát még igen. Úgy jössz ki, hogy még marokban van a kezed, és oda csak egy tölcsét majd be kell tenni.
1: Hát én nem megyek veletek fagyizni.
0: Nem, mi?
1: Nem.
0: Hoztunk neked is, Évi, tessék.
1: Semmit nem fogok tőletek elfogadni.
0: Na jó, visszatérve erre, hogy szerintetek... Nincs ez most egy picit túl lihegve ez a dolog? Ne felejtsük el, hogy például ugye egy nemzetközi suliba járt a lányom, ugye, és ott például van non-bináris WC is. Azaz, férfiaknak WC, nőknek WC, és azoknak, akik nem hajlandók még eldönteni, hogy milyen neműeknek tekintik magukat. Nem vicc? Hát ezzel nem tudtam, hogy én ezt jónak tartsam, vagy pont ellenkezőleg, hogy ez már túlzás, de volt és kész.
1: Nyilván most már azért ez itt mindenre oda kell figyelni, és ezt is meg kell csinálni, főleg ilyen nemzetközi iskolákban, mert ott ugye nem ez a magyar
0: szabály. Nem a magyar standard van, így van az a...
1: Igen. De ez egy nagyon nehéz dolog, és ugye visszatérve arra, hogy mi mikortól, tehát én úgy emlékszem, hogy a 6 éves koromtól már biztos, hogy önállóan mozogtam, meg mert ugye az úszás miatt nekem...
0: Hát meg a suli miatt is kell.
1: Így van, önállóan kellett mindent csinálni, tehát hogy mi azt már megoldottuk, odáig el kell jutni.
0: Mi a helyzet az usziban, mert hogy most ugye ott is ugye jönnek a kisgyerekek, és ugye lányöltöző, fiúöltöző.
1: Óriási dilemma, és óriási balhék vannak délután ebből, hogy egyrésztről és akkor ez lehet a mosdó kérdése, lehet a zuhanyzó kérdése. Képzeld el, amikor az apuka beviszi a lányt a lány zuhanyzó, a női zuhanyzóba, vagy apuka beviszi a lányát a férfi zuhanyzóba. Ez minden, hogy...
0: Ne hülyeskedj.
1: És gondolj be, hova vigye?
0: Igen, ez egy baromi jó kérdés, főleg zuhanyzóba, tényleg.
2: Igen, meg azon gondolkodtam, hogy mi okozza a stresszt, tehát, hogy a nők számára, hogyha egy apuka beviszi a kislányát, tényleg ott kabinok vannak. Tehát esély sincs, hogy egy apuka lásson valami olyat egy hölgyből, amit a hölgy nem akar, nyilván.
0: Pedig
2: nem.
0: Én a női WC-be vittem, tehát ugye például a plázában, vagy ilyesmi, és akkor én ott, ugye ő akkor bement a kabinba, vagy az volt, hogy vele voltam, vagy hogy ott már tudta egyedül végezni, de ott vártam a mosdóknál, és jöttek ki a nők a többi kabinból, és meg ugye minden egyesnek álltam, és magyaráztam, hogy a lányom van benne, a kislányom van benne. Izé. Aztán, mit tudom, vagy morogtak valamit, vagy nem.
1: Igen.
0: Hát de tényleg, mit tudsz csinálni?
1: Meg mit tudsz mondani?
2: Nem is látsz semmi olyat, tehát még piszoár sincs. Tehát
0: semmit
2: a férfi
0: nem
2: látsz. Oldalon, de a férfi oldalon...
0: Férfiakhoz nem akartam vinni, tehát tényleg nem akartam, hogy azért valljuk be, ha valaki, egy gyerek nyilván, mi ha össze-vissza beszélek. Tehát mi ugye nem nézünk oda, mert férfiak vagyunk, egy. És izé. De egy gyerek meg a kíváncsi tekintetével egyébként abban a magasságban van, meg minden, nem jó. Én nem vittem férfi WC-be.
2: Ezt teljesen megértem.
1: Egyébként teljesen megértem. Úgy, hogy felvállalva, hogy neked ott kellett állni, kellemetlenül.
0: Én ott álltam is folyamat... a WC-n belül, tehát ugye a kabinok előtt, a mosdóknál vártam a gyereket. Vagy az volt, hogyha még nagyon kicsi volt, én bementem vele, és akkor segítettem.
2: Igen, de visszatérve arra, amit kérdezted, hogy nincs egy kicsit túl lihegve, ezen kezdtem el gondolkodni itt a női oldal részéről, hogy kabinos, és ott senki nem ment, hogy de egy picit túl van lihegve. Ugyanúgy, mint ahogy az öltözőkben már egy csomó egy próbafülkékben nem tudsz bemenni a pároddal bizonyos ruhaüzletekben a próbafülkék. Mert azt mondják, hogy ez a női részleg, ide csak a nők mehetnek be.
0: De a próbafülkék azok nem koedukáltak?
2: Hát nagyon
3: és
2: sok helyen
3: is
2: már nem.
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Hát nagyon hogy mutatnád meg, hogyha a pároddal, vagy hogy milyen...
2: Ugyanezt a kérdést tettem fel, amíg odaig nem jutottam az egyik eladóval, hogy mondta, hogy akkor hívja a biztonságokat, ha én bemegyek. És mondtam, hogy hívja, mert én nem fogom kihívni a páromat, hogy így a csomó férfi előtt, ahogy így állunk egy csomóan, és várjuk a párunkat, majd ott beszéljük meg, hogy most tetszik rajta, nem tetszik rajta, mit csináljon vele, hanem én oda fogok menni a próbafülkéje mellé, és akkor megvárom, hogy kihívja.
0: Én ilyet még nem is tapasztaltam.
2: Igen, tud lenni ez. De ez is túl van lihegve szerintem azért.
1: Igen. Egyébként igen.
0: Na, itt tehát, várjál, kisfiúként igen, azt fordítsuk már meg, hogy milyen kisfiúként bemenni a női mosdóba. Azért annak van egy misztikuma. Tehát, hogy én például mindig vágytam oda.
2: A mai napig is van, igen.
0: Igen. Nem?
1: És vágysz, hogy kisgyerek legyen, mi?
2: De, ma. Mert ott máshogy vannak a dolgok. Tehát, hogy más szögben áll a tükör, meg nekik raknak ki folyékony szappant a miénkbe, meg nincs is szappan. Tudod,
1: nektek
2: meg
1: is
2: ilyenek?
1: Van folyékony szappanotok, csak ti kipacsáljátok, meg nem úgy használjátok. Komolyan.
0: Én... Mint ezerszer állt volna a férfi vécé, ti kipacsáljátok, ti előveszitek, ti lóbáltok.
1: Ne haragudj, én már takarítottam az uszodába a férfi vécét és a női vécét, van különbség.
0: Nem tudtam, hogy pontosan mi a beosztás az uszodában, de...
2: Minden nap megtudunk valamit rólad.
1: Szóval van
2: eddig hogy előadta, hogy menedzser, meg minden.
0: De? Igen, hogy ő ott fenn a nagy irodájába átlát az egész uszodán.
1: Most erre nem adok magyarázatot nektek. De egyébként van különbség a női férfi WC használata között, tehát ti is...
0: Sokan azt mondják, hogy tisztább a férfi WC.
3: Hát nem tudom, én pár éve bekényszerültem egy férfi WC-be.
0: Mesélj már erről a sztoriról. Csak itt kellett kihúzni, hogy az izéjénél fogva? Nem. Már földön feküdt?
3: Nem. Kint feküdt a földön. De azért, mert annyira hosszú volt a sor a női mosdó előtt, egy rendezvényen voltunk Győrben, és képzeljétek el, hogy jó néhány lányjal így átálltunk a fiú oldalra.
0: És akkor azt játszottad, hogy a Csabi az apukád?
3: Nem, hanem bement. Nem, és ott meg azt csináltuk, hogy
1: Jézusom.
0: De ilyen kacsajárásban mentél, hogy alacsonyabb legyél? Vagy hogy mentél be a vízbe?
2: Vigyél az öletbe.
3: Nem, hanem hát a kényszer nagy úr.
0: Nyakába ugrottál és cumisztál?
1: Jaj!
3: Mondom, Csabi, nem.
0: Hát valahogy el kellett játszani, hogy kislány vagy.
3: Nem. Én eljátszottam, hogy nagy lány vagyok, és úgy mondom, nem én voltam az egyetlen nő, aki bekényszerült a férfi mosdóba, és úgy csináltuk, hogy addig ott állt az ajtónál egy lány, és hogy nem, ne jöjjön be férfi.
2: És mindig benn volt veletek a Csabi?
3: Nem, mondom, a Csabi ezt kiütötte magát kint. Nem, dolgozott.
0: Micsoda élethelyzet.
2: Micsoda történet.
0: Gyerekek.
2: Köszönjük, a Csabi. Szerintem köszöni a Csabi, hogy most erre ébred ma reggel.
0: Valaki üzenik. Pár hete jártam Finnországban, ott több helyen mozi, bevásárlóközpont, éttermek, több fülkés, uniszex mosdók is vannak, piszuárok természetesen nem, csak külön, ajtóval lezárt részben eljezett vécék. Amerikában family WC van erre pelenkázóval.
2: Aha.
0: Tehát, hogy van family WC, és erre gondoltak, hogy egy szülő az ellenkező nemű gyerekét hova vigye vécéztetni?
1: Hát én nagyon kíváncsi lennék, hogy ma Magyarországon van-e family WC, az biztos, hogy én sportlétesítményekről tudok beszélni, ott biztos, hogy nincsen
2: de
1: ilyen.
2: Sok hogy helyen még mozgássérült WC sincs, pedig szerintem az kötelező.
1: Az kötelező, és szerintem azzal már elég fejlettek vagyunk.
0: Én egyébként felszabadítanám a gyerekes szülőket, hogy a mozgássérült WC-ket hadd használják. És mozgássérült WC-ben általában nincsen senki, tehát igen. Nagyon-nagyon ritkán van ott valaki, ezért pontosan ilyen helyzetekben szerintem mindenki megért. Legyen az apuka a lányával, legyen az anyuka a kisfiával, hogy akkor hadd menjenek külön.
2: Mert talán ez lenne a legegyszerűbb, igen.
1: És szerintem még egy mozgássérültek is megengednék.
0: Hát ő is tud várni, hát bocsánat.
1: Így van, ő is tud várni.
0: Így van. Jó, kérdezzük meg, a hallgatóinkat, meséljétek már el azt, hogy mikor voltál utoljára az ellenkező nemű WC-ben, mosdóban, és miért, és mit láttál? Mert ugye itt tényleg éviek elmondták, hogy mi milyenek lehetünk a férfi WC-ben. Amikor az ellenkező nemű WC-be mentél, miért mentél oda, és mit láttál, mit tapasztaltál? 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.

0: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
1: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Antab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
3: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
2: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
3: Ez varázslatos!
2: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
8: Carglass javít, Carglass cserél!
9: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
10: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most!
8: Carglass javít, Carglass cserél!
11: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters, idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Jótékony célok a repont automatáknál. Időt spórolhatunk, ha jól használjuk az AI-t. Változékony napok előtt állunk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra. A többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákokat is meghaladja. További három szervezet munkáját segíthetjük a repont automatáknál. Ebben az évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
17: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
16: Alig termett gomba az idén idehaza, a rekordokat döntő asszály miatt, ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Időt spórolhatunk és hatékonyabban dolgozhatunk, ha jól használjuk a mesterséges intelligenciát. Ebben segít a Gábor Dénes Egyetem új ingyenes online képzése. A 6 órás tanfolyamon bárki megtanulhatja, hogy hogyan használhatja az MI-t a mindennapi munkában, például megbeszélések összefoglalására, prezentációk készítésére, valamint adatok elemzésére, vagy akár döntések előkészítésére. Az egyetem korábbi hasonló képzésén már több mint 55 ezeren szereztek tanúsítványt. Az új tananyag ingyenesen elérhető a mijövőnk.hu oldalon. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat, délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Már erős a forgalom a Budapest környéki utakon, torlódásra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoródtól, illetve az M0-as csomóponttól. Szakaszos torlódást jeleztek az M1-es autópályán Herceghalomtól, valamint az M7-es autópályán Törökbálintnál a terelt szakaszon. Egyre több az autó az M2-es autóúton, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében, valamint a Csepel-sziget két gerinc útján, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is torlódnak a járművek. Adta hírül az útinform. Vezessenek körültekintően.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz egy perc múlva. Na, annyiféle SMS érkezett ezzel a témával kapcsolatban. Teszem hozzá, többen jeleztétek, hogy Magyarországon is vannak már helyek, ahol van family WC. Például az Etelében, a Budaörsi úszodában. Én hát ezt nem tudtam.
2: Azért az Etele Pláza mennyi, egy éve, másfél éve épült át?
3: Hát több, hogy
1: azért
3: az, ez
1: több az azért.
2: Jó, akkor. Na, de friss.
1: Relatíve új, igen. Na jó, sziasztok, nekem egyértelmű, hogy a férfi mosdóba viszem a lányom. A múltkor egy apuka a piszoár fölé próbálta pisiltetni a kislányát, szerencsére volt akkora a kicsi, hogy tiltakozott.
3: Jézusom.
1: Igen, ilyenkor az apuka mit csinált? Tehát valószínűleg mindig az anyuka pisiltette a kislányt, stb. És egyszer egy olyan helyzet áll elő, amikor apa pisilni kell, és ketten vannak, és hogy? És piszoár, és apuka, tényleg, de el is tudom képzelni, hogy ez igaz.
3: Jaj, szegény.
1: Sziasztok! Nem gyerek téma, de a nők a nagyobb rendezvényeken a férfi WC-t úgy használják, mint a koedukált lenne, Jóci Szombathelyről.
3: Ez teljesen így van. Ez teljesen így van. Ahol van egy kis alkoholfogyasztás is már, egy idő után úgy van vele, hogy nem áll ő sorba, és már megy is be a férfibe, és ott kavargunk együtt, férfi, nő, vegyes.
1: A Gyuri helyszíne, a Gyuri rezervátuma.
2: Igen, igen.
1: Onnan a hírek.
2: Igen.
1: Ja. Sziasztok, ha a cowboy óta lehet country is.
3: Country-t hallgattatok?
1: Kisvárda tanúszoda, férfi és női öltöző van. Kislány nem mehet a férfi öltözőbe, és apuka nem mehet a nőibe a gyerekkel. Akkor se, ha ovis a gyerek. Kisfiú anyuka párosnál ugyanez. Tehát, hogy nem engedik meg. Hát,
2: igen.
1: Ja. Uh-huh. Én egy koncerten is simán bemegyek a férfi WC-be nőként, a csaj WC sokszor gusztustalan, és sokáig húzzák az időt, puszi. Vivi.
3: Na, érdekes, hogy nőként ez a megállapítása.
1: Uh-huh. Sziasztok, jó, hogy Éva előhozta az úszoda öltöző kérdést, mert nekünk volt egy sztorink, amikor a hatodikos lányomat vittem úszni. Egy apuka lazán bejött a nőibe, és ott állt, miközben a nagylányok törölköztek és öltöztek, puszi Dóri. Hát igen, uh-huh. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz, mert én megértem azokat a lányokat, akik sikoltófrászt kapnak, hogy bejön egy férfi.
3: Persze.
1: Mert azért, mert ő apuka.
2: Igen.
1: Hát persze, hogy akkor nem. Én akkor nem tudom, mit csinálnék.
3: Persze, ez teljesen jogos.
1: Sziasztok, ha nincs papír a WC-ben, férfi WC-ben, vagy ha nem elég tiszta, már megyek is a nőibe. Nagy forgalmú WC-ben ez ritkán fordul elő. Sziasztok, én lányos apukaként már 3-4 éves, mikor 3-4 éves volt a gyerek, megálltunk a női WC előtt, és vártam egy nekem szimpatikus nőt, és megkértem, hogy vigye be. Üdv István!
2: Igen, egyébként ez is elő szokott fordulni nálunk is, és óriási tisztelet az anyukáknak, mert abszolút segítenek, és hozom, és beviszem, tehát, hogy ez, én azt látom, hogy ez is működik.
1: Én akkor lepődtem meg, amikor a női WC-be belépve egy férfi rám kiabált, hogy pillanat! Persze az ajtót nem csukta be, sürgős volt, hát szép volt a látvány, puszi Adrián.
3: Oh.
1: Ő. Jó, azt kértük a hallgatóinktól, hogy mikor volt utoljára, amikor ellenkező nemű mosdóba mentél, és miért? Hát nem is teljesen mosdóba, de öltözőbe ment, amikor kicsi volt, az Zoli, és ő itt van velünk. Szia Zoli, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na mesélj, 10 éves voltál?
4: Igen, hát minden hétvégén nővérem járt a lovardába lovagolni, és édesanyám néha elküldött vele, hogy ne idegesítsem otthon.
1: Aha.
4: Ez még a 90-es évek környékén volt, és ott nem volt fiúöltöző külön, hanem koedukált volt az egész, és mindig beültetett magukhoz, hogy akkor várjam meg, amíg öltöznek, elkészülnek. És ők, én voltam öcsike, senki nem foglalkozott ezen túl velem, hogy fiú vagyok, mindenki elkezdett öltözni előttem probléma nélkül. De 10 éves fejem már ott a határán vagy, hogy már fiúnak érzed magadat, és nagyon kellemetlen volt a szituációban.
1: Abszolút, hát ne viccel, 10 éves koromban már én is kíváncsian néztem volna. És mit láttál? Igen. A nővéred hány éves volt?
4: A nővérem akkor volt 18, és a barátnő ilyen 16-22 között.
1: Istenem, Gyuri.
4: Hát ez milyen? A mai fejjel nagyon örülnék neki, ott még kellemetlen volt ilyen.
1: De
4: jó, ez a gyerek, bocsánat, visszajavítom, mert gyerekeket nem nézünk, de igen, a szituáció.
1: Na de várjál, de 10 éves voltál, és nézted egyébként a nem gyerekeket, hanem ezek azért már érett nők voltak, nézted őket. Jó emlék volt, vagy kínos volt így utólag?
4: Abban a szituációban nagyon kínos, így visszagondolva meg nagyon menő. Igen.
1: Hát igen, ezek a lovaslányok ráadásul többnyire szépek.
4: Igen.
1: Igen.
4: Ezt nem lehet szépíteni.
1: És a nővéred mondott valamit, hogy Zolikám, ne nézelődjél, vagy nézd itt a képre.
4: Bútor voltam gyakorlatilag abban a korosztályban.
1: Törülhetem
4: egyet, hogy hozzám szólt, hogy az a viszonat végén.
1: Óriási. Na jó van, Zoli, köszönjük szépen, hogy elmondtad, jó utat.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Szia, neked is, szia. Istenem. Jó, játszunk egy Hungary Machine-t.
2: Igen, és most is értékes nyeremények vannak. Egy Rise Up termékekből álló ajándékcsomagot lehet nyerni, és bocsi Zacsit persze.
1: Igen, hívjatok akkor most 0620 22 22 122.

0: a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 7 perc múlva. Sziasztok, gyémánt lakodalomra kelt a nap ma Siófokon. Szüleim ma 60 éve, hogy összeházasodtak, hétvégén köszöntöttük őket, boldog évfordulót kívánunk nekik, és még nagyon sokat. Orsi utóriet Gábor még Sió TV kapcsán ismerte meg apukámat. Szép napot nektek is. Orsi drága, hát örülök, hogy ismertem apukádat, és sok boldogságot kívánok a szüleidnek, és azért azt még egy fél szóban írd már meg, hogy milyen, tehát, milyen körülmények között ismertem meg apádat.
2: Na, ja. Kíváncsi vagyok.
1: Igen, jó, Juci van velünk, szia Juci, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, Juci, honnan hívsz?
3: Én Szentesről.
1: Ó, gyönyörű Szentes. Nem, várjál, nem madár származik onnan Szentesről? Erdei Zsolt?
3: Azt nem hiszem.
1: Nem?
3: De Vására itt van nem messze, meg Szeged is, úgyhogy itt vagyunk a Dél-Alföldön, Csongrád megyében.
1: Így van, és akkor ti mit szoktatok ilyenkor mondani?
2: Földiek vagyunk.
4: Földiek vagyunk.
3: Így van.
1: Mondja te is.
5: Hát igen, a földünk.
3: Hello, csajok! Üdv a Dél-Alföld szívéből!
2: Hajrá! Hello. Szurkolunk!
5: Segíteni fogunk, tényleg!
1: És hogyha tényleg, hogyha külföldön találkoznak ilyen földiek,
5: igen,
1: akkor azok mit csinálnak? Tehát hogy néz ki?
5: Megölelgetik egymást.
2: És megismerjük egymást.
6: Kiabálják, hogy földi! Földi!
2: Nem.
3: Hát attól függ, milyen a fizimiskája. Az Évivel vagy az Anettel találkoznék, biztos, hogy a nyakukba ugranék. Egyébként elbújok és hangolul beszélek.
1: ez jó. Abszolút jó. Egyébként ezt a földiek vagyunk, ezt mások is mondják, amit a hegyvidéki magyarok is mondják, hogy a mátraiak mondják, hogy földiek vagyunk?
6: Hát biztos, de valahogy itt a Hódmezővásár környékén.
1: Ezek a lapos terület, ugye? Igen, ott van ez a földizés.
3: De tudjátok, miért van? Mert azért a hegyen, ha elindulsz, egy fél óra múlva már nem tudod, hol jár a másik. Az Alfölddel elindulsz reggel 7-kor, még délben összeintegetsz. Nincsenek távolságok.
1: Igen, van valami bennetek, ami olyan
2: nem tudom. Óvatosan mondja.
3: Óvatosan. Igen, óvatosan.
6: Kicsit olyan, mint a Truman Show, nem? Tehát, hogy így mennek, de hogy sose jönnek ki, valahogy mindig ott maradnak azon a területen.
1: Az a része, igen, de ez a szolidaritás egymással, ez olyan, mintha mi?
5: Megható.
1: Nem tudom befejezni, mondom. Na jó, játszunk, jó?
3: Jó.
1: Tessék, itt van a dal.
7: A szélben száll egy titkos üzenet. Az éjszaka téged is utolér. Most megáll az értelem, feltámad a képzelet, és meg

0: és megtalálok téged. Wow!
1: Szerintem jobb volt, mint az eredeti.
0: Tessék, mit mondtál, Juci?
1: Szerintem jobb volt, mint az eredeti.
0: Jobb, igen, jobban tudja, mint a Dobrádi, csak az, hogy nem hallotta a zenét, a Lacika. Tehát ő most itt...
2: Lacika még úgyis elének, hogy nem is hallja a zenét.
0: De tényleg, hangnemet is találgatta.
1: Nekem úgy sincs hozzáfülem, úgyhogy mindegy.
0: Lacikához mindenkinek van füle. Itt van az ajándékod.
3: Gratulálunk! A nyereményed egy Rájszab termékekből álló ajándékcsomag.
4: És emellé pedig jár még egy bocsizacsi, benne egy bögre, baseball sapka, és 10 után a földi Anett hívni fog.
1: Jó! Nagyon örülök, a baseball sapi még hiányzott a gyűjteményben.
0: Az jó is egyébként.
1: Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, szia Juci!
1: Sziasztok, szép
0: szia.
1: Napot nektek,
0: puszika! Szia, szia!
2: Igen, amikor felhív a földi Anett, az azért egy kemény.
0: Földi Anett.
4: De ti nem irigylitek azt, hogy minket ennyire szeretnek ott, akik élnek?
0: Nem. Ahogy Juci is mondta, hogy ha rólatok van szó, oké, de amúgy elbújok és angolul beszélek. Nem, Juci, sem irigyellek.
2: Nem igaz, ezt a kérdést nem tudta, mi lesz a vége.
0: Istenem. Gábor a siótévés időd alatt apukám a Mahartnál dolgozott, és a játékokhoz kapcsolódó ajándékok promóciók kapcsán volt kapcsolatban veletek. Értem. Akkor üdvözlöm még egyszer. Jó, jövünk vissza nem sokára, és képzeljétek el, ez mondjuk nem az ő hangja. Hanem ez az eredeti, ez a Modern Talking, és ugye akit énekel, mert Dieter Bohlen nem tudott énekelni, de ő tudott, Thomas Anders, ő az, akit a Sztárban megszemélyesített Komonyi Zsuzsi. Szegény kiesett most, de egyébként tök jó volt, tehát én láttam, mondjuk a ruházatára költhetett volna picit többet a TV2, picit olcsó volt.
2: De nagyon akarták ezt a Modern Talking hangulatot.
0: Nem jött össze. Nem jött össze. Tényleg.
4: Semmi köze nem volt hozzá.
0: De annyira nem volt jó az a zakó, nem volt jó a paróka, szóval azért ennél lehetett volna jobban, de mindegy. Hát lehet, hogy egy régi serparókából levágtak valami miatt, és már nem tudták visszaragasztani, vagy...
2: Múlt héten a Gudics Mártén volt ez a paróka, lehet.
0: Na mindegy. A lényeg az, hogy ugye ezt kapta feladatul Komonyi Zsuzsi. És ugye ezzel most szegény ugyan kiesett, de egyébként tök jól csinálta, egy ilyen medlit adott elő. Viszont ami érdekes még ebben a történetben, nyilván arról is beszélünk, hogy erre a Sztárban sztárra egy énekesnő hogyan készül. Hogyan kapja a újabb és újabb feladatokat. De ami érdekes még ebben az, hogy maga Thomas Anders egy videó üzenetben szurkol Zsuzsinak. Küldött egyet.
2: Ez azért óriási dolog. Tényleg.
0: Megmutatjuk majd ezt az üzenetet is, és arra buzdította a tévénézőket, hogy szavazzanak rá. Egy picit bepromózta a saját koncertjét is, de az mellékes. De ezzel kapcsolatban hívjuk Komonyi Zsuzsit a hírek után.
5: Ne csak hallgass, ne csak hallgass. Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is.
3: Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000

0: 1000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértest fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
2: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a modern

0: MVM Dom.
1: Jegyek elérhetők a funcode.hu-n.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Hajló.
11: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
13: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Olcsóbb lesz a gázolaj a nagyobb teherautók után. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki kiadóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti. Az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. Idehaza alig termett gomba az idén, a rekordok a döntő asszály miatt, ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogel János gombaszakértő arra figyelmeztetett, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
17: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
16: Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul majd a közbeszerzés. Az új téli egyenruhája ruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kapják meg a rendőrök. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint két mikrobusz karambolozott az M3-os autópálya főváros felé vezető oldalán, a Galga pihenőhely térségében. A 44-es kilométernél a sérült járművek a leállósávon állnak, de már több mint 7 kilométeres a torlódás, ami lassan oszlik csak. Hatalmas torlódás nehezíti a Budapest felé tartókat az M5-ös autópályán, az Ócsa térségében kiépített terelésnél. A jelenlegi adatok szerint a torlódás már meghaladja a 10 kilométert, és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Lehetőség szerint választák az 5-ös főutat és az Újhartyányi csomópontban, de legkésőbb az Örkényi csomópontban hagyják el az autópályát, és a fővárosig haladjanak tovább azon. Vezessenek körültekintően!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 14 perc. Jó reggelt, szevasztok! Minden hallgatónak szép napot! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Hello, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát Lacikára itt még reagáltak. Sziasztok, Lacika király vagy, kimentem, és csengő hangom leszel.
2: Na tessék!
0: Igen. Jó reggelt, Unimogman, Lacika fantasztikusan énekelt, Évi kollégáin a nevetésére, még a nap is kisüt, maradunk végig, Gosi Tibi rámpavezető, és még egy székutas. Székutas visszafelé, satukész. Jó, hogy az S az Z, de amúgy S. Tehát, hogy igen. Ezt tudtad?
3: Nem tudtam. Köszönöm szépen. Hogy
0: satukész.
3: Ja.
2: Nagyon király.
1: Egyébként jó.
0: Egyébként ja. Nagyon jó. Én mindent elmond, igen.
1: Én tudok egyébként visszafele egy szöveget.
0: És? Okay. Akarod most előadni?
1: Nem, csak mondom, hogy én...
0: De majd lesz ilyen tehetségkutatónk, majd csinálunk majd a vágópirossal, hogy ott majd előadod?
1: Ott lehet.
2: Ez vágópiros, és 10 után fogja most megtudni, hogy ez lenne tehetségkutató, és akkor ott...
0: Tehetségkutató vágópirossal.
1: Ott felléphetek?
0: Felléphetsz, igen. Na, mert egy más... Ez nem is tehetségkutató, mert igazából akik fellépnek ebben a műsorban, már rég bebizonyították tehetségüket, ők profi énekesek, lehet így fogalmazni, ez a Sztárban Sztár, és ugye itt zajlik a legújabb évada. Ez már a 12. egyik iszonyat sok ment már le ebből. Nézi ezt valaki?
1: Hát én ugye nekem
0: nincs tévéd, igen.
1: De szoktam pörgetni így, igen. A telefonon, és szoktam
2: látni. Illetve félszemmel a párom meg a kutyája, ők nézik, de ilyen nagyon-nagyon komolyan, tehát ott ülnek egymás mellett a kanapén. Én meg jövök, megyek, teszek, veszek, és emiatt így folyamatosan ott van az egyik szemem, és nagyjából mindennek képbe vagyok, minden produkciót látok.
0: Én szeretem. Is így vagyok vele, hogy nézegetem, de most kihagyok egy hetet, akkor nincs olyan nagy baj. Te, Anett?
3: Én is nézem. Nem azt mondom, hogy rendszeresen, de hasonlóan, mint ti.
0: Igen, baromi érdekes ez a műsor, mert gondoljatok bele, itt van egy csomó énekes és énekes nő, Komonyi Zsuzsi, Szofi, Tóth Abigail, Takács Nikolász, Dr. Mátyás, Gudics Máté, Bras Bence, Kovács Áron, ők voltak még versenyben a hétvégén, és sokan kiestek már egyébként, Gallusz Niki, Lola, Roy, tehát hogy egy párad is. Azért érdekes ez, mert ez nem azt mutatja, hogy mennyire jó énekes vagy sem, hanem amúgy is nagyon szubjektív a zsűri megítélése, hanem az, hogy mennyire tudsz egy másik ismert énekesnek a bőrébe bújni, független attól, milyen nemű.
1: Igen. És azért meg hát ugye nem attól is függ, hogy mennyire kapsz már az elején nehéz dalt, mert azért az is nagyon nehéz, hogy valakinek egy sokkal könnyebb illik hozzá, a másiknak pedig egy nagyon-nagyon nehéz előadást kell készíteni.
2: Sőt, ahogy megfigyeltem, az sem mindegy, hogy mennyire kapsz mondjuk ilyen közösségkedvenc dalt, vagy amit, igen, a közösség nagyon fog ismerni.
0: Persze, azon nagyon-nagyon sok múlik. Egyébként még azt se tudtam én megítélni, mert a zsűriben nem látok bele a fejükbe, hogy ők inkább már a parodisztikus előadást szeretik, vagy hogyha tényleg olyan, mintha.
2: Igen, nehéz kérdés, mert elsősorban azt szokták mondani, meg az egész műsor azt mondja, hogy minél jobban szelleműjön át azzá az előadóvá, aki, mm-hmm, akit
0: nem ezt szokták mondani. Azt szokták mondani, hogy most kiléptél a komfortzónádból, ez az egyik.
2: Ja,
0: a másik, hogy na, erről szól a Sztárban Sztár.
2: Ez azt nagyon sokszor elmondják.
0: Szóval ez a kettő... de mindegy is. Nem ezért beszélünk erről, hanem azért, mert itt van Komonyi Zsuzsi, akinek volt, érted, fantasztikusan szerepelt, szegényként most esett ki. Éppen ezt még nem tudtuk pénteken, amikor megkértük, hogy beszéljünk vele. És ő ugye a Modern Talkingból Thomas Anderst utánozta, adta elő. Tudjátok, ez most nem ő, amit hallani fogtam, hanem ez az eredeti Thomas Anders. Ezt most csak azért mutatom, mert Thomas Andersnek az ének hangja azért már eleve elég nőies. Ugye?
2: Hát igen, nem ez a rock and roll vonal.
0: Nem, így van. Szóval még azt is mondanám, hogy egy nőnek ez a feladat annyira talán nem lehet nehéz, mondjuk, mint hogyha Barry White-ot kapta volna, vagy...
1: Mondjuk igen.
0: Igen. Szóval, na most azért is beszélünk erről, mert miután ugye Thomas Anders, ő a fekete hajú, a Nóra nyaklánccal, uh-huh, a másik ugye Dieter Bohlen a szőke, ő nem tudott énekelni, de ő volt a producer az egésznek, és ő kaszált ezen iszonyat sok pénzt, a Thomas Anders annyira nem. De azért beszélünk erről, mert képzeljétek el, Thomas Anders hallott arról, hogy Komonyi Zsuzsi őt fogja előadni, és üzent egy videóüzenetben neki a következőt.
4: Hello Hungary, I'm Thomas Anders.
0: Hello Magyarország, Thomas Anders vagyok, és úgy hallottam, hogy Suzi Komonyi a hétvégén a Star Wars című műsorban engem fog alakítani. Micsoda öröm! Remélem szavaztok rá. Én szurkolok neki, én szorítok neki. És itt most betolja azt, hogy fellép az MVM Domban. Tehát, hogy...
4: So I hope you have the chance to see me there and lots of love. Bye bye.
0: Na. Szóval azért betolta az MVN Dómot. Na mindegy is. De nem...
2: Ha már itt van, megragadta az alkalmat.
0: Megragadta az alkalmat. De ez egy nagyon-nagyon kedves gesztus, és erről az egészről szeretnénk vele beszélni. Itt van velünk a vonalban Komonyi Zsuzsi, énekesnő, a Sztárban Sztár versenyzője. Szia Zsuzsi, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello Zsuzsi! Miért estél ki?
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerettem volna még maradni. Hát szerintem pont az, amit az előbb itt felvezettél, hogy egy feminibebb előadót kellett megformálnom, akinek azért egy vékonyabb, magasabb tónusú hangja volt, és pont egy ilyen tengelyélen táncoltunk ez ügyben, hogy akkor én egy picit, ha elmélyítem a hangomat, akkor,
0: igen,
5: akkor
0: ezt
5: a férfias szint tudom-e hozni, de ugye amikor a magas hangokat üti meg az ember, akkor ott ugye azért a nőies hangok előkandikálnak, de hát közben neki is ilyen hangja volt.
0: Szóval hát várj, ez úgy volt, hogy ugye Thomas Anders volt az, akit te próbáltad, de neked láttam, hogy le kellett mélyítened a hangod, ugye?
5: Igen.
0: És amikor jött az a magas, de az mindig a Dieter Bohlen csinálta, ilyen fejhangon csinálta, de azt igen. Nem ő énekelte, az tök kamu volt. De neked is volt egy kamu Dieter Bohlen melletted, nem?
5: Így van.
0: Ő kicsoda volt? Honnan?
5: Hát ő tulajdonképpen az egyik táncos fiú volt.
0: Egyik táncos fiú, oké.
5: Okay. Igen, így van.
0: És akkor te csináltad a mély és a magas hangot is?
5: Igen, én összemixeltem a kettőt, így aha, van.
0: És pontosan, ez egy medley hogy... volt, ez egy modern talking, én gyűlölöm a modern talkingot, te is?
5: Én nagyon szeretem. Én nagyon szeretem, én ezen nőttem fel.
0: Én is, és ezért gyűlölöm. Ezen nőttem fel, és gyűlölöm, igen. Tehát ugyanaz az élet, úgy, Zsuzsi.
5: Tudtad, hallgattad ezeket a dalokat.
0: Az biztos, nem lehetett elkerülni. Én nekem volt egyszer egy akcióm, hogy felhívtam a magyar határőrséget, hogy Dieter Bohlen tiltsák ki az országból, mert úgy volt, hogy jön.
5: Tényleg?
0: Nem viccelek, igen, és mondták, hogy megnézik, mit tehetnek.
2: Nem vetjük el a kérés, Bocskor úr.
0: Na mindegy is, de Thomas Anders jön. Na, beszéljünk először magáról, a munkáról, a Sztárban Sztárról, és utána erről a videóüzenetről egy picit. Zsuzsi, baromi nehéz ezt elképzelni, mert mindannyian énekesek vagytok, mindannyian egy stílusban vagytok ismertek, és kedvelnek benneteket. Ugyanakkor ez egy baromi nehéz dolog lehet egyszer csak kapni egy szerepet, egy arcot, egy imidzset, egy hangot, és tessék, egy hét alatt készülj fel ebből. Hogy nektek van bármiféle beleszólásatok, hogy kit kaptok?
5: Nem, nincsen. Tehát így a karakteredet megnézik, és akkor elképzelik, hogy akkor kiket tudnál esetleg alakítani a színpadon. És akkor ez nekünk is meglepetés egyébként, hogy ki lesz az, akinek a bőrébe majd bújni kell. És akkor ez ugye azt sem tudjuk, hogy egyik héten lány, a másik héten esetleg férfi karakter. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon feszített munka, mind fizikailag, mind szellemileg erre azért rákészülni.
0: És akkor hogy állsz neki, hogy ezt megkapod vasárnap, és akkor hétfőn benyitsz Lajtai Katihoz, ahol egyébként ott áll a többi is, és akkor ő megpróbálja neked elmagyarázni, hogy Thomas Anders mitől Thomas Anders?
5: Ez pontosan így van, és kb. Ilyen 4 napod van elsajátítani teljes mértékben, vagy átszellemülni az adott előadóvá, tehát azért mondom, hogy ez nagyon megterhelő egyébként így hétről hétre, de hát közben egy csodálatos feladat, és az ember mindig úgy el is képzeli, hogy hú, hát ez szerintem sikerülni fog, hogy hát ezt meg tudom csinálni, mert ez egy őrült nagy kihívás. Ugye ilyesfajta dalokat én soha nem énekeltem itt a pályafutásom alatt.
0: Nem, hát én láttalak a pályafutásod alatt, na, hát teljesen, mi az a műfaj, amit te képviselsz? Mert mulatosnak picit, hogy is mondjam, tehát annál azért jobb vagy.
5: Nem, hát én szerintem soha engem így bekategorizáltak, igen, ilyen mulatos műfajba, de képzeld el, én soha nem énekeltem mulatost. Én örökzöld slágereket, illetve popdalokat énekeltem világéletemben, csak valahogy így az embereknek a tudatában így ragadtam meg, amit a mai napig nem tudunk, hogy ez miért van, de nagyon szeretnék már ebből.
0: Nem azért, mert azon olyan tévécsatornákon voltál, ahol mindenféle mulatos volt, és akkor ezért?
5: Hát Lehet, hogy igen, hogy összekevertek, hogy beleolvasztottak engem is, de hát igazából a mai világban nem is nagyon vannak már, ugye, van még egy-két zenecsatorna, de olyan igazán, mint régen volt, ugye kifejezetten egy ilyen pop csatorna, ahol klippek mentek, voltak nincs, beszélgetések, nincs. Azért most már az nincsen, és így tulajdonképpen azokba tud az ember megjelenni ezekben a mostani zenecsatornákon és műsorokban.
0: Világos.
5: Viszont mindenki szerepel, tehát mindenféle műfaj, és azért is furcsa, hogy az embert így bekategorizálja.
0: Igen, ez tök érdekes egyébként. Na, de térjünk vissza erre a feladatra. Tehát te például mikor érezted azt, mert azt mondtad, van négy napod, vagy nem tudom mennyi, mikor érezted azt, amikor már, hogy na jó, most már Thomas Andersé változtam át. Tehát ez, ugye ott van a tánc része is, vagy a mozgás része, vagy a ruhapróbák, tehát mikor van az, amikor úgy érzed, hogy megérkeztél?
5: Hát, hogyha itt ezt a Thomas Anders produkciómat nézzük, szerintem ez volt nekem a legnagyobb kihívás. Egyrészt azért, mert azt a korszakát kellett még a Modern Talkingnak, vagy Thomas Andersnek megformálnom, ő nem volt egy túlmozgásos ember. Tehát ő leginkább ugye az arcával ilyen szúrós tekintettel, vagy ilyen igéző tekintettel nézett, tehát én rengeteg videóklipet megnéztem.
0: A Dieter Bohlen telekente a száját labellóval, és a nyakába akasztott egy billentyűt, hogy ott azzal biztosan el van.
5: Így van, de az az igazság, hogy pont megnéztem számtalan videóklippet, koncertet, és igazából ők nem nagyon mozogtak, tehát már ez volt a nehéz kihívás ebben, hogy tulajdonképpen egyik helyről majd megyek a másikra, próbálok tényleg ilyen megbabonázva nézni a közönségre, meg hát ugye a hölgyekre, és én azt gondoltam nőként, hogy hát én ezt rengeteget gyakoroltam a tükör előtt, hogy ez már megvan, én ez úgy érzem ezt, meg milyen jó kipróbálni, hogy milyen lehet egy férfinek, aki csábítani akar, és én teljesen azt gondoltam mondjuk azt, hogy mondjuk szombaton, tehát így a műsor előtt egy nappal, hogy hát ez nekem menni fog. Így a mozdulatokat ugye, nekik tényleg ilyen, vagyis hát a Thomas Andersnek kézmozdulatai voltak, nézett jobbra, nézett balra, szóval, hogy ebből én azt érzem, hogy kihoztam a maximumot.
0: Hát többet nem lehet. Hát ez így van. Többet nem lehet.
5: De mégsem voltam elég igéző, mert ráadásul itt most azt írták a kommentelők, hogy ugye hát a nőies vonásaim ugye megmaradtak.
0: Hát hára a jó égnek.
5: Igen, de oké, csak hogy itt egy férfi karakter kellett.
0: Szóval az a baj, ebben az egész sztárban az zavar, hogy azt várják tényleg el, hogy olyan legyél, mint az eredeti. Hogyan? Hát lehetetlen. Igen. Hát más személyiség, vagy más a mozgásod, egy hét alatt be lehet gyakorolni dolgokat, és ne felejtsük el, hogy a sminkes és a ruháztató is nagyon-nagyon sok minden múlik. Mondjuk ez a paróka nem a legjobb, amit te kaptál. Azért van Thomas Andersesebb paróka, de a Dieter Bohlen meg egy vicc. Az olyan, mintha az én hajamat rakták volna 80-as évekből rá csávóra. Azért a Dieter Bohlen ennél szőkébb is, nem tudom mit. Na mindez, engem bosszant az, mert én is azt láttam, hogy te tök jó vagy. Tehát, hogy ezért.
5: Köszönöm. Hát képzeljétek el, hogy volt egy nagyon poénos kommentelő, aki azt írta, hogy na de hát Thomas Anders énekel. Tehát kvázi az volt a lényeg, hogy neki annyira átjött az a hang után.
0: Aha, igen.
5: Én nagyon boldog vagyok, hogy tulajdonképpen a kommentelő, de ő ezt így negatívan akarta leírni, de hát én ezt teljesen pozitívá formáltam, hiszen azt gondolta, hogy én kvázi én vagyok maga a Thomas Anders.
0: Hát vagy lehet, hogy azt sugolta, hogy te playbackeltél.
5: Vagy azt, igen, hogy na de akkor, és én énekeltem, tehát akkor mégiscsak hoztam azt a hangot. Tehát nekem ez egy teljesen...
0: Szerintem jó voltál. Volt. Figyú, mesélj már ezt a videóüzenetet, amit Thomas Anders küldött, hogy ez hogy jutott el hozzád?
5: Hát én bízom benne, hogy azért üzenhetett nekem, mert meglátta, hogy múlt héten megjelent az új dalom, és annyira megtetszett neki, rám keresett. Meglátta, hogy őt fogom utánozni a tárban, és egyből üzent. Hát szeretném én ezt hinni egyébként, hát milyen poén lenne, ez így lenne. Hát egyébként kicsi a világ, még akár lehetne is, ez volt az én álmaimban. De én azt gondolom, hogy a menedzsmentjeink összebeszéltek, és egy meglepetésként küldték, támogatásként, aminek hát én elájultam, akkora megtiszteltetés, hogy nagyon köszönöm neki, hogy ilyen kedves volt, hogy azért mégis egy világsztár üzen nekem, és így indulhattam, és egyébként én ezt így át is éreztem, és komolyan mondom, hogy én nagyon élveztem ezt a produkciómat, még hogyha nem is, sajnos nem úgy jött le a nézőknek, és kiestem, de attól függetlenül én ezért is örülök, hogy megformálhattam, és azért bízom benne, hogyha megnézi, akkor azért tetszeni, vagy elégedett lesz vele.
0: Igen.
5: Nem emberi magát.
0: Igen, én figyeltem a kézmozdulat, mert a hang az nekem is ott volt, hogy az pár látszott, hogy mélyíted, és az látszott a mimikádon is, hogy ott mélyítened kell. Egy-két hangnemet nem lehetett volna váltani? Ez nincs megengedve a műsorban?
5: Hát azt gondolom, hogy ugye mivel ő nekik egy magasabb, vagy neki ilyen magasabb tónusú hangja volt, azt gondoltuk, hogy ha csak így lemélyítem, akkor már megjön az a... És én szerintem, én nem tudom, szóval én azt gondoltam, hogy ez így jó, ez a hang, nem?
0: Nem, jó is volt. Ja, hogy neked a hang nem, értem. Nem, jó is volt az egész, csak az arcodon látszott, hogy te most mélyítesz, érted, Zsuzsi?
5: Jó, igen, én próbáltam egész héten így beszéltem a családomhoz is.
0: Igen. Na jó van, drága, nagyon-nagyon szépen köszönjük, gratulálunk az eredményeidhez. Szerintem nem kellett volna kiesned, és tényleg óriási a történet. Köszönjük szépen.
5: Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm, hogy beszélhettem veletek, és bízom benne, hogy még fogunk találkozni, és egyébként pedig nagyon sok dalom van az interneten.
0: Mondjad, melyik a legújabb, amit a Thomas Anders is meghallhatott.
5: Túl mindenen az a címe, ti is hallgassátok meg, mert szerintem szuper lett, múlt héten jött ki, de egyébként van még az előző egy évben, képzeljétek el, hogy 4 saját dalt hoztam ki, pontosabban 3 saját és 1 feldolgozás, úgyhogy én most azt gondolom, hogy ráültem erre a vonat, és most menetelek, és nagyon bízom benne.
0: Meneteljél, drágám! Mindenki menjen, nézze meg a Túl mindenet, meg az összes többi Komolyi Zsuzsi dalt. Menjetek föl a YouTube-ra, meg a Spotify-ra, meg nem tudom, hol vagy.
5: Mindenhol ott vagyok.
0: Hallgassátok agyon a Zsuzsit.
5: Igen, és köszönöm szépen. Nagyon puszi. Kedvesek vagytok. Sziasztok!
0: Sziasztok. Komolyi Zsuzsi! Megérdemli a promót, nem?
2: Igen, nagyon jó fej volt. Meg tényleg ügyes volt végig egyébként, amennyit láttam a műsorból. Szóval.
0: Abszolút.
1: Nagyon jó fej.
0: Igen.
1: Igen.
0: Na, gyerekek, kérdezzük már meg, mert szerintem mindenkivel volt ilyen valamilyen sztárnak a bőrébe bújt, hogy azt meséljétek el, drága hallgatóink, melyik sztár bőrébe bújtatok, hogyha többet ittatok a kelleténél. Tehát amikor iszol, akkor ugye valakivé válsz. Én voltam már Joe Cocker.
2: Én Whitney Houston.
0: Igen, ja, tudom, Whitney Houston, tényleg voltál. Hát van videófelvételem róla.
1: Én Britney Spears.
0: Britney Spears.
2: Pont ennyi jön ki az Évi-ből, ha iszik.
1: Sokat iszol.
2: Mikor Péter egy-két csat bulangát megívott, nagyjából ilyen hangot adott ki.
0: Mindenkivel előfordul, ha sokat iszik, valaki valamelyik sztárnak a bőrébe bújik. Anette?
3: Hát én nem tudom, én mindig más vagyok. Tehát, hogy attól függ, hogy milyen buliban vagyok, akkor én olyan sztárnak a bőrébe bújok. De én is szeretem.
2: Joe Cocker.
3: Azt mondjuk éppen nem, de Britney én is voltam többször.
0: Britney minden nő volt. Zoltán Erika is. Az olló ujjakat elhúzod a szemed előtt? Vagy az melyik?
2: Még most is csinálja.
0: Még most is csinálja?
3: Most is. Majdnem most is megcsinálja.
0: Na jó. És azt mondd el, drága hallgatónk, hogy mi a produkciód lényege. Ez nem muszáj karaoke legyen, nem muszáj egyébként az se, hogy énekes legyen. Tehát ha többet iszol, a kelleténél melyik sztár bőrébe bújsz, és mi ennek a produkciónak a lényege? 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
12: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt nádudvari debreceni páros kolbász csak 979 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
14: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
15: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
16: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
17: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom
18: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
20: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
21: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
22: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Befejezték a karbantartást a déli pályaudvaron, megműtik 14. Leó pápát, 20 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Befejezték a karbantartást a déli pályaudvaron, így mostantól gyorsabban haladhatnak a vonatok. A munkák után a korábbi sebességkorlátozást is feloldották. A pályaudvar vágányhálózatán betonaljakat cseréltek, néhány helyen pedig a váltók alkatrészeit is ki kellett cserélni. Emellett átvizsgálták a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak. Egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
28: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
27: Megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyala imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítását javasolják, a beavatkozás időpontját pedig már ki is tűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a Templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat, délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Hatalmas torlódás nehezíti a Budapest felé tartókat az M5-ös autópályán, az Ócsa térségében kiépített terelésnél. A jelenlegi adatok szerint a torlódás meghaladja a 10 kilométert, és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Lehetőség szerint választák az 5-ös főutat és az Újhartyáni csomópontban, de legkésőbb az Örkényi csomópontban hagyják el az autópályát, és a fővárosig azon haladjanak tovább. Adta hírul az Útinform. Közben az M3-ason két mikrobusz karambolozott a főváros felé vezető oldalon, a Galgapihenőhely térségében. A 44-es kilométernél a sérült járművek a leállósában állnak, de a 7 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel az erős forgalomban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-9 lesz 2 perc múlva. Na, a gyerekek, ez azért nagyon jó, mert teljesen eltaláltuk. A kérdésre eltaláltuk a nemzet lelkét, hogy ha többet iszol a kelleténél, akkor melyik sztárnak a bőrébe bújsz? Zseniálisak jöttek. Gyerekek, annyira szeretném, hogyha fölvenni Miska a telefon, Gyuri hívja őt.
2: Éppen ebben a pillanatban is, szóval Miska,
1: kérlek. Miska, légy szíved fel, a Gyuri csörög. Amúgy megolvasom azt, hogy én nem ittam, 10 éves voltam, Farsangon Zizi labor voltunk, én voltam a Veresegyházi asszonykórusból az egyik. Ez volt a produkciónk lényege. Edina.
3: Az is milyen jó.
1: Igen, szóval az egy érdekes produkció, mert ugye a Zizi labor, ami egy együttes volt Janicsák István vezetésével, és aztán ezt a Rolling Stones számot bedobták, a Veresegyházi asszonykórus, és majdnem világhírű lett, nem lett világhírű, de majdnem. És tényleg annak volt valami bája. És aztán, hogy igazából ez egy, már az is egyfajta paródia volt, nem tudom szebben fogalmazni, nem lehetett komolyan venni azt a művet, és akkor ezek szerint még utánozták egy jó páran.
3: Valószínű.
1: Sziasztok, mint ex-bankrabló, jelenleg kidobó. Így gangstává iszom magam. Szerintem nem kell magyarázat üzeni, boxer. Tehát bankrabló voltál is kidobó. Oké. Okay. Sziasztok, én piásan hajnal 4-kor Máté Péter legjobb dalait szoktam énekelni, vagyis hát kicsit erős megfogalmazás az éneklés, de azt hiszem, jó vagyok, legalábbis olyankor. Taxis Gianni.
4: De olyankor szokott egy jó ilyen baráti iszogatásban így elszivárogni, így mindenki szépen lassan, tudod, már veszik a cipőt, kabátot, amikor egy Gianni rákezd ezekre a kemény Máté Péterekre.
1: De milyen érdekes, hogy a lelkületből is adódik, hogy mivé válsz, amikor berúgsz, és tehát ez a majdnem szerelem volt. Tehát ez milyennek kell lenni?
4: Olyannak, aki mindjárt sír, miközben ezt énekli.
1: Igen,
4: tehát,
1: igen.
4: Az a sírós
3: de részek. De lelkis embernek kell lennie.
1: Igen,
3: tehát mindenképpen. Tehát kell, hogy lelke legyen.
1: Igen. Nem úgy, mint aki gangstává változik.
3: Annak más lelke van.
1: Más lelke van. Na, Miskát próbáltuk elérni, de nem sikerült, ugye?
4: Nem, sajnos nem veszi fel.
1: Azt mondja, én jávor párral szoktam inni magam, és akkor jön a ripityom. Asztal tetején, pohár a falhoz, és semmi sem drága, üzeni Miska. Jól szerettem volna beszélni vele. Szép reggelt mindenkinek. Ha kicsit iszok, és picces vagyok, akkor egyértelmű, hogy Michael Jackson. A produkció pedig csupán egy csomagfogás, azzal a jó öreg mozdulattal, és a hang csak egy au. Remélem, képileg előttetek van Orsi.
4: Orsi!
1: Orsi. Óriási vagy Orsi. Sziasztok! Én afroamerikai molett nagyszájú nőnek képzelem magam, akik Chicagóban lakik, ha iszom. A mozdulatok is csípőből jönnek, léci, ne hívjatok, a Nasia mentő anyu voltam.
4: De jó fej.
1: Édes vagy, Cuki. Afroamerikai molett nagyszájú chicagói nő.
3: Azt ugye elképzelem.
1: Igen. Na, azt mondja, hogy Phoenix, régebben a boros kóla Jimmy Somerville-lé változtatott. Jimmy Somerville megvan?
3: Nekem nincs meg.
1: Hát a Communards. Lacika, mondjál már, te vagy itt a izé a jukebox.
3: Valahogy nekem mondd el, hogy hogy jövök rá.
4: Nem tudom.
1: A Communards. Jimmy Somerville.
4: Tényleg nem.
1: Hát játsszuk mi itt, mi is játsszuk.
3: Megkeressük.
1: Na jó. Aztán ment a hang is, a tánc is. Most sörözéskor Quimby megy, teljesen átélve. Ha beugrik egy-két unci is, akkor jön elő belőlem Korda Gyuri bácsi és a Lady N, üzeni Pitafuti.
4: De helyes, hát ő egy nagy produkciós lehet.
1: Hát egy Jimmy Somerville-ből az egy viszonylag magas hang. Abból ugye lemegy Quimby-be.
4: Igen.
1: És az még egy unci utáni Korda Gyuri bácsit még felvállal a Pitafuti. Ez őrület. Na jó, köszönjük szépen. Jövünk vissza egy hangcsapdával, és mutatom ehhez a hangot. Nagyon-nagyon figyeljetek, aztán Évi mondja, hogy mi az ajándék. Igen. Tessék.
5: Idei annak nem gombi, 8-9 van, köszön a 7 volt 9-9, elterem első, a 7-8 egyesület, meg a cég, nincsit bír, és közletben a Budaktam is van, mert ez a bács sportest írba.
3: Ugye ez a hang megmaradt péntekről, mert nem sikerült kitalálni. Egy 30 000 forint értékű ajándékcsomag a gyermeki felajánlásából.
1: Jaj, a gyermeki, képzeljétek el, nagyon-nagyon cukik voltak. Most, hogy csatlakoztak ugye a hangcsapdajátékhoz, kapunk egy óriási csomagot, de nem kicsit, nagyot. Egy óriási csomagot tele tésztával, mindenféle aranyossággal, konyhai kellékekkel, megint egy tésztafőző fazékkal. Azt kivitte haza múltkor?
6: Hát azt nem én, sajnos.
4: Furcsa lett volna, ha te.
1: Kivitte haza? Valaki hazavitte, és most emberi felvált.
3: Nem voltam itt.
2: Vagy még Ati?
1: Ati vagy a...
2: Évi elődje? Nem tudom.
1: Vagy Évi elődje?
2: Lehet. Ati. Azt mondja Laci, hogy Ati.
1: Ati, aha. Na jó, és kaptunk egy levelet is, az eheti hangcsapda játék során, kedves Gábor, Évi, Gyuri és Anett, eheti hangcsapda játék során gyermeki ajándékcsomagot nyerhetnek a játékosaitok. Mivel a tavalyi csomagunk is nagy sikert aratott nálatok, főleg a tésztafőző edény, így arra gondoltam, hogy idén is meglepünk benneteket egy újabb csomaggal. A második után ez már-már hagyomány. Használjátok és fogyasszátok, egészséggel kívánunk további vidám és szórakoztató reggeleket nektek és a hallgatóitoknak egyaránt. Üdvözletel a gyermeki ZRT képviseletében, Kán Hajnalka marketing menedzser. Majd kézzel utóirat, Gábor, tudom, szereted a gumicukrot, ezzel is készültem neked.
2: De jó fej.
3: Köszönjük szépen.
2: Iszonyat jó fejek, tényleg.
3: Na, megnézem ezt a tésztafőzőt.
2: Na, hát ha elkezdesz főzni?
3: Én szoktam.
2: Tök jó.
3: Igen. Akkor stipistop.
1: Stipistop, ez a tojáson bizonyítsa, és aztán jön a tészta.
3: Igen, mert holnap új feladat van.
2: Mindét haza. Nézd, Csabi, mit hoztam neked.
3: Holnap 4 tojás lesz.
1: Szóval, ha valaki felismerte a hangot a hangcsapdához, akkor hívjon most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 7 perc múlva. Itt valaki írja, sziasztok, én Lennon szoktam lenni, könnyezve éneklem az Imagine-t. Egyébként én tudjátok, mit tudok? A Michael Jackson Beat It-ből Eddie Van Halen gitárszólóját levegőgitár, vagy léggitáron.
3: Az nagyon
2: komoly. Azt én bármikor, Lacika fölveheti videóra, megmutatom. De csak a testemet, tehát hogy nem lát, az arcomat nem mutathatom, mert eltorzul.
3: De hát úgy jó.
2: Nem, akkor nem játszom.
4: A gitár az léggitár.
2: Az léggitár, igen. Nem is csak a két kéz.
3: És nem is éneklet hozzá a gitárt?
2: Nem.
3: Most
2: hittem. Mit tudsz? Te meg semmit nem tudsz. Mondjuk a nagy semmit.
3: Whitney Houston tudok. Csak mondom.
2: De nem videóra.
3: Az, annak jogi következményei lennének.
2: Na várjál, van még ezt. Karaoke alkalmával a rockkocsmában viccesnek gondoltam Szandi Nyugi Doki című dalát előadni. Megfagyott a levegő, és szalonspiccesen úgy értelmeztem, oda vannak értem. Levettem a válmozgást, igazgattam a képzeletbeli svájci sapkám, és pukedlisztem nem is egyszer. Biztos?
3: Na az, ez... az volt a baj, hogy pukedlisztél.
2: Nem is egyszer. Onnantól minden alkalommal kérték, ha megjelentem ebben a kocsmában. Előadtam a pulton, távozáskor, sőt, igazoltató rendőröknek is. A hely felvette a repertoáriába, akkor még a pultnál kérheted a kedvenc zenét, Vinempről játszották. Még a kabátomat sem vettem le, már szólt a dal, minden egyes alkalommal. Viccesebb lenne, azt írám, Sanyi vagyok, de csaj vagyok.
3: Évinek is nagy kedvenc a Nyugi Doki, azt te is szoktad nyomni, nem?
5: Igen, szerettem Szandi gyerekkoromban nagyon.
2: Sziasztok, súlyos baleset a 77-es úton Kapolcs előtt, Veszprém felől, mentőhelikopter és más egységek a helyszínen, valószínűleg zárják az utat, kerülni Talján Dörögd öcs közti bekötő úton lehet. János, köszönjük szépen.
6: Köszönjük szépen, a 28-as kilométernél már le is zárták, három autó ütközött frontálisan.
2: Na jó, köszönjük szépen. Itt van velünk Móni. Hello Móni, jó reggelt.
7: Jó reggelt, sziasztok.
2: Szia Móni, hogy vagy?
7: Köszönöm, jól, szuperül.
2: Szuper, hol vagy?
7: Hát most éppen úton vagyok munkába, Siófok fele.
2: És ott is dolgozol, Siófokon?
7: Igen.
2: Aha. És amikor nincs turista szezon, akkor mit lehet ott dolgozni? Tudom, sok minden, de mégis.
7: Nekünk van egy saját üzletünk, amiben a saját borászatunk borait áruljuk, illetve gluténmentes, mindenmentes termékeket árusítunk meg.
2: Szuper, is megy egyébként?
7: Igen.
2: Az
7: igen, meg szerencsére.
2: Helyes. Oké, Móni drágám, mutatjuk neked újra a hangot. Tessék.
8: Tép ideje, annak nem gomb, és 8-9 van. Köszönöm, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-ból 9-ért, a 7-

0: értékű ajándékcsomag a gyermei felajánlásából.
1: És mellé pedig egy bocsizacsi, benne bögre, baseball sapka, és Anett akkor 10 után keresni fog.
2: Oké, nagyon jó, szuper, köszönöm szépen nektek.
3: Mi is neked, nagyon jó az a csomag, ha azt kapod, amit mi kaptunk, fú, brutál. Hát,
2: nagyon örülünk neki.
3: Köszönjük szépen, szia Móni.
2: Szuper, köszönöm, szép napot, sziasztok.
3: Szia, szia. Továbbra is írják, 77-es úton, Kapolcsnál teljes útzár baleset miatt. Jó, jövünk vissza, mert ez érdekes lesz ez a téma. A Vokci azt mondja, hogy bizony a férfiak különféle módszerekkel tesztelgetik a nőket, hogy ők kaphatók-e. És ha kaphatók, akkor mire kaphatók? Tehát ezt, hogy állítok, mi fel tudjuk mérni jól.
4: Igen, és ebben bőven a pszichológia van egyébként. Tehát sokszor olyan módszerek, amikre ugye a nők nem is figyelnek fel, de lehet, hogy mi is ösztönösen csináljuk, mi pasik.
3: Tehát még az is lehet, hogy nem is tudjuk, hogy ezt teszteljük.
4: Lehet, lehet, simán. Úgyhogy a János majd ennek fog egy kicsit a mérásni, meg teszteli Évit, meg Anettet is.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
7: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben. Kilója csak bruttó 1049 forint. Október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
9: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
10: familypark.at.
11: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5V40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Az arckrémekből jól ismert a hyaluronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
15: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hyaluronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
14: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
17: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
18: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
19: Hunyavel szemét, mit lát?
1: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
19: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
1: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban.

0: 24-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rossz állapotban van a hazai utak közel fele, szinte teljesen elmarad az idei gomba szezon. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint, ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákokat is meghaladja. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul majd a közbeszerzés. Az új téli ruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kapják meg a rendőrök. Idehaza alig termett gomba az idén, a rekordokat döntő asszály miatt, ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogel János gombaszakértő arra figyelmeztetett, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
4: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
3: Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen, délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Két autó ütközött össze a 49-es főúton az 55-ös kilométernél, emiatt ott az utat lezárták, olvasható az útinform.hu-n. Közben a 77-es főúton Kapolcs közelében is két autó frontálisan ütközött, majd egy harmadik személyautó is beléjük ment. A 28-as kilométernél teljes útszár van érvényben. Hatalmas torlódás nehezíti a Budapest felé tartókat az M5-ös autópályán, az Ócsa térségében kiépített terelésnél. A jelenlegi adatok szerint a torlódás már meghaladta a 10 kilométert, és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 10 perc, megint jó reggelt. Szevasztok, szép napot, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hanet, szia, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Van két közlekedésünk. M5-ös, egy pillanat, igen. M5-ös, Ócsa, Budapest irányában megszűnt a dugó, viszont az M0-ás keleti szektor Maglódi út a 31-es főút kihajtótól lépésben halad a forgalom az M3-as irányába. Túl sok az info, várja, hol vagyunk? M0-ás keleti szektor, lépésben halad az M3-as irányába, oké. A másik pedig Budapesten, Budai rakpart, északra, a Mozaik utca előtt koccanás, ez Piroska üzente.
3: Köszönjük szépen.
0: Te szépen mondod ezt a net.
3: Hát igen, mert hálás vagyok, mert nekem még az az infón van, hogy 10 kilométeres a dugó az M5-ösön is Budapest felé.
0: Na, hát itt vannak az hallgatóink, akik up to date-ek.
3: Igen, azért.
0: Azért, hát, köszönöm.
3: Hála is, köszönet.
0: Hála is, köszönet. Jó, jön a bokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Jó reggelt, bokci. Hello, hello, hello.
5: Jó reggelt. Mi ez a visszafogott öröm?
0: Mi? Picit fáj a torkom, azért nem vagyok ilyen üvöltős, de amúgy minden ugyanaz.
1: Én nagyon örülök neked.
5: Na, végre. Ez jó volt. Jó reggelt, Vokci. Én nagyon örülök neked, és én is.
0: Amikor meg túlzásba viszem, akkor azt kéred számon, tehát nem lehet ez sehogy jó.
5: De úgyis, nem, hát azt már megszoktam, az piszok jó, hát azt elhiszem, akkora hazugság, hogy nem igaz. Na, gyerekek, egyébként én, meg ti is azért lássuk be, a Gyurit már láttuk vitnizni, tehát tudjuk, hogy milyen, amikor Whitney Houston-t énekelt.
0: Igen.
5: Egy az egybe.
0: Igen.
5: És le is mozogja. Tehát én nagy rajongója vagyok és ennek a produkciónak.
2: Vagy, köszönöm, János, és te vagy itt a stúdióban a legnagyobb szakember zeneileg, úgyhogy abszolút.
5: Az meg a másik, bók, igen. Bók. Tehát igen, én értek hozzá, tehát tényleg jó. A Gyurka ebben tényleg profi. Szóval kívülről nyomja, azonos hangmagasságban tegyük hozzá, tehát fantasztikus.
0: Figyelj, pusztító. Nekem is megvan, meg is volt videón, és akkor egyszer csak kényszerített valamivel, hogy töröljem ki.
2: Jogdíjas.
3: De kitörölted?
0: Már nincs meg.
3: Ó, Istenem.
5: Hát dehogy is, de ott van a felhőben, ne csináld.
0: Nekem nincs felhőben, nem vagyok fenn felhőben. Na mindegy, teljesen minden, nekem megvolt, de előkaparom valahonnan, mert valakinek megvan még. Lehet, hogy Lacikának van meg. Mert akkor szétküldtem. Jó, ami egyszer a neten, de ez nem volt a neten, ez a telefonomon volt.
5: Jaj, Isten. Jaj.
0: Na mindegy, szóval ennyit a...
5: Nekem is mindig írja egyébként, hogy nincs biztonsági másolat, szégyeljen magam.
0: Igen, nekem is, és én szégyellem magam, is örülök neki.
5: Jaj. Na.
0: Na, beszéljünk arról, hogy mi pasik hogyan tesztelgetjük a nőket azt illetően, ugye, mert ez valóban, ez ott van bennünk kódolva, ez ösztönös, tehát még nem is nagyon tehetünk róla. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz.
5: Igen, és a Gyuri jól mondta, tehát nem mindig tudunk róla, hogy mi ezt tudatosan csináljuk, tehát van, amikor ösztönösen nyomjuk. Hát én, ahogy a szakirodalmat elolvastam, valahogy rám nézve ez elég butító lenne, tehát nagyon szégyellik magam ezeket a mondatokat elsütném. De azért tegyük hozzá, hogy azért elsősorban verbálisan megyünk rá, ugye a lányokra. Tehát...
0: De ki a szintjén? Tehát azért, hogy ez... Igen, tehát ez a... Talán szó, mit tudom én... Kőkóla... Tehát, hogy ezek is a maguk helyén teljesen jók.
2: Ezek is verbális manipulációk.
5: Persze, attól függ, milyen a partner. Egyébként én észrevettem, én intellektuális dumával nulla esélyem van az ostoba csajokkal szemben, akik ráadásul még ki is néznek valahogy, érted? Tehát egyszerűen nem kellek nekik, mert nem értik, miről beszélek, érted? Tehát elnyomsz egy összetett mondatot, aztán azt hiszik, hülye vagy, kész, hogy ez bolond.
0: De ezért kell tudni azt, hogy hova mit nyomsz. Tehát, hogy...
5: Hát ez az. Így van. Pontosan. Tehát a kőkóla az is nagyon jó.
0: Ezt mondom, a kőkóla az... Na mondjad, mert én azt hittem, hogy ez nem csak verbális, azt hittem, hogy itt egy picit páváskodunk is.
5: Hát jó, páváskodunk persze, de azért gondolj bele, hogy ugye a férfiak azért szorulnak verbalitásra, vagyis hát kényszerülnek rá, mivel nem mindenki szép, ugye?
0: Igen, a testünk érdektelen.
5: Igen, ez az. A másik, hát igen, a nők, azért nyilatkozzatok meg, mi érdekel titeket a státusz, az autó, meg a mit tudom én, meg hogy néz ki az illető, hogy öltözik. Elsősorban a nők így ítélik meg a pasikat.
1: Igen, ez így ebben a sorrendben. Nagyon jól láttad.
0: Státusz, autó, hogy néz ki.
5: Pont fordítva, minket nem érdekel, és te hogy nézel ki, édesanyám? Ez a fontos érted. Igen. Tehát minket a ronda gazdag nő, az a éhehalás után, tehát amikor tényleg nincs napfény sem, érted, és akkor már a pigmentjei is tönkre mentek, már csak akkor fanyalodunk ilyesmire. Tehát a lényeg az, hogy a lányok azok máshogy viselkednek ezzel kapcsolatban. Ezért mi sajnos a verbalitásra és a trükkökre vagyunk ítélve, illetve a túlélés érdekében mindenféle ösztönös mahinációra. Ugye az ilyen standard dolgokat kihagyom, ugye, hogy a térbeli, hogy is mondjam, távolságnak a folytonos szűkítése, ugye, tehát a közeledés, fizikai közeledés. Na most ezt a nők nem tudom, hogy veszik, de a lényeg az, hogy egy dolgot biztosan le tudsz tesztelni vele, ha közel kerülsz valakihez, tehát, hogy belelépsz az aurájába. Ha nem küld el a francba, az azt jelenti, hogy te tetszel neki. Ez a lényeg. Mert hogyha taszítod, akkor biztos, hogy elküld a francba. Tehát mondjuk az évire gondolok, akkor ugye az évi azonnal megmondaná valakinek, hogy húzz a francba innen, vagy ülj messzebb egy kicsit.
1: Ez így
5: vagy
1: van.
2: Évi akkor is megmondaná az Évi, hogyha amúgy tetszik neki. Tehát, hogy akkor is sem.
0: Én ezzel összezavarja ott a falubélieket az Évi. Tehát, hogy valószínűleg hajlandó lenne az Évi sok mindenre, de a verbalitása és a kommunikációja meg eléggé durva. És
1: prostó?
0: Nem, durva. Csak ennyi. És ezért a hajlandóságát a falubéli bikák nem veszik észre.
5: Ez vele úgy beszélgetnek. Igen, a határon túlról beszélünk.
1: Igen, de egyébként nagyon jót mondasz, mert én az elején ugye ezt említettem nektek, ezt az aura kérdéskört, szóval, hogy amit nem, én például ettől rosszul vagyok, bárki belelép az aurámba, aki egy picit máshogy rezeg, én azt tényleg megmondom.
0: Igen, csak tudod, a koitusz az egy olyan műfaj, ahol benne van az aurádban. Tehát, hogy nincs.
1: De azzal nem tudok koitusz létesíteni, akinek az aurája borzasztó.
2: De nem mondhatod neki, hogy a házam kerítése az aurám határa.
5: Nincs az a pasi, akit közel engedné magadhoz.
1: De van, csak vannak olyanok, akiket nem.
2: És ők többen vannak.
5: Jó, persze.
0: Jó, ez mindenkinek több. Ez, hogy többen vannak.
5: Jó, akkor menjünk a frankobakhoz.
1: Oké.
5: Bűntudatkeltés. Na, ilyenről, lányok, ilyenről hallottatok.
1: Életemben nem hallottam.
5: Verbálisan nyomás alá helyeznek. Tehát akkor ilyen mondatok.
0: És ezzel elérem a célom.
5: Hát kicsit olyan hidegnek látszol. Zárkozott, mindig ilyen zárkozott vagy, ne legyél már.
0: Ja, azt mondom, hogy másképp, hogy azért még tartozol 50 ezer forinttal, tehát hogy... Szerintem ez a bűntudatkeltés.
1: Én is ilyenre gondoltam valami.
2: Olyan hideg vagy, mindig ilyen vagy, amúgy loksz 50 ezerrel.
0: Ez a bűntudatkeltés.
5: Nem, kola, hozzon meg egyet, figyelj, ez egy nagyon drága kola volt, ez 18 éves. Na, jó, szóval, meg ilyenek, mit tudom én, azt mondod neki, hogy felnőttek vagyunk, már ne viselkedj már ilyen kislányos módon, hát tarts már magad egy kicsit valakinek, meg mit tudom én. Uh-huh. És ebben a pillanatban vajon a nő kezd-e oldódni, vagy lazulni, ezt figyelgetett közben, hogy hajlandó ennek a trükknek bedőlni, ennek a tesztnek, tehát, hogy
3: első alkalommal? Biztos, hogy nem.
1: Hát nem.
5: Hát de nem, nem.
3: De sértő.
2: Igen, tehát, a nőknél bizonyos értelmi szint felett inkább dühöt vált ki az ilyen taktika szerintem.
1: Hát igen.
5: Igen?
2: Szerintem
5: hát
2: igen.
5: A normálisabból. Tehát hogyha mit tudom én.
0: Bocsi, mindig, amikor most elmondod a trükköt, előtte mondd el a helyzetet. Tehát hol vagyunk? Egy fogadáson az akadémián, vagy a borban egy faluban? Tehát hol beszélgetünk?
5: Akadémián valakinek a barátnőjével.
0: Így van. Na, így.
2: Fogadáson az akadémián. Olyan rideg vagy, doktor Marika, mi van veled?
0: Igen, hol történik?
5: Karikókám, egy kicsit feszültek, látszol. Mi van? Nagyon fölnyomta az orrodat ez a Nobel-díj. Ne hülyeskedj már, kicsit lazulj már le. Amúgy se vagy egy túl jó nő. Szóval valami ilyesmi.
0: Kíváncsi voltam, meddig viszed.
1: Amíg lehet.
5: Nem, hát most itt nem rólam van szó, hát élethelyzetekről, jó?
1: Igen. Uh-huh.
5: Szarkazmus. Próbálsz egy kicsit tiszteletlen lenni, hogy nézed, hogy milyen reakciók vannak. Tehát erre mit szólnának a csajok, hogyha például azt mondja neki, hogy fú, láttam, jó, rövid szoknyában jöttél, mi van, vadászni akarsz, vagy ezért nincs pasid, és akkor nézed, hogy erre mit válaszol.
0: Ha nem ez is még az akadémia?
5: Igen, az akadémia. Még a Kati
0: vagy. Még a Kati vagy.
5: Egy bőrpesgőtárkos meg.
2: Mi van, vadászunk, Kati?
5: Kati, nem rövid ez a szoknya? Hú, ebből megfázás lesz. Na, szóval.
0: Ebből megfázás lesz.
5: Mindegy, csinálsz majd valamit, vagy locsintesz valamit, aztán
0: tudjuk. Na jó.
5: Na szóval, ha az illető nem tiltakozik, tehát Kati azt mondja, hogy ez rendben van, tehát ezért nem szól vissza semmit, az azt jelenti, hogy alacsony önbecsüléssel rendelkezik, és hát akkor ugye megszerezhető az illető. Tehát egy pici sértések, apró sértéseket nyomsz be, és hogyha ez lányok, ez nálatok, hát igen, megint az élethelyzet.
1: Igen. Hát én visszaszólok. Ti azért valamelyest
5: intelligensek vagytok, visszaszólsz, mint az állat. Ugye hát az Évi azt gondolom le is üti, tehát.
1: Köszönöm, hogy sokat segítetek, hogy abban, hogy lesz majd egyszer valaki. Nem verekszem, de biztos, hogy visszaszólok, persze. Tehát egy ilyen beszólásra az az alap, nem, hogy visszaszólsz persze valamit.
0: Na, jó, aztán egyelőre még nem találtam meg magam a sztoriaidban, de azért várok nagyon.
2: De megyünk feljebb egyre-egyre, nem?
5: Pedig már fogadáson is volt.
1: Nem, mert ott vagytok az akadémia. Miért is ott álltok?
5: Jó, hát. Na, nézzük, azt mondja. Hajlandó vagy-e bizonyos dolgokra, azt mondja az
0: illető. Ezt kérdez a nőtől?
5: Igen, nem kérdezed, hanem...
0: Igen, megint az akadémián vagyunk.
5: Igen, az akadémián, igen. Csak egy kísérlettel kapcsolatban szeretném mondani, hajlandó vagy-e, Kati, bizonyos dolgokra, egy laboratórium. Új! Vakcinát tesztelni? Itt is van nálam. Tehát azt mondja, hogy... Ha a hajlandóságra viccet félretéve, nem is az volt egyébként, meg durva is volt talán, azt mondja, hogy például meghívod idióta időben, idióta helyre, amit nem szeret az élető csajszit. Tehát, mit tudom én, fölhívott este 11-kor, vagy éjfél.
0: Hogy menjünk el bungee jumpingolni? Vagy...
5: Igen, megmutatom azt a helyet, amit én szeretek a legjobban, és esetleg a gyerekkorodra hivatkozol, vagy valami ilyesmi. És ha látod, hogy hajlandós, tehát egy hülye helyre, hülye időben, esetleg pont a csajszínek van valami programja a barátnőjével, mégis feladja és veled megy.
0: Hát akkor egyértelmű, nyilván.
5: Akkor egyértelmű, igaz. Tehát akkor az már nagy rajongásnak mondható.
0: Annett rázza a fejét, csak mondom, mert én közben figyelek mindenkit.
3: Elismertem, hogy az már valóban nagy rajongás, hogyha bedobja a derekát a csaj, és elmegy megnézni éjszakat.
5: De ti soha nem rajongtatok senkért annyira, hogy tényleg.
0: Minél idősebbek, annál nehezebben rajonganak.
5: Igen. Taknyunkon csúszunk, akármikor szólnak.
1: De most pedig egy illúziót, ti állandóan egy illúziót kergettek, és azt szeretitek így elérni.
2: Mesélj, milyenek vagyunk, mesélj.
1: Mi azért tudatosabbak vagyunk.
5: Azt a mindenit. Fantasztikus. Mégsem én járok abortuszra. Na mindegy, azt mondja, hogy nézzük, azt mondja, kétértelmű megjegyzések például. Na ilyen, csacik, megeszitek el ezeket a dumákat, azt mondja. Te veszélyesebb vagy, mint ami ennek látszol. Nem, ezt a Gyuri tudná jól mondani, a kovboly hangján.
0: Na, Gyuri, gyerek abból.
2: Hát kegyed veszélyesebb, mint amilyennek látszik.
1: Én ezt nekem ez tetszik.
0: Kegyed veszélyesebb, de ez már nem az akadémia, ez valahol máshol van.
5: Nem, persze, most már tényleg jót akarunk szerezni, tényleg, igen. Azt mondja, nem biztos, hogy mindent el kellene mondanom, amit eszembe jut most rólad.
1: Ez ilyen elcsépelt.
0: De neked már elcsépelt? Én azt hiszem, hogy bejön.
2: Csabi évek óta hajtogatja ezt. Hát ez.
5: Na ez megint a Gyuri mondata. Veled az ember könnyen bajba keveredhet.
2: Oha.
5: Azt mondja, neked fogalmad sincs, milyen gondolatokat ébresztesz másokban.
0: Na, na erre visszakérdeztek, fogadjunk. Na mit? Na mit ébresztek?
1: Na mit ébresztek benned? Mit?
0: Hát ez az.
1: Hát
0: ez...
1: De így, ezzel a hangsúlyjal.
0: De én nem már tudom, hogy, be, hogy aznap este megleszel.
3: Ezzel a hangsúlyjal? Tehát ezzel nem?
1: Na mit? Na mit?
2: És ahogy kétszer elispétli, hogy na mit, mert látod, ökölbe szorult a jobb kezed.
1: Meg így felemelem a vállam is, na nem mit? Veszed észre? Na mit?
0: Na mit?
5: Na mit, na mit, na mit? Vat, vat, vat.
0: Vat, vat, vat. Itt vagy még, Vokci?
5: Nem, tudom hogy, te,
0: ja, itt ugye,
5: nem tudom, hogy te provokálsz-e, vagy csak az én képzeletem mond bele sokat többet. Például ilyen. Szexuális visszavonható dolgok például.
1: Na.
0: Na.
5: Nem tudom, jó ötlet lenne veled kettesben maradni.
1: Na, ez már...
0: Ez jó, ezt bárkinek elsütheted.
5: Ezt belsütheted, és visszavonhatod.
0: Még az akadémián is.
5: Mert arra, hogy mire gondolsz, azt lehet tompítani, hogy mit tudom én, akármi, tehát semmi rosszat nem gondoltam.
0: Így van, bármikor visszavonulod, fújhatsz ebből a kijelentésből.
2: Igen.
0: Teljesen jó. Erre hogy reagálnál, Évi?
1: Ez már jó. Ez, mert már legalább tudom, hogy mit akar. Nem kell fölösleges időt töltenünk együtt. Legalább tudom, hogy már valami lépést tenne felém. Érted? Én is értem, hogy miért áll ott.
0: Miért áll?
5: Ez is visszavonható példa. Még egy visszamondható, tessék, vagy vonható.
1: Tessék.
5: Ha tudnád, mi jutott eszembe most rólad?
1: Na, ez is nagyon
5: ezt jó. Is akármi. Érted? Tehát. De... Erre a, ez már valamiféle flörtölés, mert hogyha a csaj belemegy, akkor iszi, és érted ezzel tovább.
0: Ha csaj kíváncsi arra, hogy milyen gondolatokat ébresztett benned, akkor ez már nyitottság. Ha azt mondja, hogy jó van, hagyjuk már, akkor nyilvánvalóan nem.
1: Jó, de innentől kell kreatívnak lenni, nem? Tehát, hogy el kell mondanod, hogy mire gondoltál, és ebből kell kihoznod
5: nem,
1: valamit.
5: Hát ezt inkább nem mondom el, mert még a végén félre érteni.
0: Így van. Na, erre a csaj azt mondja, hogy nem baj, mondja, nem értem félre. Ezt
5: na,
0: mondja a csaj.
5: És már benne is van a játék.
0: Már benne vagy. Így van, kész, vége. Akkor megvagytok. Annett most csak bólogat. Valószínűleg többször végig futott ez a párbeszéd az életében.
1: Régóta.
3: De igen, ez már közelebb van ahhoz, hogy az ember mondjuk nyisson a másik igen. felé.
0: Te melyik dumájánál tudtad a Csabinál, hogy ő most be akarja finiselni a dolgot?
3: Most így nem tudom. Tehát már
0: amikor érezted, hogy most Csabi a finisre megy?
3: Talán amikor nem akarta, hogy vége legyen így az estének, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ő akkor...
0: És rád zárta az ajtót meg ezek?
2: Nem akarom, hogy vége legyen az estének! Nem mehetsz haza!
0: De kívülről zárta be, vagy belülről?
3: Tényleg elébred. Belül. De nem én sehova, dehogy is nem csinált ilyet.
2: Ha együtt maradunk, amíg belém nem szeretsz.
3: Te hogy ismered? Mint a tenyeredet. Jól van.
5: Ez a mondat, milyen, hogy vannak dolgok, amiket jobb nem kipróbálni, mert utána nehéz lesz.
3: Ez olyan gagyi.
1: Igen.
5: Nem jó?
3: Nem,
5: tehát ezek
3: nem
5: szakirodalom, tehát ezek ilyen kiválogatott, kikapott dolgok.
3: Hát nekünk nem tetszik, aztán biztos van olyan, akinek bejön, nekünk nem.
5: És ez a, te mindig olyan jól tudod kezelni a férfiakat?
1: Na hát ezt rám nem mondják.
5: De hogyha ezt elsütik, ezt a mondatot, azért büszke vagy magadra,
1: hát,
5: nem?
1: Nagyon büszke lennék, ha egyszer valaki ezt mondaná.
5: És az ilyen, na, amikor jönnek ilyen kis apró szexuális provokációk, szerinted meddig lehet elmenni egy ártatlan flörtben?
3: Na ez is attól függ, hogy mondjuk nekem bejön az a pasi. Tehát, hogy
0: hát, minden attól függ, de...
3: Persze, csak...
5: Hát ha nem,
0: a jön, nem azt mondja, hogy ezektől a mondatoktól telefekszel bárkivel, nem ez volt a mai témánk.
3: Igen, tudom. Jó, szólsz most.
5: Hát tudod, nincs, hogy oda megy kvázimódó, és tudja a megfelelő mondatot.
0: A Balázs mondatot is akkor... Igen.
5: Nem, hogy... arról van szó, hogy már eleve hajlandóság, tehát tetszik az illető, érted? Tehát érted?
0: Ez igen, de nem vele kapcsolatban kérdezett, hanem nagy általánosságban kérdezett. Szerinted nagy általánosságban meddig lehet elmenni egy flörtben? Érted? Ennyi.
3: Igen.
0: És nem rávonatkoztatva kérdezed. És akkor erre mond valamit, te nyilván rávonatkoztatva vonsz le következtetéseket.
3: Így van. De hogy ez ettől már nem zárkózik el annyira, még akár én sem.
5: És mi történne, ha egyszer nem gondolkodnál annyit, hanem csak úgy követnéd az ösztöneid?
0: De jó, igen.
1: Hát ilyen, ez biztos, hogy ti mondjuk.
0: Ez nem nekem ilyen, mondtad most.
3: Sokszor.
1: Igen, ez annyira ti vagytok.
0: Igen, hát ezt én sokszor mondom. Na mindegy, Vokci, elfogyott az időnk.
5: Jó, hát legyen így. Mert szereztünk csajt, nem mi?
0: Nem szereztünk ezzel.
2: Volt egy-két mondat, amire azt mondták, hogy működne.
3: Igen, de jártunk az akadémián.
5: Talán ne az akadémiára menjünk csajozni, jó?
0: Így van, így van. Na jó van, Vokcika, köszönj szépen, csőkutya, imádunk, szia-szia.
5: Csőkutya, nektek.
0: Hello.
3: Olyan nagyon komoly volt ma a János.
0: Most ugyanezt mondta ránk. Amikor beköszöntünk, nem? Jánosnak valami nagyon torz volt a hangjában. Igen, az zavart végig, de...
2: De majd... lett volna vezérelve a mikrofonja, vagy...
0: Igen, nem, igen, és én már próbáltam itt letekerni, de mindegy. Jó, 10:11, a mai nap legjobb pillanatai következnek mindjárt. Évi?
1: Képzeljétek el, Gyuri talált a Facebookon egy nagyon-nagyon jó kérdést, ami egy örök dilemma, mégpedig a férfi vagy női mosdóba vigye az apa a kislányát. Rácsatlakoztunk erre a témára, és véleményeztük.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
10: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
13: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
16: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
18: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű. Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
19: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
20: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
21: Autóüveg Pilkington.
22: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
23: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
24: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz, 5 perc múlva. Itt valaki írja, hogy jó pofa, hogy két 60 pluszos bácsi ad csajozási tanácsokat múlt századi tapasztalataik alapján. Látom, hogy azért itt 50-esen neked szövegértési problémáid vannak. Tehát egyikünk sem adott tanácsot, gondolom Vogára meg rám céloztál, hanem ő egy összeállítást talált arról, hogy miket ír a statisztika, amik bevált. Tehát, hogy látszom, hogy nem érti megint csak.
2: Nem, meg pláne egy korosztályban is megoszlottunk itt, akik megbeszéltük is. 30-asok, 40-esek vagyunk körben, tehát hogy van minden.
1: Na, csak egy példa. Ó, Évi, tuti reggel cukrot pakoltál, és belement a szemedbe, mert olyan édesen nézel. Üdv, Pöpi.
3: Te Évi, ennek nem lehet ellenállni.
4: Hát, ez még gyakorod.
2: Ökölbe szorult az Évi egyik keze már most.
4: Nem, de most erre mit mondja? Hát, nyilván semmit nem váltottál ki belőlem.
1: Na, a Pöpi, pedig a Pöpi mindenkiből kiváltik, belőlem is.
4: Értem, de most...
2: Szegény Pöpi, tönkretettél több évtizedes
4: barátságot. De Pöpi, így is szeretlek, nem kell próbálkozni.
1: De találkoztál a Pöpivel?
4: Nem
1: láttad őt?
4: Nem tudom, hogy...
1: Pöpi ki. A hentes. Nagyon-nagyon régi motoros, ilyen az SMS-ezős műfajban, amúgy tényleg hentes, és úgy is néz ki, mint egy hentes.
4: Igen, jóban lennék.
1: Cuki hentes.
2: Mindig mosolyog, boldog.
4: De
2: boldog.
4: Te ott volt a turnén? Valahol?
1: Egy régebbi ott volt, igen.
4: Jaj, akkor
1: több régebbi.
4: Majd akkor gyere oda és mutatkozz be, és akkor emlékezni fogod.
1: Na jó, ennyit erről, a mai nap legjobb pillanatai.
4: Na képzeljétek el, Gyuri talált a Facebookon egy nagyon egyszerű kérdést, ami különben egy örök dilemma, mégpedig figyeljetek. Férfi vagy női mosdóba vigye az apa a kislányát? Hát volt véleményünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Képzeljétek el, egy vidéki portál, a sonline.hu, ez egy Somogy megyei portál. Órák alatt több száz kommentet generált egy Facebook poszt által, és egy nagyon-nagyon egyszerű kérdéssel, egy olyan dilemmával, amit szerintem minden szülő átérez, és ez az örök dilemma a következő: férfi vagy női mosdóba vigye az apa a kislányát. Fontos, hogy apa a kislányát, mert a másik talán egy picit könnyebb, bár nem tudom. Szóval képzeljétek el, itt jöttek a traumák, személyes élmények, mindenki, valaki persze a kérdésre fogta fel, mert Jézusom, hát nyilván női be a lányomat és a fiamat is. A nők nem lobogtatják nyíltan semmiüket már az előtérben, Réka.
2: Réka tudja, mi zajlik a férfi mosdóban?
1: Azért hadd mondjuk el, mi a férfi mosdónak vagyunk, ugye a szakértője, Gyuri meg én, Lacika is, csak ő most nem szólal meg, hogy hogy van ez, mikor kezdjük el lobogtatni?
2: Hát én közvetlen akkor, amikor okunk van már rá. Tehát, hogy így...
1: Ugye, hogy ez egy téves felfogás.
2: Igen, szerintem indokolatlanul senki nem lobogtat, tehát nem úgy van, hogy belépünk az ajtón, és juhú, és felszabadulunk, és dobunk ki mindent magunkból. Nem.
1: Hát esetben belépsz egy ilyenbe, akkor először ugye a mosdó keresztül mész, a kézmosón, és aztán jönnek a piszoárok, majd azzal szemben a falnál vannak a kabinok, legtöbb
2: van,
1: esetben, nem?
2: Így van,
1: Mikor lobogtatsz?
2: Ahogy beléptem a kabinba, én általában a kabint szeretem.
1: Kabin szeretem.
2: Igényi okokból elsősorban.
1: De nem a kézmosó, hanem hogy belépsz már a helységben, már zárul mögötted az ajtó, ahol a kalapos férfi van az ajtóra rárajzolva, nem ott kezded el lobogtatni, és mész víz, még mint egy ilyen csikós huszára izé az ostorral.
2: Nincs az, hogy végre önmagam lehetek, gyerünk. És hú, és igen. Pörgetem.
1: Más férfi sem, ugye?
2: Én nem láttam még ilyet, bevallom őszintén.
1: Ti ezt hittétek, mi?
4: Igen. Igen, hát azt hittük, hogy azért ott
2: mindenkint
4: van. Igen, mindig.
1: És hogy mi méregetjük egymást, és...
4: Igen, hát van ilyen elképzelésem, hogy átnéztek a másikra.
3: De miért erről? Egyszer valaki olvastam, nyilatkozott, hogy ő bizony átnéz a másik oldalra, és hogy legtöbb férfi azt látja, ahogy a tekintetek így áttévednek.
1: Nem igaz.
2: Ezt a Dumb és Dumberben láttad szerintem, mert máshol nagyon ez nincs.
4: Hát ilyet
1: én nem is hallottam még.
2: Megint filmekből, és azokból is a zsír kategóriából.
4: Jó. Igen, nekünk az az elképzelésünk, hogyha ott álltok, akkor nem lehet nem ugye így oda nézni, hogy hoppá, ott mi van a másik.
1: Szerintem pont az ellenkező, direkt nem nézel oda, és nem is akarod a másik tekintetét a sajátodon. Nagyon sokszor ezt a porcelánt még elválasztják egy ilyen mini válaszfallal is, van ilyen, de valamikor nem. De nem nézegetünk.
2: Csak ugye azt nem vesszük számításba, hogy ők azért magukból indulnak ki, tehát nyilván nekik ez egy tök izgalmas dolog lenne. És
1: na igen,
2: is egy,
1: ti mikor veszitek elő a kagylót? Mi? Mikor veszitek elő a kagylót, amikor beléptek?
3: Nem vet, tehát hogy abszolút nem vetközünk, csak amikor már be vagyunk zárva egy kis fülkében.
1: Persze, én azt hallottam, hogy átnéztek még, felmásztok a tetőre, és átnéztek, hogy megnézzétek a másik kagylóját. Ezt hallottam.
3: Biztos vannak ilyenek.
4: Mi biztos kíváncsiak lennénk, nem? Tehát, hogyha mi ott állnánk, biztos
1: nem. Menjetek és nézzétek meg egymásét. Nekem oké. Nekem ez tök oké.
2: Adunk rá időt.
1: Visszaértek még félig?
2: Nem. Egyébként, bocsi, amikor gyerek voltál, akkor mennyire vettétek komolyan a különbséget itt a férfi és női mosdó között?
1: Ki az a ti?
2: Hát itt ti akkor annak idején, akkor, hogy éltetek gyerek.
1: Ja, hogy azt hitted, úgy éltem, mint Mad Max, tehát, hogy szétépett ruhákban, karosszéria nélküli autókkal nyomtuk, és oda pisáltunk, ahol akartunk. Így látsz engem? Ez volt az én gyerekkorom, a 70-es, 80-as évek?
2: Ez is egy kép tud lenni, én csak informálódtam, de megelégszem de ezzel a mozival. Nem tudom, érdeklődtem.
1: Kócos, sáros lányok voltak, azt se tudtuk, lánya vagy fiú. Mindenki csak üritett.
2: Woodstock ideje volt minden.
1: Woodstock ideje volt.
2: Buli volt, nem?
1: Mi buli volt?
2: Nem.
1: Ez tényleg csak buliban tud gondolkodni. Tehát én semmi értett. Csak Kapolcsban. Én Szent István körút környékén laktam.
4: Fel se fogja. Arra nem járt még.
1: Oda még fel kell küzdened magad. Zuglóból.
2: Jó, de hát akkor már voltak piktogramok nálatok is?
1: Piktogramok. Mesélj már, milyen piktogram.
2: Férfi és női.
1: Igen, egy nagy fallosz és egy nagy vazsin.
2: Na, mondom,
1: ez volt a két piktogram.
2: Mondom, hogy más
1: ez a 70-es évek, azóta már kulturáltabbak vagyunk.
2: Éreztem, hogy más időszak volt ez, mint a mai.
1: De így pontosan tudtuk, hova kell menni.
2: Tehát akkor te is a férfibe vittek, vagy hova vittek téged, amikor?
1: De komolyan mondom, ez érdekel a te iszonyatos tájékozatlanság, az, hogy nem tudom, hogy fogalmazza.
2: Hát én tapogatózom, hogy te gyerekkorodról, mint ahogy te is eddig.
1: Az én gyerekkorom mi volt szerinted? Szerintem milyen járművek voltak?
2: Ja, voltak autók, bringák, lovak.
1: Igen. Milyen ruházatok voltak?
2: Hát volt, tudod, az a gondolom, az a zsák-zsák ruha, az volt nyilván.
1: Milyen zene volt? Tino Dillantos Sebesti?
2: Hát volt country, biztos.
1: Country volt. A jó szoci country.
2: Az. Buriztatok a pajtában, még ilyenek nem voltak?
1: Pajtában a Szent István körúton.
4: Mondom, nem járt arra.
1: Na jó, szóval nagyon nehéz így, generációk és nemek közti szelekcióban. Na mindegy. Szóval, és te egyébként te egy nagy pisis vagy, tehát azért igen. Az egy ilyen reggeli műsor alatt 4-5-ször kimész pisilni,
2: igen,
1: hogy
2: igen.
1: Ez gyerekkorodban is így volt? Egy ilyen...
2: Igen, nem figyeltem még ennyire a folyadékfogyasztásra, de én úgy emlékszem, hogy igen, akkor is azért pörgött a vese rendesen.
1: Pörgött a vese, és ovisként, nyilvánvalóan az óvónéni, hogy hívták az óvónéniet?
2: Márti néni
1: kivitt és fogta?
2: A kezem. Az egyiket.
1: Oké. És amikor nem Márti néve voltál, hanem otthon, ugye a vizé kikerics sárdába, vagy nem tudom, hogy hívták a szülői vendéglátóhelyet. Ott volt férfi és női WC külön?
2: Persze, hát kellett a vendégeknek. Hát németek jártak nagyjából, de azért ők is meglepődtek volna, úgy jönnek ide, hogy ilyen egy WC van, és akkor jó, mindenki.
1: Hogy volt illusztrálva? Ugye én elmondtam, hogy nálunk ugye fallosz volt, és vazsin ugye a WC-ben, de hát ez 70-es évek.
2: Igen.
1: Nálatok hogy milyen piktogramokkal volt illusztrálva?
2: Ilyen aranyos kalapos úr volt az egyik piktogram, és a szoknyás hölgy volt a másik, és akkor ebből úgy tudták, hogy mizu. Nem kellett annyira egyértelmű, mint a 70-es években.
1: Meddig? Mikortól? Hát nálunk még kellett. És mikor, tehát tudtad magad egyedül végezni a dolgot? Tehát, hogy elővenni, csinálni, megtisztálkodni, elrakni?
2: Sokáig nem akartam. Tehát sokáig ezt...
1: Jó, jó esett Márti néni.
2: Volt ez egy ilyen közösségi programnak.
1: De nálatok lányok, ugye nektek ez nehezebb, ugye a tisztálkodás. Egyébként jó esetben csak elrakjuk. Tehát nincs a tizé nagy tisztálkodás, valljuk be.
2: Én azért szoktam, lássuk be.
1: Most már.
4: Igen. Gyerekkorodban nem.
2: Nem.
1: Gyerekkorodban nem. Hát csak elraktad, és mentél tovább, és labdáztál. Izé, nem tudom, mit csináltál.
2: Fagyiztam. Hát ezeket csinálja egy gyerek, labda és fagyi, nem?
1: Hát persze, hát még igen. Úgy jössz ki, hogy még marokban van a kezed, és oda csak egy tölcsért már be kell tenni.
4: Hát én nem megyek veletek fagyizni.
1: Nem, mi?
4: Nem.
1: Hoztunk neked is, Évi, tessék.
4: Semmit nem fogok tőletek elfogadni.
1: Na jó, visszatérve erre, hogy szerintetek... Nincs ez most egy picit túl lihegve ez a dolog? Ne felejtsük el, hogy például ugye egy nemzetközi suliba járt a lányom, ugye, és ott például van non-bináris WC is. Azaz, férfiaknak WC, nőknek WC, és azoknak, akik nem hajlandók még eldönteni, hogy milyen neműeknek tekintik magukat. Nem vicc? Hát ezzel nem tudtam, hogy én ezt jónak tartsam, vagy pont ellenkezőleg, hogy ez már túlzás, de volt és kész.
2: Azon gondolkodtam, hogy mi okozza a stresszt? Tehát, hogy a nők számára, hogyha egy apuka beviszi a kislányát, tényleg ott kabinok vannak. Tehát esély sincs, hogy egy apuka lásson valami olyat egy hölgyből, amit a hölgy nem akar. Nyilván
1: pedig
2: nem.
1: Én a női WC-be vittem, tehát ugye például a plázában, vagy ilyesmi, és akkor én ott, ugye ő akkor bement a kabinba, vagy az volt, hogy vele voltam, vagy hogy ott már tudta egyedül végezni, de ott vártam a mosdóknál, és jöttek ki a nők a többi kabinból, és meg ugye minden egyesnek álltam, és magyaráztam, hogy a lányom van benne, a kislányom van benne. Aztán mit tudom, vagy morogtak valamit, vagy nem.
3: Igen.
1: Hát de tényleg, mit tudsz csinálni?
3: Meg mit tudsz mondani?
2: Nem is lát semmi olyat, tehát még piszoár sincs. Tehát semmit nem látsz. De a férfi oldalon...
1: Férfiakhoz nem akartam vinni, tehát tényleg nem akartam, azért valljuk be, ha valaki, egy gyerek nyilván, mi össze-vissza beszélek. Tehát mi ugye nem nézünk oda, mert férfiak vagyunk és izé. De egy gyerek meg a kíváncsi tekintetével egyébként abban a magasságban van, meg minden. Nem jó. Én nem vittem férfi WC-be.
2: Ezt teljesen megértem.
3: Egyébként teljesen megértem. Úgyhogy felvállalva, hogy neked ott kellett állni, kellemetlenül.
1: Én ott álltam is a WC-n belül, tehát ugye a kabinok előtt, a mosdóknál vártam a gyereket. Vagy az volt, hogyha még nagyon kicsi volt, én bementem vele, és akkor segítettem.
2: Igen.
1: Kisfiúként, igen, azt fordítsuk már meg. Hogy milyen kisfiúként bemenni a női mosdóba. Azért annak van egy misztikuma. Tehát, hogy én például mindig vágytam oda.
2: A mai napig is van, igen.
1: Igen. Nem?
3: És vágysz, hogy kisgyerek legyen, mi?
2: De, mert ott máshogy vannak a dolgok. Tehát, hogy más szögben áll a tükör, meg nekik raknak ki folyékony szappant, a miénkbe meg nincs is szappan.
3: Nektek is van folyékony szappanotok, csak ti kipacsáljátok, meg nem úgy használjátok. Komolyan.
1: Én... Mint ezerszer állt volna a férfi WC-t, ti kipacsáljátok, ti előveszitek, ti lóbáltok.
3: Ne haragudj, én már takarítottam az úszodába a férfi WC-t és a női WC-t, van különbség.
1: Nem tudtam, hogy pontosan mi a beosztás az úszodában, de...
2: Minden nap megtudunk valamit rólad.
3: Szóval van
2: eddig hogy előadta, hogy menedzser, meg minden?
1: De? Igen, hogy ő ott fenn a nagy irodájába átlát az egész úszodán.
3: Most erre nem adok magyarázatot nektek. De egyébként van különbség a női férfi WC használata között, tehát ti is...
1: Sokan azt mondják, hogy tisztább a férfi WC.
3: Hát nem tudom, én pár éve bekényszerültem egy férfi WC-ben.
1: Mesélj már erről a sztoriról. Csak itt kellett kihúzni, hogy az izéjénél fogva már földön feküdt?
3: Nem. Kint feküdt a földön, de azért, mert annyira hosszú volt a sor a női mosdó előtt, egy rendezvényen voltunk Győrben, és képzeljétek el, hogy jó néhány lányjal így átálltunk a fiú oldalra.
1: És azt játszottad, hogy a Csabi az apukád?
3: Nem, hanem bementem.
2: Kis meg apa?
3: Nem, és ott meg azt csináltuk, hogy Jézusom.
1: De ilyen kacsajárásban mentél, hogy alacsonyabb legyél? Vagy hogy mentél be a vérfi?
3: Nem.
2: Vigyél az öletbe.
3: Nem, hanem hát a kényszer nagy úr.
1: Nyakába ugrottál és cumisztál.
3: Jaj! Mondom, Csabi, nem.
1: Hát valahogy el kellett játszani, hogy kislány vagy.
3: Nem. Én eljátszottam, hogy nagy lány vagyok, és úgy mondom, nem én voltam az egyetlen nő, aki bekényszerült a férfi mosdóba, és úgy csináltuk, hogy addig ott állt az ajtónál egy lány, és hogy nem, ne jöjjön be férfi.
2: És mindig benn volt veletek a Csabi?
3: Nem, mondom, a Csabi ezt kiütötte magát kint. Nem, dolgozol.
1: Micsoda élethelyzet.
2: Micsoda történet.
1: Gyerekek.
2: Köszönjük a Csabi. Szerintem köszönjük a Csabi, hogy most erre ébred ma reggel.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 10 óra lesz 3 perc múlva.

0: Hát, amiben lehet hiba, de hogy ez még utána három emberen keresztül bekerült.
1: Azokat is végezzük ki.
0: Benn van öt éve.
1: Most látom egyébként. Na jó, gyerekek.
2: Készít egy fájlt, amiben lehet hiba, és abban akkor így lesz is hiba.
1: Egyébként teljesen más. Egy Tibi nevű hallgatónkat elküldtem az örök vadászmezőkre, mert udvariatlan volt Évivel.
2: Goodbye, Tibi.
1: Goodbye, Tibi. Évi, nem vagy fáradt? Pedig biztos fárasztó egész nap ilyen szépnek lenni.
3: Na, ez már kedves.
1: Várjál, van még. Jó reggelt, Évi, mondd csak fájt, amikor leestél a mennyből, mert olyan szép vagy, mint egy angyal.
3: Na, csináljunk már egy ilyen műsort.
1: Holnap
3: csináljunk egy
1: ma ilyen. Most jön ugye Vágó Piros és a tehetségkutató műsor, amiben te visszajössz még, mit csinálni?
3: Visszafele tudok beszélni.
1: Ja, visszafele tudsz beszélni.
2: Mondtad, hogy elmondod a Pál utcai fiúkat visszafelé neki.
3: Nem, hanem komolyabb produktumom van.
1: Satu kész.
4: Jól van, itt vagyok, igen. Szép utas, hajrá!
1: Hajrá! Na jó, a gyerekek, ez egy vidám reggel volt, jön Vágó Piros, szépen frissen mosott hajjal, nagyon kis brrr, ilyen
2: illatos,
1: hajjal.
2: Illatos volt? Megszabott?
1: Illatos, finom, szép. Ő jön nektek. És nem tudom, hogy hány órakor jössz te, a visszafelé beszélősbe, igen.
3: Hát próbáljuk már meg holnap 6-tól 10-ig
1: besülni. A Carfiol Dubari módra azt visszafelé elmondod majd a receptjét.
3: Holnap. Hiszitek,
2: 11 és dél között beszélsz visszafelé
3: nem,
2: a pirosnál?
3: Nem, mondom, holnap reggel legyen már, ne a piros műsorát tegyük tönkre.
2: De nincs a miénket.
1: A miénket, ugye? Jön Vágó Piros, nem tudom, hogy Évi mikor szerepel nála, de
4: egyszer.
1: Hallgassátok végig, hát ha való benne lesz
2: hát egyszer. Valahol ilyen visszafelé ördögi szavakat.
1: De nálunk ez nem lesz, ez biztos. Találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
5: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
8: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
9: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatornával. Kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
11: Pihenj egy kicsit.
12: Gondolkodj pozitívan.
11: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
13: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
14: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
16: Hunyavel szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
18: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680

0: 200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Müller Update. 15% végösszegi kedvezmény számos termékre és extra beauty kedvezmények október 18-áig. Sőt, egész októberben 20% kedvezmény az élelmiszerekre, köztük a bébi ételekre is. A kedvezmények Müller applikációval vehetők igénybe. Részletek az appban és a weboldalon. Müller.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
6: Fordítva.
5: Üfödlőzne gyelgéz a kék
6: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
7: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint. Két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
10: A reklám után...
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Új egyenruhát kapnak a rendőrök jótékony célokkal reppont automatáknál. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint, ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákokat is meghaladja. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul majd a közbeszerzés. Az új téli ruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kapják meg a rendőrök. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a reppont automatáknál. Ebben az évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MUHU szóvivője.
13: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a reppont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a reppont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
12: Indulása óta a reppont rendszer már csak nem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Ma már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő lesz felettünk, ezért arra borongósabb, miközben északon, északnyugaton napos időre számíthatunk. A Dunántúlon viszont még kisebb eső is előfordulhat. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, holnaptól több napsütés jöhet, de a reggelek még csípősek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Vágjunk bele a hétfőbe közösen. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt a következő 4 órát. Vágó Piros vagyok, és már is érkezem majd Rob Thomas-szal, Santanával, a közös slágerükkel, a Rigérával. Kezdetnek pedig jöjjön a Modern Talking.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a retro hallgatókat. A hétvégén végre kaptunk csepedékot, és nem csak úgy lokálisan, hanem országosan. A legtöbb helyen félhavi minimum hullott, de volt olyan is az országnak olyan része, ahol egész havi csapadék mennyiséget megkaptunk végre, és egy kicsit fellélegezhettünk. Szombaton koncertre mentem, és egyáltalán nem bántam, hogy az esernyő is része a szetnek. Nagyon örültem, kivételesen ez olyan ritka, amikor az ember azt mondja, hogy ó, nem baj, nem érdekes, csak essen. Mi most akkor folytatjuk továbbra is vidító slágerekkel ezen a hétfő délelőttön, úgyhogy repülők, ringasd el magad a Rigérával, a Vamos a la playa, Rob Thomas Santanával már is a Smoothban szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogy zökkenőmentes legyen az utakon is az élet, már is mondom, hogy mi az, amit tudunk közlekedési hírt. Terelést készítenek elő az M0-ás déli szektorán, az M1-es felé a 18-as, 15-ös kilométerek között. Körülbelül 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között pedig már kiépült a terelés. A főváros felé is, illetve Szeged felé is, úgyhogy itt is mind a két irányban némi változásra és plusz menetidőre készüljenek föl, és várjuk persze hallgatóink észrevételeit is az utakról a 0620-22-22-122-re. Tankcsapda, Joe Cocker, ezek várnak még ránk ebben az órában. Mindjárt folytatom az Unchain My Heart-tal a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
6: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: annak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amivel folytatjuk egy nagyon szép, szerelmes szám Glenn Medeiros-tól. Nothing gonna change my love for you. Ezt is meghallgatjuk, és jöjjön egy rokkos hangvételű hazai filmzene. Angyalbőrben ezt a slágert is meghallgatjuk, tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos.
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusztető cserepeket, díjmentes

0: betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
3: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska szárazteszta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retrórádióban.
12: Elkezdődött az őszi érettségi, sűrű napok jönnek a parlamentben, kissé borongós a hét kezdet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt az őszi érettségi szezon, a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Halálos tűzeset történt Szentendrén tegnap. A katasztrófa védelem szerint egy családi házban csaptak fel a lángok. Mindkét szint és a tető is égett. Estére sikerült megfékezni a tüzet. A tűzoltók a ház átvizsgálásakor találtak rá egy holttestre. Vizsgálják az eset körülményeit, és a rendőrség is helyszínen. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
13: Összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
12: Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatókat.

hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt az időnket délután 2-ig, és rengeteg jó slágerrel készültem most is, a Despacito-val, a Moho Sapiens-szel, Chris Norman, Suzy Quattro duettjével, amivel pedig kezdek, Madonna és a Like a Prayer.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk egy útinfót aláírás nélkül az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re. Szia, az M5-ös Kecskemét és Lajos Mize között telítve van kamionokkal, a 6 perces útszakasz 30 percre növekedik. Igen, és ugye, ahogy korábban elmondtam, terelést építettek ki az M5-ösön Ócsa és az M0-ás között, úgyhogy nyilván mind a két irány forgalmát ez érinti valamennyire. Jó utat kívánok, és amivel pedig folytatjuk. A Despacito slágere az angyalbőrben, most pedig már érkezik Chris Norman Suzy Quattroval a Stumbling Inn-ben.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2017 nagy slágere Luis Fonsival a Despacito a Retro Rádióban. És erről eszembe is jutott a szombati koncert, amelyen jártam. Péter Bence, zongoraművész, zeneszerző koncertjét hallgattuk meg, és hát elvarázsolt, be kell valljam, ez a feldolgozás is szólt, most ezért jutott eszembe. Nagyon sok popzenei átirata van zongorára, de ne úgy képzeljük el, hogy egész egyszerűen csak eljátsz a zongorán. A zongorának minden részét megszólaltatja, és betölti a teret mindenféle értelemben. Egyébként róla lehet tudni, hogy 2012-ben világrekordot döntött az egy perc alatt leütött, megszólaltatott hanggal. 765 hangot szólaltatott meg egy zongorán, tehát egy perc alatt. Ez a szám is mutatja, hogy zseniális a fickó. Folytassuk egy másik zeneszerzővel, aki viszont a dobok mögött is érezte magát otthon. Phil Collins és a You Can't Hurry Love Soul most itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az élet néha izgalmas forgatókönyvet ír exek és új párok tekintetében, illetve azt gondolom, hogy ezt azért valahol mi magunk írjuk. Toby Maguire, a pókember, maga kísérte ugyanis ex-feleségét az oltárhoz, és adta össze az új párjával a volt feleségét. Jó, mindehhez tartozik azért egy olyan háttértörténet, hogy már 2016-ban külön költöztek, külön váltak, de ugye a gyerekek miatt kölcsönös tiszteletben, szeretetben maradtak, és így is nevelték a gyerekeket, még ha a feleség új párra is talált, együtt jártak nyaralni, és ez teljesen természetes volt nekik, tehát nem összeszorított fogakkal tették mindezt. Aztán eljött így 9 évvel a különválás után, hogy na jó, akkor ténylegesen papíron is el kéne válnunk, és végül is néhány héttel azután mindössze, hogy kimondták a válásukat, házasodott tehát össze Toby Maguire ex-felesége az új párjával, és maga Toby adta össze őket. Egyébként még annyit hozzá kell tenni, hogy nyilván a hollywoodi hírességek közül is nagyon sokan tették a tiszteletüket. Kate Hudson, Leonardo DiCaprio, az Amazon tulajdonos Jeff Bezos is, és biztos, hogy nagyon jól érezték magukat. Azt gondolom, hogy az lenne jó, hogyha ez igazából nem lenne hír, egy ilyen hír. De nem fogytunk ki még egészen a különleges esküvői történetekből, folytatjuk is mindjárt, de jöjjön előbb German Jackson Piazzadórával a retro

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Különleges esküvői történetet ígértem, úgyhogy folytatjuk, és a hozzá dukáló zene is érkezik majd Bruno Mars-szal. Visszaugrunk az időben, és jöjjön a Cutting Crew slágere is. I just died in your arms tonight. Ezzel folytatom majd délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
4: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
3: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondd le!
6: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
8: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben, kilója csak bruttó 1049 forint, október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
12: Anya, üres a hűtő! Olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim!
13: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagy.
14: Family Frost. Jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
15: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.

0: Meg felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Hunyavel szemét mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Sűrű napok jönnek a parlamentben. Visszaesett az albérlet kínálat, halálos áldozatokat követelt az USA-ban a szezon első hurrikánja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Akár már holnap elfogadhatja a parlament azt a törvénymódosítást, mely alapján literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Kármán András pénzügyminiszter ma nyújtotta be az előterjesztést a háznak. Az intézkedés a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, és évvégéig lesz érvényben. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Heves viharok pusztítottak hétvégén Dél-Olaszországban, áradásokat, földcsúszamlásokat, közlekedési fennakadásokat okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék szombaton. Szicíliában, Kalabriában, Campaniában és Pulnia tartományban volt a legkritikusabb a helyzet. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelidült ugyan, de még így is komoly károkat okozott, fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurrikán miatt 4 ember életét vesztette, több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sok felé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Reggel óta most néztem ki alaposabban az ablakon, most már szinte zavartalan a napsütés a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Jöjjön az emberek és a süt a nap, és most Kim Wilde a UK-mmel.

zenékre szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ákos már az ünnepdalaira, és természetesen annak a koncertjére készül, és ehhez kívánunk neki sok erőt. Egyébként pedig mi is készülünk már lassan, nemhogy a halottak napjára és a Halloweenra, hanem már a karácsonyra, mert hogy megjelentek már a karácsonyi dekorációk is, ezen valahogy a múlt héten csodálkoztam el. Szóval röpül az idő, két hét múlva óra átállítás, és most már ténylegesen őszbe fordult az időjárás. A fák is ezt mutatják, ahogy kinézek az ablakon, azért még zöldellő fákat is látok, de már valami aranysárgába fordult. A langyos őszi napsütésben szóljon az emberek süt a napslágere, most viszont már is Scatman Johnnal folytatjuk. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Különleges esküvői történetet ígértem, amihez viszont 216 évet vissza kell mennünk az időben. A helyszín pedig München, és ha azt mondom, hogy Oktoberfest, akkor lehet, hogy érzékelik hallgatóink, hogy itt valami tényleg különlegesről van szó. Lajos Bajor trónörökös ugyanis október 12-én házasodott meg, és ez alkalomból egy többnapos rendezvény sorozattal akarták megvendégelni München polgárait, lakosait. A többnapos mulatozás csúcspontja egy lóverseny volt, de hát addig is folyt az étel meg az ital, rengeteg sört ittak meg, nem voltak még sátrak, de tulajdonképpen ezt tekintik az Oktoberfest elődjének. Mert hogy a müncheniaknak annyira megtetszett maga a rendezvény, a lóverseny, hogy a rákövetkező évben is megszervezték, meg az azt követőben is. Aztán persze időközben rájöttek, hogy érdemes sátrat húzni, meg ja, lehet, hogyha néhány héttel korábban kezdenek, akkor az időjárás is barátságosabb. Hallgatóink közül biztos, hogy jó néhányan jártak már hasonló ünnepségen. Nekem egyszer volt szerencsém Nürnbergben, bele kellett lazulnom azért a padon dülöngélős éneklésbe, azt azért úgy be kell valljam. És folytatjuk már is egy olyan slágerrel, ami lehet, hogy nem feltétlenül sörünnepélyekhez való, de ünnepélyeken, mondjuk esküvőkön föl szokott csendülni. A Gypsy Kings-el a Volare szól most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy nagyon kedves üzenettel szeretném folytatni, ami az SMS falunkra érkezett. A 0620-22-22-122-re szeretném megköszönni Ildinek, hogy évek óta minden tavasszal és ősszel igazi csodát varázsol Cseperre a virágvásáraival. Ez a lány egy tündér, kedves aranyos segítőkész, és nem egyszerűen virágot árul, hanem közösséget, mosolyt és élményt teremt. Most még Falusi Mariant is elhozta dedikálással, fotózkodással, a gyerekeknek kifestővel, csokival, teával, a felnőtteknek pedig kávéval. Egyszerűen fantasztikus, köszönjük Ildi, hogy vagy nekünk, reméljük még sok ilyen csodában lesz részünk. Aláírás nélkül érkezett az üzenet, de remélem, hogy legalább a címzet megkapja. A hétfő délutánban pedig már is pörgünk tovább, és nem véletlenül mondom ezt, hiszen Patrick Hernandezzel és a Born to be Alive-val folytatom.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem állít meg bennünket semmi sem, sőt mi több. Belehúzunk, és a Red Hot Chili Peppers is érkezik majd. Nagyon más stílus, a 80-as éveket pedig megidézzük a Flashdance betét dalával. A Maniac is szól majd egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
2: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
4: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most pihepuha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
12: a dudát. Ismerős a monológ. Próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
14: Tökéletes nyilászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolától szakszerte. Jola.hu.
15: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
16: Torokfájás, Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatok és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
18: Hunyavel szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben. You're beautiful.
20: You're beautiful. James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
21: 199, 98, 97.
22: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
23: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után
0: Metro Rádióban.
2: Kezdődik a parlamenti munka. Szentendrei tűz emberölés miatt indult eljárás.

0: számos téma kerül napirendre. Az ülés Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Emberölés miatt indult eljárás a tegnapi szentendrei tűzesettel kapcsolatban. Egy 51 éves férfit gyanúsítanak, miután egy leégett családi házban egy nő holttestére bukkantak a tűzoltók. A rendőrségen egy idős férfi tett bejelentést, hogy a fia késsel támadt rá. A tettes elmenekült a helyszínről, de hamar elkapták. Az érintett házban találtak rá a nő holttestére, aki az égési sérülésekbe halt bele. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Sértődősebb lesz a Claude, az Anthropic szigorít azon, hogyan reagálhat a chatbot a sértegetésekre. A világ egyik legnagyobb MI cége frissítette a szabályzatát, és mostantól kevésbé tolerálják, ha valaki sértegeti a nyelvi modelljeiket. A chatbot eddig is lezárhatta a beszélgetést az indulatosabb felhasználói reakciók miatt, most azonban érzékenyebbre állítják ezt a szűrőt, emellett az egészségügyi, politikai és gazdasági kérdésekre vonatkozó szabályokat is szigorítják. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sok felé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Köszöntöm a retro hallgatókat egy óra után. 3 perccel Vágó Piros vagyok, tartsanak velem ebben az órában is, amikor is érkeznek majd a slágerek Kylie Minogue-tól, a Selavitól. Elsőként pedig a Queen-t halljuk, már is jön az I Want to Break Free.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kellemes őszi délutánban köszöntöm a hallgatókat. Erre számíthatunk egész héten tulajdonképpen. Nagyon változás nem nagyon lesz, sem országrészek, sem pedig napok tekintetében. Nappal 17-18 fok körül. Éjszaka lesz azért egy-két olyan nap, amikor némileg hűvösebbre ébredünk, majd hidegebbre reggel. Szerda és a szombat tűnik egyelőre ilyennek. És nyakunkon van az őszi óra átállítás is. Hiába beszéltünk arról, vagy hallottunk többet az elmúlt években, hogy lehet, hogy eltörlik, egyelőre még nem sikerült dűlőre jutni, szóval marad az állítás idén is. Október 24-éről 25-ére virradóra, tehát ugye október utolsó vasárnapjának hajnalán, 3-ról 2 órára állítjuk, nyerünk egy órát, aztán persze a következő napokban meg a szervezetünket is átállítjuk majd az új időszámításra. Most azonban még a régi szerint 1:30 előtt 6 perccel járunk, és én már is folytatom az Erasure slágerével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azzal együtt, hogy jön az óra átállítás, közeledünk az őszi szünethez is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan terveznek ilyenkor még valahova elutazni hazánkon belül, akár például a Balatonhoz. Azt azért nem árt tudni, hogy mostantól, mától őszi üzemmódba váltott a Balaton, ritkábban közlekednek a Kompok, Tihany és Szántút között, illetve most ráadásul a következő hetekben a vonatforgalom is változik az északi parton, ahol jelenleg pótlóbuszok helyettesítik a vonatokat Balatonfüred és Tapolca között ezen a héten, de aztán a következő hetekben mindig más és más helyen lesz majd teljes vágányzár, úgyhogy ezt mindenképpen kalkulálják bele, hogyha ez az úti cél. Én jó utat kívánok akár a most úton lévőknek is, és két nagyon jó slágert hozok, az egyik a Krisztállal a Két utazó, a másik Michael Jackson, Bedje, már is itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Két utazó érkezik majd. Ma este az Abaházi Presszóban a jó átvitt értelemben. Együtt járja az útját Gallusz Niki és párja Pazicski Tibor. Ők lesznek ma Csabi vendégei majd este 8-tól tehát az Abaházi Presszóban. Addig azonban a normális menetben zajlanak a műsorok. Itt nálunk Dénes Tamással tölthetik majd 2-től az időt. Este 6-kor nyit Izus Kívánság műsora, és 8-tól tehát kezdődik majd az Abaházi Presszó. Nekem még azért van egy-két szám lejátszandóm itt 2 óra előtt, úgyhogy most éppen folytatjuk Sissy Kettsel és a Heartbreak Hotellel a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hétfő délután egy része is elterget már mindjárt itt a 2 óra, én pedig megköszönöm hallgatóinknak a figyelmet. Ahogy az imént mondtam, Dénes Tamással tölthetik a következő 4 órát. Vágó Pirost hallották, csütörtökön 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most pihepuha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
13: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
14: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
15: Hunja be a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
17: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
18: Tökéletes nyilázzáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jola 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
19: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
20: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
21: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülőérzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Elkezdődött az őszi érettségi, visszaesett az albérlet kínálat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok.

0: tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 000 kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelidült ugyan, de még így is komoly károkat okozott. Fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurrikán miatt 4 ember életét vesztette. Több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Észak-nyugat felől felszakadozik a felhőzet, az Alföld déli tájain viszont egészen estig borult idő marad. A szél sok felé élénk lehet, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap országszerte napos, száraz idő lesz, a szél néhol megélénkülhet. Kedden általában 13-18 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás, az első igazán őszi hétvége.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in your know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6,5 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, az mint a 4F Club balatoni lászimi klasszikus nyári dala szólt. Én nekem pedig az jutott eszembe, hogy ha már itt a Balaton szóba került, akkor nézzük már meg, hogy vajon most hány fokosak a folyók és a tavak. Tényleg csak kíváncsiságképpen én gondolom, a kutya sem akar október 12-én hétfőn megfürdeni ezekben, de azért megnéztem. Én úgyis elmondtam mindig nyáron a hőfokokat, tegyük meg így ezt október közepén mi is. Nos, a Duna általában a magyarországi szakaszon 17 fok körüli hőmérsékletű, Budapesten 18 fokos, a Tisza 15-16 fokos, Szegeden 17 fokos egyedül, ami pedig a tavakat illeti a Balaton 15 Celsius fokos, Siófoknál, a Velencei tó Agárdnál 13 fokos, a Fertő tó egyedüliként valamivel melegebb, hiszen 22 fokot mutat a hőmérője, a Tisza tó 17 fokos. Ha egy picit a tengerek felé kacsintunk, ott azért egyelőre még jobb a helyzet, hiszen Splitnél az Adria 22 fokos, a Nizzánál a földközi tenger 23 fokos, Antaliánál pedig szintén a földközi tenger 26 fokos. Mindenre Dr. Alban és a Sing Hallelujah itt a Retro

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Boniemmel és a TNT-vel folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. Nagyon röviden, 4,5 perc múlva lesz 3:43. 67-es főút Szigetvár irányába, Somogyaszaló előtt az 51-es kilométernél egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt csak a külső sáv járható. És a másik hírem, 73-as főút Csopak térségében egy személyautó az árokba hajtott az 1-es kilométernél. Itt is félpályás lezárás van érvényben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3 perccel járunk, 3:43 után a folytatásban 1978-ba utazzunk vissza, ekkor jelent meg a Night Flight to Venus című Boney M album, ez a Rasputin róla.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió továbbra is. Csodálatos idő van ebben, a csodálatos időben pedig nyomom tovább a legnagyobb slágereket, így hozom a következő órában Orsi és Gangsta Zoli Feledhetetlen dalát. Azért ezt a slágert még mindig rengeteget játszom esküvőkön, és sokat játszom a most következő dalt is, jön majd a Daft Punk. És még további rengeteg sláger a folytatásban így hétfőn délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food. Nyári zápor,
4: mosolytunk. Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
5: 199, 98, 97.
6: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nulla, nulla, nulla, nulla. Nulla, nulla, nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Álláskeresők, figyelem!
12: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza. Időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
13: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
14: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
17: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
18: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
19: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
1: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Charlie Karácsony. Nézd, nézd.
20: Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án.

0: Rádióban.
1: Jövő héten közzéteszi a kormány a 2027-es büdzsét. Szentendrei tűz, emberölés miatt indult eljárás. Holnap műtik 14. Leó pápát. Villányi Eszter vagyok. Jövő héten bemutatja a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az a cél, hogy a jövő évi büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azt is jelezte, hogy fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Bekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Akár már holnap elfogadhatja a parlament azt a törvénymódosítást, mely alapján literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedékiadóját a nagyobb teherautók és buszok után. Kármán András pénzügyminiszter ma nyújtotta be az előterjesztést a háznak. Az intézkedés a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, és évvégéig lesz érvényben. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget. Emberölés miatt indult eljárás a tegnapi szentendrei tűzesettel kapcsolatban. Egy 51 éves férfit gyanúsítanak, miután egy leégett családi házban egy nő holttestére bukkantak a tűzoltók. A rendőrségen egy idős férfi tett bejelentést, hogy a fia késsel támadt rá. A tettes elmenekült a helyszínről, de hamar elkapták. Az érintett házban találtak rá a nő holttestére, aki az égési sérülésekbe halt bele. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Holnap vonul be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban meg fogják műteni. Az operációt a Gemelli klinikán végzik el. Kibertámadás érte franciaországi áruházláncok hűtőberendezéseit. A hackereknek távolról sikerült aktiválni a leolvasztást a boltok hűtőinél. Legalább két üzletlánc több száz egységét érintette a tömeges leolvasztás. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Észak-nyugat felől felszakadozik a felhőzet, az Alföld déli tájain viszont egészen estig borult idő marad. A szél sok felé élénk lehet, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap országszerte napos, száraz idő lesz, a szél néhol megélénkülhet. Kedden általában 13-18 fok közötti maximumokra számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 5 perc elmúlt délután 3 óra, gyönyörű őszi idő van, 17 fokot mutat a hőmérőnk. Mindezek mellé jönnek a legnagyobb slágerek, ahogy hozzászokhattak itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Dénás Tamás, itt lesz a Republic vagy a Nickelback, a legelején a Milli Vanilli muzsika.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz délután 3:30, a mikrofonnál Dénes Tamás. Azt mondják, egy jó hollywoodi filmben legalább 2-3 csavar kell, hogy legyen. Na most van úgy, hogy Hollywoodban, de nem a filmben történik ez a csavar, és nem is egy, hanem sok. Na most figyeljenek. Létezik ugyanis egy kitűnő színész, Tobey Maguire, szerintem a legtöbben a Pókemberből ismerik. Ő az, aki 2006-ban elvette feleségül Jennifer Meyer ékszerkészítőt, és született két gyönyörű gyerekük, Ruby, aki ma már 19 éves, és Otis, aki 17 esztendős. Csak hogy egy idő után megromlott a házasságuk, beadták a vállópert, nem siették el a válást, ugyanis igazából gyakorlatilag tavaly váltak el, és akkor most jön az újabb csavar, ugyanis Jennifer Meyer volt feleség, Geoffrey Ogunleshi nigériai ügyvéddel most házasodott, tehát gyakorlatilag a válás után néhány hónappal Hawaii-on, szintén Hawaii-on volt egyébként Tobey Maguire-ék esküvője is, és Tobey Maguire adta őket össze. Na, megvan? Tehát a volt feleségednek te vagy az a ceremónia mestere, aki összeadod az új férjével a gyerekeid szeme előtt, meg Jeff Bezos, meg Courtney Cox is ott volt, meg Kate Hudson, Leonardo DiCaprio, szóval sokan Hollywoodból. Na jó, hát több csavart nem rakok bele, inkább zenélek, jön majd Orsi, hamarosan a Totó is, előttük Diana King a Shy Guy-jal itt a

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Phil Collins, Philly Baileyvel, és itt lesz a Pointer Sisters is, most viszont nagyon röviden közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:44. Az 73-as főúton Csopak térségében személyautó hajtott az árokba az 1-es kilométer közelében. Itt félpályás lezárás van érvényben, míg az M5-ös autópályán Ócsa és a 0-as csomópont között új terelés épült ki a 22-es és a 30-as kilométer között. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon megy a forgalom. Lehetnek lassulások.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

időben hozom a Pointer Sisters nagy sikerét, az I'm So Excited-ot, azaz a Nagyon Izgatott Vagyok című dalt, amelynek az érdekessége, hogy 82-ben eredetileg csak 7. volt a listán, 2 évvel később újra mixelve már listavezető volt, ezt mutat.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben Jani írt Varsányból, hogy ő még dolgozik, de legalább szól a retro rádió, és a retro rádióban a következő órában a Desperado is megszólal majd. Vagy éppen a 80-as évekből a Modern Talking. És lesz még bőséggel időutazás. Tartsanak velem a folytatásban is itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
5: Nem, pont fordítva.
4: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
5: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
6: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, a tab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
8: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
10: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
11: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
13: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
16: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
17: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
18: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
19: Önnek a Protexin kell.
20: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Müller Update. 15% végösszegi kedvezmény számos termékre és extra beauty kedvezmények október 18-áig. Sőt, egész októberben 20% kedvezmény az élelmiszerekre, köztük a bébi ételekre is. A kedvezmények Müller applikációval vehetők igénybe. Részletek az appban és a weboldalon. Müller.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
23: Megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Több ezer fiatal önkénteskedett hétvégén, leégett Párizs legrégebbi piaca. Villányi Eszter vagyok. Elfogadta

0: Van az iskolákban, ahol nemzeti kisebbségi nyelven beszélő osztályok vannak, garantálják az adott nyelv használatát az oktatás során és az egész intézményben. Itt az őszi érettségi szezon. A magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Több mint 7000 fiatal önkénteskedett a 72 óra kompromisszumok nélkül akcióban. A katolikus, református és evangélikus egyház már 19. alkalommal szervezte meg az eseményt. Október 8-a és 11-e között országszerte és mintegy 100 erdélyi településen teljesítettek önkéntes szolgálatot a fiatalok. Idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, virágot ültettek, vagy éppen iskolákat, óvodákat dekorált. Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A fedett piac a francia főváros történelmi negyedében állt, és rendkívül népszerű gasztronómiai célpont volt a turisták körében. A párizsi tűzoltó parancsnok közölte, hogy a piac teljesen megsemmisült, egyelőre nem ismert, miért csaptak fel a lángok. A Les Enfants Rouges piacot 1615-ben alapították, 13. Lajos király uralkodása idején. Északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, az Alföld déli tájain viszont egészen estig borult idő marad. A szél sokfelé élénk lehet, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap országszerte napos, száraz idő lesz, a szél néhol megélénkülhet. Kedden általában 13-18 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Még mindig furcsa kimondani, de ez az igazság, október közepén járunk már, igaz, gyönyörű idő van. Mindenhez pedig nagy slágerek járnak itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás. Itt lesz a Carpe Diem vagy a Crazy Town, rögtön a legelején pedig Cyndi Lauper lemezét.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénes Tamás és az imént az Ülőjöti Fák esküvő című dalát hallhatták, amelynek ugye az érdekessége, hogy az esküvőre a férfi talán kevésbé áll készen. Hát amiről most Amerikában suttognak, nem is suttognak, beszélnek nyíltan, az egy kicsit más sztori, ugyanis Hugh Hefner a Playboy atya, akinek a Playboy villájába bekerülni óriási megtiszteltetés volt. Nos, az ő utolsó felesége Crystal Hefner arra kérte nyilvánosan Jessica Biel színésznőt, hogy gondolja át, hogy szerepelni akar-e a vadonatúj filmben, amely a Playboy villát fogja majd bemutatni egy félig kitalált történetben. Crystal Hefner ugyanis feleség volt méghozzá az utolsó 7 évben, igaz 60 évvel idősebb férje. Hugh Hefner volt ugye a Playboy atya, a villa tulajdonosa, de ahogy Crystal Hefner fogalmazott, a sok-sok csillogás mögött azért sok-sok kényszer is volt, na meg olyan dolgok, amiről nehéz beszélni. Kényszerítés, erőszak, szexuális kihasználás. Hát, hogy ebből mi igaz, azt én nem tudom megítélni, sajnos nem lehettem ott a Playboy villában, pedig lenne kedvem, vagy lett volna kedvem ott lenni. Nem voltam ott. Minden esetre azt mondta Jessica Bielnek, aki ebben a főszereplőt fogja játszani, egy feleséget a sok közül, hogy ne csak a csillogást mutassák be a Hefner villából, a Playboy villából, hanem azt is, amit ő átélt. Hoppá! Na ez érdekes lesz majd így. Én kíváncsian várom a filmet minden esetre. Na, addig viszont fölülünk az álomhajóra, jön majd a Modern Talking, ez pedig már az Ace of Base és a Don't Turn Around itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan John Travoltával, Olivia Newton-Johnnal vagy éppen a Desperadoval megyünk majd tovább itt a Retrórádióban, most viszont gyorsan közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:45. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös felé, a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek a nulláson, a torlódás körülbelül 4 kilométeres mögötte. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Hír még, hogy a 21-es főúton Lőrinci térségében a 6-os kilométer közelében két jármű karambolozott, a helyszínelés miatt Zagyvaszántó felé egy sávot lezártak. Végül M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldal, a 85-ös kilométer közelében korábban egy műszakhibás kamion vesztegelt, nos a forgalmi akadály megszűnt, de még így is több kilométeres a torlódás, és ez elég lassan oszlik fel.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most pihepuha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
9: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
10: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
11: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
15: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
16: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
17: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
16: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
17: Ez varázslatos!
16: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
18: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
19: Tökéletes nyílászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
7: Utcabáról jött a hír a szomszédház mögül.
20: Élt és mozgott, összegyűltünk úgy este évkörül.
21: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
22: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
23: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
24: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
25: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben friss hírt kaptam az Útinformtól, miszerint a 441-es főúton Nagykörös és Kecskemét között személyautó hajtott az árokba a 22-es kilométernél. Itt félpályás korlátozás van érvényben. Mi pedig robogjunk tovább, hiszen a következő órában is piszok nagy slágerek, többek között a Neoton és a Holnap hajnali. De játszani fogom a Queen kis lemezét is. Jön a Don't Stop Me Now. És további nagy-nagy slágerek a folytatásban így hétfőn délután. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
6: familypark.at.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
12: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
16: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
17: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
19: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Megkezdődtek az őszi érettségik. Kibertámadás érte francia áruházláncok hűtőberendezéseit. Nagyrészt napos időre készülhetünk majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a víz megtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Elindult az őszi érettségi szezon. A megmérettetések a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődtek. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak. Ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a cicák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentőségük lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
22: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudomány.

0: távolról aktiválniuk a leolvasztást. A hajnali akció mintegy 300 üzletet érintett. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Egy személy és egy kis teherautó ütközött az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás már legalább 3-4 kilométeres. Aki teheti, tehát válasszon másik útvonalat. Két jármű karambolozott a 21-es főúton Lőrinci térségében a 6-os kilométer közelében. A helyszínelés miatt Zagyvaszántó felé egy sávot lezártak. A 441-es főúton Nagykörös és Kecskemét között egy autó az árokba hajtott. A 22-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 4 perccel múlt délután 5 óra és a kívánságműsor kezdeteig még van időm, úgyhogy jönnek a nagy slágerek itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás, többek között Hathaway, vagy éppen az Ergo is szerepet kap, nyitányként Whitney Houston dalát hallgassuk.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát van úgy, hogy valaki véletlenül kikapcsol valamit. Van úgy, hogy van, aki szándékosan kapcsol ki valamit. Na most, ami Franciaországban történt, az ennél sokkal-sokkal több. Ugyanis képzeljék el, több száz szupermarketet ért kibertámadás már a viradóra Franciaországban, ahol egész egyszerűen a egyelőre ismeretlen szereplők lekapcsolták a hűtőket és a mélyhűtőket a szuper és hiper marketekben. Úgy tűnik egyelőre, hogy nagyjából néhány száz üzletről, néhány száz szupermarketről van szó, tehát nem kisboltokról, és a hírek szerint a hackereknek sikerült távolról aktiválni a leolvasztást a boltok hűtőberendezéseinél, ezzel azért rájuk meg jelentős anyagi kárt okoztak a tulajdonosoknak, az érintett üzleteknek ugyanis ki kellett dobniuk az összes friss és fagyasztott terméket, hát egyelőre ennek az értékéről még nem számoltak be, de ez akár több millió euró is lehet. Gondolják el, a tejtől a csirkéig, a fagyasztott csirkéig mi mindent kellett ott kidobni, csak ha végig gondoljuk, hogy ha bemegyünk egy szupermarketben, mit találunk a hűtőládákba, illetve ezekben a mélyhűtőkben. Na menjünk tovább, a folytatásban teljesen forrón ajánlom a Neoton Familiát és Joe Cockert is, előttük Hathaway és biccentsünk a What is Love-ra itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Michael Jacksonnal vagy a Queennel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés 17 óra 41 perckor. Az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé a 15-ös kilométernél egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek a nulláson, a torlódás már 3-4 kilométeres, érdemes másik útvonalat választani. 441-es főút Nagykőrös és Kecskemét között személyautó hajtott az árokba a 22-es kilométernél. Itt a 441-esen félpályás korlátozás van. Végül M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalon a 85-ös kilométer közelében korábban egy műszakhibás kamion vesztegelt. A forgalmi akadály már megszűnt, de több kilométeres a torlódás, és ez csak nagyon lassan oszlik fel.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és ajánlom magunkat a mai estére is, hiszen este 8-tól Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendégei különleges figurák, érdekes emberek lesznek, hiszen Gallusz Niki és párja Hazicski Tibor, azaz Tony érkezik majd. Én azt hiszem, hogy különleges emberekről van szó, érdekes lesz tehát ma este is 8-tól az Abaházi Presszó. Ami viszont most indul, az nem más, mint a 2 órás retro kívánság műsor nyerges Iza vezényletével. Iza pedig rögtön a legelején már a szellemeket űzi majd, hiszen a hírek után Ray Parker Jr. és a Ghostbusters érkezik. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Én pedig ezzel a filmslágerrel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
5: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
8: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
9: familypark.at.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
16: Autóüveg Pilkington. Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
17: Hunyavel szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
17: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
18: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Időseknek ad tanácsokat az élelmiszerbiztonságról a Nébi. Amerikai kutatók kapják a közgazdasági Nobel-díjat. Alig jöhet némi eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta el rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
21: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magán konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
20: Két amerikai professzor kapja megosztva idén a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben. A két kutatónak a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért ítélték oda a díjat. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyalai imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán. Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel, eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 85-ös kilométer közelében

0: külső sáv járható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Bódi Gábori a legelső sláger a kívánság műsorban, Ray Parker Jr. köszönti őt, ez a Szellemirtok, a Ghostbusters. Én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is. Mes

0: Erei Retro Rádió. Ha szívesen mesélnek arról, hogyan és mivel telt a hétvége, és utána üzennének azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek, akkor a Kívánság műsor most erre a legmegfelelőbb alkalom. Minden hétköznap 6 és 8 óra között él a 0620-22-22-122-es szám, úgyhogy itt elérnek SMS-ekben, vagy akár telefonhívások formájában is. Jó estét kívánok, önnek miben tudunk segíteni?
1: Szia, kedves Izabella! Szorgos hallgatója vagyok a Retro Kívánság műsornak. Teljes kontaktust teremtett mindenkivel, kicsikkel, nagyokkal egyaránt. Köszönjük! Papot Ferenc vagyok, drága kis unokámnak, Papot Norikának színnapjára kérek egy dalt. Üzenném neki, nőjön nagyra, szervezben, egészségben, boldogságban, a jó Isten áldásában. Aki kéri a dalt, én és feleségem Éva, köszönjük mindkettőnk nevében. Az egész távnak minden jót kívánunk, üdv, hellóka!
0: Hello, hello! A szülinapi ajándékról Lady Gaga gondoskodik. Ez a Bad Romance a Kívánság műsorban. Isten éltesse az ünnepeltet.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Jó, Barbara hívta a retro kívánság műsorát a 0620-22-22-122-es számot. Hello, hello!
1: Jó estét kívánok, szeretnék kérni egy számot.
0: És kit lepnél meg a kívánság műsorunkban?
1: Orgová Józsefet szeretném. Hát a bányáról nagyon szeretem, imádom. Ő a párom. Nagyon szeretem, és köszönöm, hogy mellettem van.
0: Jó, együtt is laktok egyébként?
1: Hát külön.
0: Külön éltek még, jó? Terbe van véve egyébként, hogy egyszer majd egy fedél alatt?
1: Igen, egyszer majd össze fogunk költözni.
0: Kívánom, hogy mielőbb megvalósuljon sok boldogságot
1: szépen.
0: Nektek.
1: Köszönjük,
0: szia, szia! Rick Astley szerelmes lágerével köszöntelek titeket a kívánság műsorban.

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Nagyobb slágerei Retro Rádió. SMS üzeneteké a folytatás a kívánság műsorban. Az egyiket Sanyi írta még hozzá Várpalotáról. Kedves Izabella, szép estét neked. Képzeld, Viola lányomat a holnapi napon műtik Székesfehérváron, úgyhogy egyrészt kitartást kívánok neki, másrészt pedig sok szerencsét. Sanyi, remélem hamar felépül és meggyógyul. És itt van velem valaki, aki azt írja: Hello Izabella, én Ildinek szeretném megköszönni, hogy évek óta minden tavasszal és ősszel igazi csodát varázsolt Csepelre a virágvásáraival, közösséget, mosolyt és élményt teremt. Egy nagy puszi ennek a tündérnek, szívvel, lélekkel tesz Csepelért. Egyszerűen fantasztikus, köszönjük, Ildi, hogy vagy nekünk. Sajnos nem írták alá az SMS, de mindettől függetlenül szerintem nagy örömet okozunk vele, és az ajándékslágerrel is. Ez a Joy és a Valeria kívánság műsorban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Jobb slágerei Retro Rádió. Szép jó estét kívánok! Sikerült bejutni a kívánság műsorba. Halló!
1: Jó estét kívánok! Gyuri vagyok, és azt a felszólítást hallottuk, hogy nagyon lehet telefonálni is a rádióba, és megfogadtam a tanácsot, felbátorodtam. Küldtem már egy SMS-t.
0: Igen, szerintem most összeraktam a képet. Te a kislányodnak szeretnél meglepetést küldeni. Hogy hívják őt?
1: Borbálának hívják, és nagyon-nagyon örülnénk, hogyha egy dalt bejátszolának neki, amit önök választanak egy ilyen korú kislány.
0: Jó, és mi az, amit szeretnél neki üzenni néhány mondatban?
1: Hát azt kívánjuk neki, hogy nagyon szeretjük, és nagyon büszkék vagyunk rá, és hát Isten ajándéka számunkra, és tudjuk azt, hogy így is marad sokáig. Ennyit, röviden.
0: Jó. Okay.
1: Összeszedve a gondolatokat egy kicsit, amik szép voltak kapkodva, de remélem, hogy átmegy.
0: Biztos, jó? Hogy át.
1: És nagyon köszönjük a műsorokat különben, úgy unblock, és most valahogy ez az estét lók, ami most megy, ez különösen elkapott bennünket.
0: Jó, nem örülök.
1: Tudom, nem folytatom tovább, mert ez már innen már csak rosszabb lesz, jó? Jó. Nagyon okay. Köszönjük a jó kedvet, tényleg. Jó, külföldön élünk, és onnan is szeretettel hallgatjuk önöket. Jó lélekben ott vagyunk együtt önökkel.
0: Szuper, ezt öröm hallani. Viszont hallásra, szia-szia!
1: Hello,
0: jön az ajándéksláger, és ezúttal Limál énekli el, ez a Végtelen történetnek a főcím zenéje, a Never Ending Story című sláger.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Slágerei Retro Rádiómnak kívánság műsorban nyugodtan lehet tegeződni. Jó, ezt csak így előre mondom, ha valaki hív a 0620-22-22-122-es számon akár ön, akkor ezzel a magázódással ne fáradjon. Ez egy nagyon-nagyon családias és barátságos kis műsor. Jó estét, szia!
1: Szia, Izácska, Monaki TV vagyok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, szép estét nekik, és szeretnék tőled kérni egy számot, és küldeném Árgyalán Hollósi Szilviának Orosházára, hiszen ma ott kezd, képzel, új munkahely, új erő, új izé. Kicsit lámpalázas volt szegényként, de hát meg kell mondani az őszinteség, mivel valaki új munkahelyre megy 20 év után, az biztos, hogy egy kicsit izgul, ne izguljon, fog neki menni. Én szurkolok, mi meg küldjünk neki egy jó slágert, amit te választasz ki, hisz neked olyan jó számaid vannak, és hát ezzel a számmal kívánok neki sok sikert az új munkahelyét.
0: Rendben, örülök, hogy beszéltünk, és neked mi volt a hétvégi programod? Mesélj nekünk kicsit.
1: Hát én hétvégén unokáztam, hogy kim voltunk a kisunokámmal, ugye mert másfél éves legyen meg a kis szívét, és hát a lányomnál voltunk a Csontvári utcában szombaton is, vasárnap is. Ez ilyen papás-mamás nap volt, de hát kényeztetni kell az unokákat, te is tudod nagyon jól, hát ez vele jár, a nagypapa sorsa ez.
0: Így van. Akkor nagyon jó hétvégét volt, ebben megegyezhetünk.
1: Igen, köszönöm, és neked jó munkát szeretnék kívánni.
0: Aranyos vagy, köszönöm szépen az ajándék slágeretekről. Szandra gondoskodik, ez az In the Heat of the Night. Mindjárt. In the

0: kívánság műsorban 8-ig üzenhet, a 0620 22 22 122-es számot használja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
3: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
4: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
5: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig 2 szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
11: Fordítva.
10: Üfödlőzne gyelgéz a kék
11: nöttyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
12: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
13: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6 millió 999 ezer forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
14: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
15: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
16: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
17: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
19: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Rekordszámú esetet láttak el idén a vízimentők, áramszünetet okozott egy falánk hód Bosznia-Hercegovinában. Száraz többnyire napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
22: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
21: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouge-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap. Gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0 plusz 5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az M5-ösön Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között

0: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Réka és Enikő SMS-e következik. Hello, kedvenc marketinges Amarillánknak küldenénk egy slágert Ölbőre, hogy jobban menjen a kombájn. Puszíjuk is sok szeretettel. A Szandra féle

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok, szia, miben segíthetek?
1: Jó estét kívánok, szia Izabella, Árva és Sándor vagy Kvárpalotáról.
0: Hello, kinek szeretnél számot küldeni?
1: Hát egy számot szeretnék a sógorunknak, Vaskó Tibornak, tenap volt a születésnapja, Vaskó Tibornénak, Vaskó Szabinának, Árva és Szabinának.
0: Jó, mit üzennél a szeretteidnek?
1: Hát szeretem őket.
0: Oké, rendben, örülök, hogy beszéltünk. Tovább is adom gyorsan a lehetőséget, ma is sokan vannak. Halló, halló!
2: Jó napot kívánok, Ildikó a Salgótárjánból.
0: Üdvözöllek, tegeződjünk, itt szeretném meglepni.
2: Oké, szia, tegeződjünk. Szeretném meglepni a fiamat, aki szombaton volt, 10-én volt 19 éves.
0: Igen.
2: Akkor a kislányot, a Petrát, Pomódi Petrát. Pomódi Martin, Pomódi Petra, és a két kis unokám, Monika és Balázs.
0: Jó, és akkor most mondhatod, hogy mik a kedvenc.

0: gondolataid, amit a szeretteidnek üzensz?
1: Hát nagyon boldog szeretésokat kívánok a kisfiamnak, aki 19 éves, akit imádok. A lányomnak úgy szerint, hogy szeretnék majd a jövendő születésnapjára boldog születésnapot, és őt is imádom. A két unokáimat is imádom, és sokáig élek, azt kívánom. Örömbe és boldogságba.
0: Jó,
1: és egészségbe.
0: Oké, és volt közös hétvégi programotok? Találkoztál velük?
1: Igen, persze, együtt lakunk.
0: Ja, értem, hát akkor az úgy nem volt nehéz. Hogyan ünnepeltétek a szülinapot?
1: Hát szűk családi körben.
0: És volt egy kis tortázás, sütizés?
1: Igen.
0: Helyes, örülök, hogy jól sikerült. Én még azért mindenképpen hozzá tudok járulni ehhez a szülinaphoz. Az én meglepetésem, az én ajándékom, a KFT és az Afrika a kívánságműsorban.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

0: Slágerei Retro Rádió. Madácsi József a következő, akinek sikerült bejutni a hétfő esti kívánság műsorba. Ő Soltvadkertről keresett, és Hédinek, a feleségének szeretne egy szuper jó slágert küldeni, azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szereti, már több mint 40 éve. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Hello, szia, mutatkozz be nekünk!
1: Én Blanka vagyok, és itt van mellettem Aliz, a legjobb barátnőnk, és kimondjuk egy ilyen
0: focin. Jó, foci pályán játszotok? Sportoltok?
1: Igen, hát nem, mi nem játszunk, csak nézzük.
0: Oké, és mit szeretnél üzenni a barátnődnek, ha egyáltalán ő az, akit megköszöntenél?
1: Hát azt, hogy nagyon szeretem, és végre visszajött az egyiptomi nyaralásából, szóval nagyon örülök neki.
0: Jó, akkor most már minden a régi. Hogy telt a hétvégétek? Jól sikerült?
1: Hát nekem igazából jól, csak az volt, hogy nagyon sokat kellett tanulnom történelmet, mert tényleg dolgát írunk majd.
0: Uh-huh. És mikor lesz a dolgozat? Még ezen a héten?
1: Igen, csütörtökön.
0: Akkor csütörtökön nagyon fogok neked szorítani, gondolok rád egy jó nagy kalappal, jó? És örülök, hogy újra egyesült a kis baráti csapatotok. Szép estét! Sziasztok! Jön a Passenger sláger a Let Her Go a Retro Rádióban. Ez a kívánság műsor, ahol a 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él. Well, you

0: Slágerei Retro Rádió. Ma is sokan vannak szerencsére itt velünk a kívánság műsorban, és ilyenkor viszont az is előfordulhat, hogy ön hív, és nem tud elérni, mert foglaltat jel ez a vonal, valaki mással beszélek éppen. Ilyenkor nem szabad szomorkodni, egészen egyszerűen csak egy picike kitartással meg kell próbálni a holnapi vagy a holnap utáni napon. Pont azért van minden este hétköznaponként kívánság műsorunk, hogy előbb vagy utóbb önre is sor kerüljön. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Szeretnék üzenni a páromnak, így a rádión keresztül is egy számot küldeni neki.
0: Igen, kivel beszélek, és hogy hívják a párodat?
1: Lőrinc Barbarának hívnak, és Szebeni Flóriánnak hívják a páromat.
0: Jó, mik a kedves gondolataid számára?
1: Hát várom haza, szívesen, és hogy nagyon szeretem.
0: Jó, mi lesz a ma esti programotok? Csináltál esetleg valami kis vacsorát?
1: Hát semmi különös, igazából kb. Egyszerre fogunk hazaérni.
0: Ja, értem, te se vagy még otthon?
1: Igen, de várom szeretettel.
0: Jól van, hát én egy gyönyörű szép szerelmes slágerrel tudok hozzájárulni ahhoz, hogy picit romantikusabb és érzelmesebb legyen az estétek. Tina Turner, nektek énekel.

0: Hey, Retro Rádium, ez még mindig a kívánság műsor. 8-ig érnek el a 0620-22-22-122-es számon. Tudnak üzenni meglepetés gyanánt néhány kedvességet a szeretteiknek.
1: Jó napot kívánok, Pókka vagyok, Várpalotáról.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: A páromat.
0: Igen, őt hogy hívják, mutassa be nyugodtan.
1: Zsuzsanna.
0: És mit üzenne Zsuzsikának, mik a kedves gondolatai számára?
1: Több mint egy éve együtt vagyunk, szerettem és nem akarom elhagyni. Nagyon szerettem, örülök neki, szerettem vele egy év után.
0: Én magam is sok boldogságot kívánok akkor önöknek. Gyorsan vetek egy pillantást az SMS falunkra is. Szia Izabella, szeretnék egy szép számot kérni. Tiszavasváriba Balogh Tibinek születésnapja alkalmából. Nagyon jó egészséget és vidám napokat kívánunk neki. Szeretem, és már csak 2 nap és találkozunk. Azt is üzenem, hogy hiányzik. Köszönöm szépen, Anita Piroska aláírással jött az SMS. Nektek is szép estét. Hát köszönjük az ajándék slágerről. Charlie gondoskodik ez a jégdupla viszkivel a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsort hallja, ami a retro leginteraktívabb és legérzelmesebb műsora, hiszen itt ön is üzenhet azoknak, akik igazán közel állnak a szívéhez. Jó estét!
1: Szia!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Legyen Erzsébet vagyok. Szeretnék küldeni mindenkinek egy jó kis számot, amit ti választotok.
0: Jó, és figyelj csak Erzsébet meg, vagy fázva, jól hallom a hangodon, hogy náthás vagy?
1: Jaj, egyenek meg nem, allergiás vagyok.
0: Á, értelek. Jó, hát végül is a tünetek azok nagyon hasonlóak. Kik a szeretteid, akik legközelebb állnak hozzád? Üzenjünk nekik is valami szépet, aranyosat.
1: Miusnak, ma van a szülinapja.
0: Jó.
1: A kisebbik lányomnak.
0: Oké, és neki mit üzennél? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Jaj, hogy nagyon szeretem őket.
0: Oké, és én meg azt kívánom neked, hogy javuljon ez az allergia, így azért ősszel van erre esély, igaz? Hogy egyszer csak elmúlnak a tünetek.
1: Egyenek meg nem.
0: Ó, hát én ezt nagyon sajnálom. Azt hittem, hogy egy pár hónapnyi szusszanás van benne, és akkor majd tavasszal indul újra a buli.
1: 13 éve hallod.
0: Borzasztóan sajnálom. És mire vagy allergiás, azt lehet tudni?
1: Hát a borra vasaltam sokáig.
0: Értelek, akkor biztos ez is hozzájárul. Ott repültek a szöszök. Oké, jól van. Hát nem is tudom, mit kívánjak, enyhülést, bár mondtad, hogy az nem nagyon fordul elő a te kis életedben allergia szempontjából. Megpróbálok azért téged is felvidítani egy szuper jó retro slágerrel, és hát nem csak neked szól, mindazoknak, akiket felsoroltál.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. SMS üzeneteket szedek csokorba itt a Kívánság műsorban, hiszen nem csak telefonálni lehet, nyugodtan írhatnak azok, akik bátortalanabbak, vagy éppen a munkahelyükön vannak, és mondjuk ott a főnök nem nézné jó szívvel azt, hogy ide csörögnek. Kedves Izabella, Ildi vagyok. Daninak szeretnék kérni Esztergom környékére egy szuper jó számot. Üzenem neki, hogy 20 éve semmi sem változott bennem, és nagyon örülnék neki, hogyha írna. Hello Izus, Dániel vagyok, édesanyámnak és mostoha apámnak szeretném küldeni a következő számot. Kishajmásra, Németországból üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Szép estét, Turáról írok. Kérek szépen egy dalt a páromnak, mivel nagyon szeretem. Nagyon szépen köszönöm. Kedves Izabella, én Feri vagyok. Kérek szépen egy szuper jó zenét neked és minden Retro Rádió dolgozónak, illetve a hallgatóknak is. Mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönjük, Feri. Kedves Izós, engem Abigailnak hívnak, a világ legjobb gépjármű szakoktatójának, Várkonyi Szabolcs Györgynek szeretnék küldeni egy számot, amiért ilyen remekül megtanított vezetni. Köszönöm szépen, az aláírás Abigail, és végül itt van velem Vivien is. Hello Izabella, én a férjemnek Manuelnek szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, ő a mindenem, és várom haza. És ahogy mondtam, Vivitől kaptam ezt az SMS-t. És végül még egy utolsó bepottyant. Sziasztok! Szeretnék küldeni a kedves páromnak, Viktóriának egy dalt, hogyha szabad, tehát persze, hogy szabad, Martin üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti. És hát ezek voltak az utolsó üzenetek itt a ma esti kívánság műsorban. A Unique és a Csillagtenger szól, ez már az Abaházi Presszó nyitánya is egyben. Mutatok egy pici ízelítőt ebből a meglepetés slágerből. Hatalmas, sűrű és vidám kívánságműsor volt ez a mai, nem is olyan, mint amilyen mondjuk egy ilyen borongósabb hangulatú hétfő, úgyhogy nagyon örülök neki, és remélem, hogy holnap megismételjük. Én itt leszek, pontban 6-kor várom önöket. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
9: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
12: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után. You're beautiful.
16: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
17: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést. A házi macskák vadászatát tanulmányozzák magyar kutatók. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a víz megtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Elindult az őszi érettségi szezon. A megmérettetések a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődtek. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a cicák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentőségük lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
20: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudomány weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is. Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
19: Áruházi hűtők ezrei olvadtak le Franciaországban egy kibertámadás miatt. A hackereknek több üzletláncnál sikerült távolról lekapcsolniuk a berendezéseket. A hajnali akció legalább 300 boltot érintett. Az áruházak most kénytelenek megsemmisíteni az összes érintett friss és fogyasztott terméket. Volt, ahol tűz is kiütött. A történteket vizsgálják. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel eső nélkül. A szél többfelé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó, amelyben ma elindul egy újabb sorozat. Híres párosokat vagy híres embereket a párjukkal együtt hívunk be. Galusz Niki szerelmével, Pazicski Tiborral, Tonival érkezik. Töltem az italokat, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elindítottunk egy új sorozatot itt az Abaházi Presszóban, amikor híres embereket úgy hívunk be, hogy a párjukkal együtt. Gallusz Niki járt már itt nálunk korábban is. Hello, szia!
2: Szia!
1: És most szerelmeddel Pazicski Tiborral jöttél. Hello!
3: Sziasztok! Szia!
1: Hello! És ráadásul a ti kapcsolatotokról azért mostanában elég sok mindent lehet olvasni. Eléggé felkavarja a közvéleményt a ti kapcsolatotok.
2: Várjál egy kicsit. Tehát először is Tibornak, aki Tony, sokkal nagyobb követő tábora van, tehát el kell mondani, hogy ő Tony. Őt nem ismerik így, hogy Pazicski Tibor.
1: Jó, csak én azt gondoltam, hogy majd el fogunk jutni odáig, hogy hogy kicsoda, de ez teljesen
2: nem,
1: jó.
2: Nekem kell begyakorolnom, mert nekem Tibike és Tibor, de hát, hogyha valahova megyünk, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy Tony, hát ez a művész neve.
1: Oké, akkor én is így mutassalak be mindig, hogy Tony, mert ráadásul én néztem veled videókat, és te is mindig elmondod, hogy a nevedet is, tehát az anyakönyvezet nevedet.
3: Én mindent szeretek. De igaz, bár őszinte leszek, a Niki nagyon sokat hozzátette ahhoz, hogy Pazicski Tibort megszeressem.
1: Aha.
3: Igen.
1: Mert én azt gondoltam, hogy jó, persze a te művészetedről, meg egyáltalán rólad is beszélgetni fogunk, és azt gondoltam, hogy akkor majd előkerül Tony, de hogy én úgy gondoltam most rád, vagy rátok, mint egy párra.
3: Igen.
1: De te az a szerelmi életetekben te nem Toniként képviseled saját magad.
2: Elnézést kérek, valószínűleg azért van ez, aha, mert amikor én beteszem a popómat egy rádióba, akkor mindig azért jövök, hogy valamit azért elmondjak a művészetemmel kapcsolatban,
1: ja,
2: is. Tehát, hogy valahogy én úgy érzem, hogy azért, hogy a mi nagy szerelmünkről meséljünk, az olyan nagyon-nagyon primitív dolog lenne, tehát próbálom összefűzni a hallgatók kíváncsiságát az én, hát az én vágyaimmal is, hogy közöljem, hogy merre tartok.
1: Egyébként meg teljesen igazad van, mert különben meg nem is lenne, amivel én indítottam, hogy ez mekkora érdeklődéssel fordulnak felétek az emberek. Most teljesen mindegy annak az előjele, de az érdeklődés az viszonylag nagy, vagy nagyon nagy, ha mondjuk Tony nem lenne egy ismert ember. Tehát, hogy egy civil lenne, és ebben teljesen...

0: igazad van, akkor valószínűleg nem verne ekkora port a ti kapcsolatotok.
1: Ami nagyon vicces, hogy ahogy így járunk, kelünk a városban, egészen más generáció, aki ő utána forog, ő nem veszi észre, de én mindig látom, hogy pusmognak, susmognak, hát ez így a hát milyen korosztály mondjuk?
2: Hát ilyen 16-tól szerintem 24-ig, tehát hogy
1: majd én meg 30-tól indulok, 30-tól fölfele.
0: Tehát a 30 pluszosok szóval figyelnek fel.
1: Valaki mindig fütyül és pusmorog mögöttünk, de mi nem vesszük ezt észre.
0: Igen, csak és épp ezért gondoltuk, mert ennek a sorozatnak, amit most az elején bevezettem, ez viszonylag az elején járunk, tehát olyan sok vendégünk ilyen értelemben még nem volt, de a ti kapcsolatotok az most tényleg olyan, hogy úton útfélen lehet róla hallani, beszélnek róla az emberek a közértben, mint régen az ügyekről. Csak én nem tudom, hogy titeket ez hogy érint, hogy ez eljut-e hozzátok, befolyásol-e bármit, hogy rólatok mások mit gondolnak?
2: Nekem nagyon nagy boldogságot okoz ez egyébként. Azért, mert de nem úgy, hanem azért, mert nagyon megerősít. Tehát akkor ugye én egy festékboltban dolgozom, és akkor bejönnek oda a vásárlók, hogy jaj, látom a hírt, és akkor és akkor mindig ilyen nagyon boldog vagyok, mert ilyen szeretettel, tehát mintha ennek nem csak én örülök, hanem a világ is. Uh-huh. Tehát az egész világ azt mondja, hogy ez az, és hurrá. Tehát, hogy így élőben ezt tapasztalom.
1: Persze, azt nem meséli el, hogy a kollégák azok, amikor néha azért elkésik reggel, nagyon nem megy könnyen a felkelés, most egyre könnyebben megy, és akkor froclizzák a kollégák, hogy Tibike, mi volt reggel? Most nem mondanám ki, hogy mit mondanak.
0: Szokták késni.
2: Most ez lesz ilyen a téma?
1: Ne. Miattam. Nehéz otthagyni engem.
2: Ma nem késtem.
0: Na,
1: persze, mert jött értem a taxi, és mentem a tévébe hajnalba.
0: És ide is egyébként teljesen pontosan érkeztetek, ráadásul jóval korábban, mint a megbeszélt időpont, csak hát ugye mivel itt ebben az épületben van egy magánkórház, ezért nektek haza kellett még slattyogni, mert hogy veletek volt a kutyátok, és ide sajnos a kutyákat nem lehet behozni. Igen. Ezt már egy adáson kívül kérdeztem, de akkor meséljetek már el, legyetek szívesek, hogy adásban is, hogy milyen kutyusotok van.
2: Ez egy úszkár, de törpe úszkár. Sose tudtam, hogy nem...
1: Jó, hivatalosan ő az én kutyuskám, akit 3 éve örökbe fogadtam Püspökladányból, aki egy 7 éves, nagyon édes kis, először kis idegbeteg kutya volt, de azóta már meggyógyult, mert rájött, hogy fix és stabil gazdája van, és most már Tonira is úgy tekint, mint a gazdájára, és hát nagyon kis ragaszkodó, hát ilyen... Hát családtag. Különben ő Cucuka.
0: Cucuka, de... ez a hivatalos neve, ő Cucuka.
1: Hát a Cukiból, igen, és igazándiból, mint megtudtam, Tibiéknek is volt egy Cece nevű úszkárjuk.
0: Wow.
2: Csak a magánhangzók különböztek. Meg a mentális állapot. Ez egy végtelen őrült kutya volt. És én azt hittem, hogy az úszkárok ilyenek. És amikor megismerkedtem a Nikinek a kutyájával, akkor rájöttem, hogy tévedtem. Hála
0: milyen színű? Mert egyébként azt mondják, hogy az úszkároknál az sem mindegy, hogy milyen színű.
2: Jogos, mert a Cece az fehér volt.
0: Aha. És a tiétek Albino. A
1: Cucuka? Hát ő ez a most nagyon trendi, zsemle, vörös keverék. Egyébként a Cecét azt ők a hóba találták, bebugyolálva, tehát nagyon traumatikus lehetett
0: egy
1: a kutyának.
0: Egy fehér kutyát a hóban.
2: Hát igen, mentek haza, és akkor édesanyám meg a nővérem, és akkor az utcán találták. De akkor elmesélek egy vicces sztorit. Volt egy olyan, hogy tehát ez a kutya, ez végtelenül ragaszkodott az én nővéremhez, és csak vele volt. És egy nap jött haza édesapám, hogy gyerekek, ki volt a Cece az utcán? És akkor mindenki meglepődött, hogy akkor a hős apa behozta a kutyát az utcáról, mert hát mindenkitől félt, hogy hallgatott rá. És akkor kijött a nővérem a szobából, hogy apa, a Cece itt van. Hát tehát ő behozott egy másik kutyát az utcáról, akinek ráadásul más volt a neme is.
0: Aha, tehát sikerül, hasonlított Cecére egyébként?
2: Vagy? Egyébként igen, mert mind a kettő két fehér törpe úszkár volt.
0: Ja, értem.
2: Úgyhogy ő volt a Mrs. Cece, és hát nálunk akott egy hétig.
0: És aztán jött érte a gazdája.
2: Igen, gondolom. Sajnos.
0: Sajnos.
2: Hát igen, mert normális volt. Mm. Tehát nagyon cuki volt, igen.
0: Na jó, de hát gondold el azt a gazdát, aki örült neki, hogy megvett.
2: Ez így van.
1: Próbáltátok odaadni neki a bolond cetét, most inkább vigye el ezt.
0: Nem volt az, rosszul nem az. Jó. Na, így fogunk haladni, persze nem csak kutyákról, meg ilyen vicces sztorikat fogunk mesélgetni, hanem néha kicsit mélyre ismerünk, de folytatjuk rövidesen Galdusz Nikivel és Tonival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Galusz Niki és párja Toni, a mai beszélgető társaim, és az elején már elkezdtem utalni arra, hogy a ti kapcsolatotokat vesézik úton útfélen, írnak róla az újságok. Én nem gondolom azt, hogy ez egy ember életében fontos lehet, hogy megírják a magánéleti részleteket. Nehéz kikerülni, hogyha híres emberekről van szó, és amikor a híres emberek összetalálkoznak, és egy párt alkotnak, akkor nyilvánvalóan egyszer csak kíváncsi lesz rá a közvélemény. Ráadásul úgy, hogy Toniról tudjuk, hogy a művészete egy jelentős része, vagy a művészeted egy jelentős része abból fakad, hogy voltak szerelmi csalódásaid.
2: Hát elég sok.
1: Vagy legalábbis volt egy olyan nagy, ami traumatikus.
3: A legnagyobb csalódás, hogy Éva Maxot, az albán nőt nem tudta magáévá tenni. Tehát én Éva Maxtól raboltam el a szívét.
1: De várj, neked volt kapcsolatod Éva Maxtól?
3: Minden napos kapcsolata volt a TikTokon.
2: Úristen, de mert ez egy ilyen plátói dolog volt, egy ilyen crush-szerű dolog. És akkor volt egy ilyen videó a Menedék Vízhangján, ami kapcsán a Niki engem megismert, egy ilyen órás portré, ahol ott beszélek magamról, és akkor ott a végén, az utolsó 5 percben így mondtam, hogy egyébként hatalmas Éva Max fan vagyok, és akkor egy Éva Max-es táskát így elővettem, amire le is szittak engem, hogy nem szabad kimenni a kamerából, na mindegy. És hát igen, igazából arról
3: most
2: van szó,
3: egyébként hogy... Egyébként most egy kicsit látom, hogy ő pironkodik. Igen? Nem gondolta, hogy ezt felhozom.
2: Nem, meglepődtem, de igazából arról van szó, hogy nagyon-nagyon sok erőt adott nekem, és néha többször az életemben voltak olyan ilyen külföldi figurák, legyen az egy rapper, mint a Kanye West, vagy mit tudom én, van egy ilyen egy híresebb streamer, ez az Aiden Ross, akit így néztem, és erőt merítettem belőle, és tanultam tőlük, és az Éva, az egy ilyen ember volt. Olyan könyveket olvastam, amiket ő olvasott, figyeltem arra, hogy egy interjúba hogyan reagál, annyira sok mindent tanultam tőle, és hát nyilván közben meg kialakult egy ilyen plátói szerelem a fejemben, de ez nem tudom, szerintem kellenek az emberek.
1: De ezt elképzelheted, hogy milyen lenne, hogyha ti találkoznátok? Tehát, hogy te hogy viselkednél, mit tennél?
3: De csak azzal szeretném ezt a csodálatos témát, amit én dobtam be.
1: Befejezni,
3: hogy ő, ugye mivel, hogy a nagy korkülönbség miatt,
1: erről
3: mi először,
1: beszélni,
3: én ne haragudj, én nem tudok, én kevergek egy kicsit, belekevergek a koncepciódba. Tehát, hogy ugye mi hangüzenetekbe beszélgettünk, úgyhogy nem találkoztunk, és legfőképpen hitről, életről, ilyen mélypontokról, mert hogy amit említettél, ez a valami, amiben én téged láttalak, az engem nagyon megihletett. Na mindegy, az a lényeg, hogy jó, most visszatalálok a gondolatomhoz. Ő azzal poénkodott az elején, hogy én majd eljuttatom őt, tehát a mi kapcsolatunkon keresztül ő eljut majd Éva Maxhoz, közelebb kerül Éva Maxhoz.
1: De ez akkor, amikor még csak írogattatok
3: egymásnak? Igen, és én mondtam, és én viccből mondtam, nem gondoltam az gomolyan, hogy figyelj, Éva Max juttatott el hozzám, mert hogy egyébként Éva Maxot én is nagyon szeretem, szerintem nagyon vidám a zenéje, nagyon, nagyon színvonalas popzene, és az összes külföldi, most promózzuk őt, ilyen énekesnő között, ha néztem riportjait, tehát nagyon-nagyon-nagyon vonzó, és tehát magyarán azt a jelenséget szeretném elmondani, ennek az ellenkezőjét, amikor volt úgy, hogy valakivel szimpatizáltam egy úriemberrel, és megtudtam, hogy milyen nők tetszenek neki. És valahogy lejöttem a szerről. Na most itt valószínűleg, mivel mind a ketten ugyanarra a nőre gondoltuk, hogy tehetséges, ügyes, szimpatikus, ez közelebb hozott minket is. És már nincs szó Éva Maxről.
1: De ez most tényleg, nyilván ez most ilyen vicces formában hangzik el, de ez az a plátói szerelem azáltal, hogy te valódi szerelemre leltél Niki által, az el is múlt?
2: Itt arról van szó, hogy hát igen, mert ugye arról van szó, hogy amit a Niki iránt érzek, az soha nem éreztem senki iránt. Tehát, hogy az Éva az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen erő, valami, amiből erőt tudok meríteni. Na most a Niki, az viszont, az meg úgy történt, hogy amikor én először csókolóztam a Nikivel, akkor...
3: Na most megkapom, most ő is kibeszél.
2: Így van. szoktunk csókolózni, így van. És akkor...
1: Ne!
2: De. És hazamentem, és akkor akartam csinálni egy ilyen TikTok videót, egy sokásosan szoktam így hülyéskedni, a nézőim szeretik, amikor valami butaságot föltöltök.
3: Szinkron hang.
2: Például. Hmm. Igen. És akkor... És akkor leültem, és azt éreztem, hogy nem tudom megcsinálni ezt a videót.
3: Tehát ilyen debilizáló hatással voltam.
2: Elkezdett égni a mellkasom, remektem, és nem tudtam, hogy mi van, és lefeküdtem az ágyamba, és fölhívtam a Nikit, hogy mi ez az érzés.
3: This is love.
2: Így van, soha nem éreztem ilyet. Egyszerűen, és ez annyira megmagyarázhatatlan, a Nikivel kapcsolatban azt, és ezt szoktuk egymásnak küldeni, ez van az emoji, ez a tüzes szív. Uh-huh. És ez az. Na most ez az Évával kapcsolatban soha nem éreztem ilyet.
1: Nem is küldtél ilyet.
2: Nem.
3: Ú, most nagyon valamit tudtam volna mondani. Mondjad. Nem padlizsánokat küldögetett nekem, hanem lángoló szíveket.
1: Hát mert egy igazi romantikus úriember.
3: Tehát a lángolás a szívében volt.
1: Jó, ha már ebbe belekezdtünk, egy utolsó kérdés, hogy Évával kapcsolatban hadd legyen már, csak hogy kerek legyen a történet. Ha most Niki rajta kapna azon, hogy te nézel egy videót, vagy hallgatsz egy dalt Eva Max-tal, akkor...
3: Hát nem kell rajta kapni, együtt hallgatjuk.
1: De akkor az megcsalásnak számítana? Vagy akkor... Tehát, hogy... Mert tudod, hogy ő volt a korábbi plátói szerelem.
3: Én pontosan tudom, hogy az mi volt. Most csak, ha annyit, biztos te is elmondanád, tehát, hogy a Tibi nagyon-nagyon egy érzelmes, nagyon-nagyon mély érzésű, hiperszenzitív valaki különben. Ezt ő is elmondja. És volt egy időszaka, pont akkor, amikor az iskolát ott akarta a számítástechnikát hagyni, amikor így nagyon megzuhant lelkileg. És az Eva Max zenéje, és ez az egész jelenség, ez a vidámság, ez a...
2: A szabadság egyébként. Azt éreztem, hogy nagyon meg kell felelnem, hogy én most elmegyek fősulira, azelőtt ilyen festett rózsaszín hajam volt, hát itt már nem lehet a főiskolán, hát itt már nem lehet az ember bármit, most majd be kell mennem.
3: Kockának kell lenni.
2: Igen, és én azt mondtam, hogy úristen, hát én nem ez vagyok, és éreztem, hogy halok meg, és akkor megláttam a monitoron egy ilyen szabadság áradatot Eva Max formájában, és azt mondtam, hogy én is ilyen szabad akarok lenni. És annyira érdekes volt, de tényleg annyira érdekes volt, hogy én amikor megláttam őt, ez az edzőteremben történt, akkor azt mondtam, hogy de olyan szabad ez a nő, bárcsak én is ilyen szabad lehetnék. És idén történt meg, mindig azt mondtam, hogy el fogom érni ezt a nőt. És nem értettem akkor meg, hogy de tényleg, mint szint elértem olyan értelemben, hogy kaptam egy ugyanilyen üzenetet az Instagramon, hogy olyan szabad vagy, bárcsak én is ilyen lehetnék.
1: Tehát akkor nem őt, hanem az ő szintjét érted el, és ez sokkal fontosabb.
2: Így van.
1: Megint tartunk egy rövid szünetet, Gallus Niki és Tony.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Galusz Nikivel és szerelmével, Tonival beszélgetünk, és ha már Niki szóba hozta, akkor ezt is egy kicsit vesézzük ki, mert talán a nagy érdeklődésben ez is benne van, hogy van egy jelentős korkülönbség köztetek, és valamiért vannak előítéletek az emberekben, ha mondjuk ez fordítva lenne, hogy a férfi idősebb, akkor az talán jobban elnéznék, vagy megbocsájtóbbak lennének az emberek, mint amikor a pár hölgy tagja az idősebb. Ezzel találkoztak, ezzel a véleménnyel? Vagy ezt ti érzékelitek, hogy van egy ilyen...
2: Jó, akkor kicsit úgy fordítom át, hogy ha azt kérdeznéd, hogy én gondoltam-e valaha, hogy egy ilyen szituációban leszek, vagy terveztem-e valaha, akkor határozottan, kategorikusan azt mondtam volna, hogy nem. Mert szerintem a kor az igenis számít bizonyos dolgokban, más generáció, más dolgokat tapasztaltunk meg, tehát én alapvetően ilyen egyszerűen és óvatosan gondolkodtam. De közben bennem ott van az a szabadság, amit Tony szeretett volna elérni. Egész gyerekkorom óta ott van az a szabadság, mert már egyszer, nem szeretném felhánytorgatni a múltat, de 11-12 évig éltem egy olyan rendhagyó kapcsolatban, amit szintén nem gondoltam volna, és abba az irányba soha többet nem is lesz visszamenetel, mert az is számomra, tehát ez az egész élet az egy experience, egy csoda, egy érdekes dolog, és hogyha az ember a lángoló szíve után megy, tehát nem az alteste után, hanem a szíve után, akkor nagyon gyönyörű dolgokat tud lelni. Tehát nem terveztem így, és de közben pedig minden jel arra mutatott, hogy nekünk egymással dolgunk van. És ez főleg akkor derült ki, amikor személyesen láttuk egymást, ami nem egy randi volt, hanem már az 1000 év utáni éjszakai ilyen. Tehát úgy nézett ki ez a dolog, hogy elmeséltük az aznapi történeteinket, megosztottuk esténként hangüzenetben, és akkor valaki nekem visszamondott egy jegyet a Rebeka Erkeles előadásra, és akkor így bevillant, hogy hát megkérdezem hát, hogyha el akar jönni. És mondta, hogy hát ő már nézte ezt a Mrs. Denvers-t, a Rebekának egyik főszereplét, hogy úgy megnézne engem ebbe, és eljött. És akkor próbáltam úgy csinálni, hogy ne kelljen azért találkozni, hogy nehogy azt gondolja, hogy itt most valami, de hát nem lehetett, mert akkor ő már látott engem színpadon. Én láttam őt, amikor a vastaps alatt mindenki fölállt, standing ovation, és akkor láttam, hogy jó, hát ez helyes nagyon ez a fiú, hát ez nem kell vele találkozni, de hát muszáj volt,
1: nem mert... Nem kell, egy helyes fiúval nem kell találkozni, miért?
2: Több okból is, most én itt nem mondom el, hogy miért, azért, mert én a szívem után megyek, de én egy visszafogott valaki vagyok, és most átadom a szót.
1: De bocsánat, mielőtt átadod a szót, az alapján, amit te most elmondtál, hogy eddig milyen életet éltél, én azt gondolom, visszautalva Tony szavaira, hogy ez az igazi szabadság, amikor te tényleg a szíved után mész, és nem gondolkodsz azon, hogy amúgy ez a hagyományos emberi normákba, vagy a megszokásokba belefér-e. Én ezt jól látom? Jól
2: nem,
1: gondolom?
2: Az a baj, hogy nem akarok bemenni egy olyan témakörbe, amit nem akarok most megbeszélni. Tehát itt az van, hogy én ő benne egy fiatal embert láttam, aki rendkívül érdekes, nagyon-nagyon szívet melengető, én egyáltalán nem gondoltam párkapcsolatra. Már többször is kérdezték tőlem, és mindig egyetlen egy mondatot tudok mondani, ami nagyon valid, az pedig az, hogy azt gondoltam, hogy ha én X évvel fiatalabb lennék, nekem ez a fiú mennyire tetszene. Na most én ebben az attitűdben voltam, csak ő nem hagyott engem ebben az attitűdben, mert ő rálépett a gázra, és ő azt mondta magának, vagy ő majd elmondja, hogy mit mondott magának.
1: Te ugyanazt gondolod valószínűleg Nikiről, amit én, hogy ő egy kortalan, tehát hogy az nem számít, hogy ő hány éves, meg, hogy te hány éves vagy.
3: Tehát én ezen nem is gondolkodtam. Tehát én ezen nem is gondolkodtam. Tehát ez úgy volt, hogy amikor elkezdtem ismerkedni a Nikivel, akkor az tényleg számomra egy ilyen tanítványmester viszonylat volt. Azért, mert annyira kedves, értelmes, okos, hogy azt kell tudni, hogy azért a mindennapi TikTokos hülyeségek, azok nem biztos, hogy fölemelik az embert. és én meg szeretnék fejlődni. És akkor azt mondtam, hogy na végre itt van egy ember, akitől tanulhatok. Na most az van, hogy egy darabig ez ment is, csak amikor én megláttam őt a Rebekában, akkor én rájöttem, hogy szeretem ezt a nőt. Na és onnan... Igen.
1: Ilyenkor azért benne van a pakliban az, hogy az ember nem is mindig tudja, hogy azt a nőt szereted, vagy azt, amit mutat magáról, akár a színpadon. Azért nem biztos, hogy ugyanaz.
3: Nagyon-nagyon jó meglátás. Ellen csak annyit tudok mondani, hogy nincs szebb látvány, amikor a Nick is még nélkül reggel mosolyogva rám néz az ágyban. Bár bocsánat, de így van. Tehát ott nincsen Miss Danvers, meg senki nincs ott. Tehát, hogy
1: Jó, de hát ezt akkor még nem tudhattad ott, amikor a színpadon láttad, hogy milyen reggel még nélkül.
3: Ez így, hát ez így van.
2: Tehát arra sokat kellett várni. Volt is ebből nagy sértődés.
3: Tehát a lényeg az, hogy ha még egy valamikor ez lehetett volna egy releváns kérdés, ma biztos, hogy nem az. Tehát én a Nikit... És akkor most jön, nem tudom, hogy ez mennyire szabad mondani, vagy nem, de hogy én, nekem fogalmam sem volt, hogy a Niki létezik. Tehát én nem is tudtam,
1: Ja, nem hallottál előtte róla?
3: Semmit.
1: Tehát nem követted az ő munkásságát?
3: Semmit nem
2: tudtam róla. Ez is csodálatos volt. Tehát ez nagyon felszabadító volt.
3: És ezért én...
1: Hát igen, mert akkor ez neked a te szempontodból pedig ez azt mutatja, hogy ő valóban téged szeret, nem az által kialakított képet, vagy róla kialakított képet.
2: Teljesen más világból jön, más dolgokra figyelt, és...
3: Ez így van, tehát ezért mondtam el, hogy nekem ő nem egy sztár, én tudom, hogy most már így látom, hogy az, de egyébként ő nekem egy lány. Nyilván hölgy is, meg nő is, de látom benne a lányt, és nagyon szeretem. Tényleg.
1: Kis szünet, és folytatjuk Galusz Nikivel és Tonival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
6: Álláskeresők, figyelem!
7: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza. Időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
8: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Galusz Niki és Toni, a két beszélgető partner. Ugye van most egy új sorozatunk, ahol híres embereket mutatunk be együtt, vagy a párjukkal együtt, és érdekes, hogy Tonit is hívhattuk volna, mint alap vendég, akinek ugye Galusz Niki lett a párja. De hát az van, hogy a retro rádióban a közönség valószínűleg inkább Nikit
2: azt
1: ismeri.
2: Azt mondod, hogy egy retro tyúk vagy?
1: Nem, csak mivel a Klub 54 dalait mi folyamatosan játszunk, meg már jártál nálunk. Nem egyszer azt gondolom, hogy téged jobban ismernek a retro közönség, mint mondjuk Tonit. De hát neked hány követőd van? Milyen nagy a követőtáborod a TikTokon?
3: TikTokon azt hiszem 62 ezer követőm van, és én egyszer már letöröltem egy 50 ezer követős egyiket.
1: De én azt gondolom, hogy ők, ahogy elmondtad, az ő korosztályukat nem feltétlenül retro rádió hallgatók. Lehet, hogy most azzá válnak. Ez
3: Egyébként nagyon meglepő, de nem biztos. Persze azt mondtam, de egyébként engem szoktak egyébként nézni idősebb korosztályból is.
2: És szeretik már... a hölgyek.
3: Többnyire a hölgyek. És... igen, igen. Szóval lehet, hogy hallgatják. Nem tudom.
1: De... jó. Jó, azért mondom, hogy így most akkor itt párként is egységben kezelünk ideget, jó?
2: Ezt már több helyen elmondtam, csak egyébként nagyon érdekes, hogy tényleg otthon takarítottam az éjszaka közepén előadás után, és én állandóan nézek ilyen önfejlesztő YouTube videókat, és nagyon halkan ment, és egyszer csak tovább gördült az egyik videó a másikból, egy olyan csatornára, amit sose szoktam nézni, és ott felnéztem, fönn van a falon a tévé, és láttam a Toninak a drágán kiszínezett arcát, és leginkább azt láttam, hogy 74 van a homlok a közepén, és akkor rögtön azt gondoltam, hogy ez a helyes fiú miért írta az én születési időmet, és akkor utána felhangosítottam a tévét, és akkor pont azt találtam mondani, hogy születtem a MÁV kórházban, és mondom, én is ott születtem, és én megérintve éreztem magam, ledőltem így az ágyra, és így akkor kezdtem el így hallgatni, tehát hogy ilyen ezt lehet mondani véletlennek, ugye azok nincsenek, és akkor utána elkezdtem éjszakánként stalkingolni az ő Instagramját, mert
1: bocsánat,
2: nagyon...
1: a stalkingolni az Instagramját retro rádióban vagyunk egy 56 éves műsorvezetővel, hogy ezt az Instagramot értettem.
2: Mi az a stalking?
3: A stalking, a stalker igazából, amikor fú, de nehéz ezt, amikor úgy kutatsz, de nem is, tehát mintha egy ilyen távcsővel így nézném, hogy mit csinál a másik messziről. Tehát amikor
1: kukkoltad az ő oldalán.
2: Igen, szórakoztató volt, és szerintem ő nem is nagyon tudja magáról, mert ő csak így magát szórakoztatta, vagy szórakoztatja, hogy tényleg nagyon jó a dumája, én nagyon el tudnám őt képzelni akármilyen tévében, akármilyen műsorban, tehát hogy nagyon sokféle tehetsége van, és ez nagyon jól esett így nézni, és nagyon jókat röhögtem.
1: És ez indított el az ő irányába téged. Ilyet,
2: akkor elmondom megint a marhaságot, vagy elmondott te ezt az Instagram fotót?
3: Na, de nem mindig elvettem, hogy mi a neve. Valami, van egy ilyen új funkció az Instagramon, hogy amikor az ember üzenetet akar küldeni, akkor oda is lehet képeket föltölteni, és mindenki látja ezeket ezeket a képeket.
2: Van egy rublika, egy ilyen bubble, egy ilyen kis izé, és én néztem este pont az ő valami vicces videóját, és ez csak felugrott egy ilyen közeli arckép, és én nem értettem, mert senki más nem csinál ilyen fotót, csak ő csinált magáról, és nekem az felugrott, és azt hittem, hogy azt nekem küldi.
3: De vagy hatot.
2: És ilyen grimaszokat, ilyen furcsa grimaszokat.
1: Ja, és akkor azt hitted, hogy ez nem látja más, csak te.
2: Igen, mert teljesen izé vagyok, zokni vagyok ezekhez az ilyen újításokhoz.
1: De mégis akkor... stalkingoltad az Instagramját.
2: Azt persze, de jó, de ki az, aki nem nézi meg azt, akit érdekesnek persze. Tart? Hát ezért találták ki ezt az egészet. És akkor nézegettem, és annyira furcsa volt, és arra írtam én, hogy Tibike, ezt én látom, vagy ezt nekem küldted, vagy mi ez? Hogy lehet ezt?
1: Igen,
2: mondom, hogy lehet ezt letörölni innen? És akkor röhögve mondta, hogy ezt már sehogy.
3: De igen, mert hangüzenetet küldött, és így kezdődött, hogy Tibike, így beleszólt a hangüzenetbe, és annyira aranyos volt, hogy már alig vártam, hogy még több hangüzenetet kapjak.
1: Hív téged bárki Tibikének a családodon kívül?
3: Fú, szerintem a festékboltban van egy Albert András nevezetű kollég.
1: De mivel, hogy ez egy családi festék volt, ezért nyilván nem, ott
2: Albert
1: rád,
2: András
1: nem?
2: Azért nagyon fontos, innen is üdvözöljük, igen. Most egyébként beteg szabadságon van, mert Tony nagyon jól tudja őt parodizálni.
3: De most nem fog szegény, most nem fogom.
2: Hát de valami kedveset, egy kedveset.
3: Jó, tehát ő egy nagyon nyugodt ember, és na. Akkor valaki bejön a boltban, jó napot kívánok, Albert András vagyok, mit jaj, tudok?
1: Ő bemutatkozik a vendőnek.
2: De várj, a könyörgöm. Még egy kicsit többet.
3: Jaj, ez nincs internet. Jaj, Istenem. Jaj. Tehát azt mondom, hogy az Andi, hogy teljesen másik korosztályból van, azért ő már lassan már tényleg mindjárt elmegy nyugdíjba. Szegény, most így kiveszi. Na mindegy.
1: Szegény.
3: Na mindegy, de nem is nagyon szeretem őt. És akkor meg szokta kérdezni a vásárlóktól, hogy van önöknél internet? Mert, és, tehát a mai világban...
2: Hát mert keresnek dolgokat, ő nem tud esetleg rá válaszolni. Hát, és finoman elküldi őket, na. Hogy nézzék meg az internetet.
3: Igen. De egyébként egy nagyon szeretem, és mindenki ott a festékboltban nagyon szeretik őt, és tényleg innen is a mi hamarabbi gyógyulást kívánjuk neki, és nekem ő nagyon közel áll a szívemhez. Nagyon szeretem tényleg.
1: Jó, folytatjuk egy rövid szünet után. Gallusz, Niki és Tony a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. You're beautiful.
4: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
5: Új munkahely, új lehetőség, új kezdet. Október 14-én várja önt az első kaposvári állásbörze a Kaposvár Plázában. Beszéljen közvetlenül a munkáltatókkal, tájékozódjon az aktuális állás lehetőségekről, és találja meg az önnek való pozíciót. Október 14-e 9-től 17 óráig. A belépés díjtalan.
6: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
0: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
8: Tanácsokat kapnak az idősek az élelmiszerbiztonság kapcsán. Kórházba vonul holnap a pápa. Esőt alig-alig ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról. A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint, és szerinte ez azt mutatja, hogy a kormány azokat bünteti, akik dolgoznak. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
9: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
8: Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyala imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán. Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap. Gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Gallusz Niki és szerelme Pazicsi Tibor művész nevén. Toni, néhány perc és folytatjuk velük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Galusz Nikivel és Tonival beszélgetünk, amiről még nem esett szó, csak érintőlegesen. Az Toninak a fizimiskája, a külseje. És ugye itt most már a sztereotípiákról beszéltünk korábban, és azt gondolom, hogy azzal kapcsolatban is kapsz hideget, meleget talán, hogy, hogy neked azért van néhány tetoválásod, és nem csak a testeden, hanem a fejeden is.
2: Így van.
1: Amit nehéz eltakarni, mert az ember nem tudom, elmegy bárhova, ahol nem szeretné a tetoválásait mutatni, akkor felvesz egy hosszú kabátot. Te nem tudsz úgy felöltözni.
3: Rólad se tudjuk, hogy mit rejt a textil. Bármi lehet.
2: Így van.
1: Pár tetokkom van, de nyilván nekem olyan helyeken, ahol amit nem mutogatok bárkinek, vagy bárhol. És nyilván ezt is elmondtad nagyon sok helyen, meg én tudom, hogy te miért vagy tetovált, de ettől függetlenül egy ilyen külső azért, tehát nem szül egyből bizalmat az emberekben, sőt, sokkal inkább bizalmatlanságot. Én ezt gondolom.
2: Igen, és akkor...
1: Te mit tapasztalsz?
2: Én azt tapasztalom, hogy én egyébként, amikor ránézek valakire, akinek arctetoválása van, akkor félek.
1: Mondod te, akinek arctetoválása van, nem is egy.
3: De ő nem tudja már magáról, hogy neki van.
2: Ez így van.
3: Ő elfelejtette.
1: Ja.
3: Jó. Retro rádió.
2: És viszont az van, hogy én a festékboltban azt tapasztalom, hogy úgy bánnak velem, mintha nem lenne. Uh-huh. Tehát, hogy annyira...
3: Megszoktál.
2: Igen.
1: Vagy természetesnek veszik talán.
2: Igen, meg én már gyerekkorom óta azt érzem, hogy amúgy is megnéz mindenki. Uh-huh. Tehát, hogy meg én ne szeretem, ha néznek egyébként.
3: Úgyhogy, igen, extrovertált.
2: Úgyhogy én nem tudom, hogy én nem érzem azt, hogy emiatt elítélnének.
3: Hadd mondjak valamit. A Tóth Enikő, akivel most a két személyes darabban játszom a Spinoza Színházban, a Barbara Streisand életét. Én vagyok Barbara Streisand, ő az édesanyám. Ő mondta, hogy hát Nikikém, hogy olyan helyes ez a fiú, de nem lehetne leszedetni ezeket. És akkor mondtam, hogy figyelj, Enikő, jönni fog a Tibi, és hidd el, hogy elkezdesz vele beszélgetni, azonnal nem fogod már úgy látni. Mm. És utána jött az Enikő, és mondta, hogy tényleg, hogy van a Tibinek egy ilyen átható, nagyon-nagyon sötét szeme, amiről például voltak, akik azt hitték, hogy fekete kontaktlencsét hord.
1: Hát én, akinek ennyi tetkója van az arcán, attól ez mondjuk nem lenne meglepő. Tehát
3: nagyon
1: hogy
3: sötét a szeme,
1: is megváltoztatja.
3: És nagyon átható a tekintete, és nagyon kedves a hangja, és nagyon illedelmes, és hát elbűvöli a hölgyeket, és már nem a tetoválással foglalkoznak.
1: Igen, csak én pont erre szeretnék kitérni, hogy a te személyiséged az nem feltétlenül tükrözi, illetve a te külsőd nem feltétlenül tükrözi a személyiségedet, az előítéletek alapján. Tehát, hogy
3: jó, hát aki egy kicsi pszichológiát is tanult, uh-huh. amit neki is mondtam, amikor még hangüzeneteztünk, hogy az az ember, ő festi így ki magát, aki igazándiból egyrészt látszódni akar, uh-huh. tehát innen már tudtam, hogy nem egy rejtőzködő típus, és valójában nagyon-nagyon, megint elmondom, hiperszenzitív, mert ezzel szeretne egy

0: kicsit, nem is tudom, hogy mondtam, helyeseltél rá. Tehát a maszkulinabb énjét erősíteni, meg ez egy ilyen zenei kultúra is, így a rap zenén keresztül. Vadabb. Igen, a vadság. A igen, mélyen rejlő vadság.
1: Ha most próbálom levenni rólad gondolatban a tetkókat, akkor...
0: Baba fiú.
1: Igen, akkor azt gondolnám, hogy te még nem vagy 20 éves sem. Tehát ugye nagyon gyerekképű srác vagy.
0: Griberli. Az a kis pontocska az arcon. Igen. Nagy mosoly.
2: Köszönöm. De tényleg egyébként mindig meglepődnek a koromon. Jó, hát igazából...
1: Hány éves vagy, azt elárulod?
2: 28. Uh-huh. 28, és tényleg nagyon sok minden, tehát tényleg ez a rap világban, ez egy ilyen megszokott dolog, persze, hogy mindenkinek van, és akkor így megtetszettek ezek nekem.
0: Úgy gondolkodnak ezek az emberek, hogy ez egy canvas, ez egy ilyen vászon, festékvászon, és ráírják az életük történetét. Tehát vannak már, ugye, mit hallgattunk öreg anyáinktól, ne tegyél magadra olyan dolgot, amit majd később megbánsz. Csak közben megváltozott erről a gondolkodás.
1: Igen.
0: Mert például tudom, hogy a Tibinek van olyan tetoválása, ami már csak arra emlékezteti őt, hogy merre fele ne menjen az életbe.
2: Bizony. Bizony. És nem érzem azt, hogy le akarom venni.
0: Mert pont jó emlékeztető.
2: Igen.
1: És nyilván 28 évesen nem is fogod érezni, de rólad azt képzelem, hogy amikor annyi idős leszel, mint most én, tehát inkább a 60-hoz közel, akkor sem fogod bánni egyiket sem, vagy nem fogod azt gondolni, hogy bárcsak ez ne lenne, vagy ha fogod bánni, akkor azért, hogy ha most ott lenne hely, akkor más tetováltatnék oda.
0: Hát igen, ami egyébként nehezebb, és most ezt nem neked mondom, de ugye, hogy állandóan átbeszélni ezt a témát, ugye belekeveredtünk egy jegyes oktatásba, ami úgy történt csak nagyon gyorsan, hogy a misére jártunk, mert ugye a közös hit az nagyon-nagyon erős nálunk, és tényleg ez nem csak egy ilyen szlogen, hogy úgy érezzük, hogy Isten ajándékai vagyunk egymásnak, és akkor Tibi elvitt engem abba a templomba, a Kolozsi térnél, ahova ő gyerekkora óta járt, és ott a Ferenc atyával találkoztunk, aki éppen rohant, mert mondta, hogy jegyes oktatás van, és hogy minket is szeretettel vár. Na most mi ezen először kacagtunk, majd utána fényt kapott Tibor, és mondta, hogy hát oda nekünk menni kéne. Én azért egyeztem ebben leginkább bele, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó terápia. Nézzük meg, hogy akkor hogy gondolkodunk a kapcsolaton.
1: De várja, az, hogy ő kijelenti, hogy oda jó lenne elmenni, az egy ilyen lánykérésszerű dolog?
0: Jó, hát mi már nyaralni indultunk együtt, és akkor vezetés közben éjszaka közepén megkérdezte, hogy el tudom-e képzelni, hogy én az ő mennyasszonya legyek, és akkor én azt mondtam akkor, mert úgy érzem, hogy persze. Hogy persze, és akkor gondolom emiatt, hát őt nem, tehát nem kell félteni, ő ügyes, tudja,
2: jövőre
0: mit akar.
2: Biztos, hogy összeházasodunk, 1000%. Ezt most mindenki meghallotta, ha eddig nem hallotta, most ha mindenki tudja.
0: Jó, na Ferenc atyánál nagyon sok mindenről szó van, és Ferenc atya sokszor hozza föl ezt a tetoválás témát, egy kicsit olyan, mint hogyha ő neki lenne nehéz megszokni, hogy az a fiatal Tibike, aki odajárt, bérmálkozott, vagy nem, az nem ott van.
2: Én ott bérmálkoztam, de...
1: Tehát ismer gyerekkorod óta ezek
2: így
1: szerint.
2: Van, így van, hozzájártam itt arra.
1: Tehát akkor neki nem is olyan feltűnő a változás, mert valószínűleg a változás közben is folyamatosan látott
0: téged. Hát nem,
1: téged.
0: Volt egy eltérülés a templomtól és a hittől, ami nagyon sok embernél megtörténik, tehát persze, nekem is volt egy időszak, hogy egy kicsit így eltávolodtam, és aztán utána visszasodródtam ahhoz az értékrendhez.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Galdusz Niki és Tony a vendég itt a Retro Rádióban, az Amazi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Galusz, Niki és Toni, a két beszélgető társ. Belekezdtünk az előbb ebbe a tetoválás témába. Csak egyetlen egy kérdés így visszalőve, hogy Niki, neked van tetoválásod?
2: Nekem vannak apró kis, helyes kis mini dolgok. Hát ugye a színpad miatt nekem nagyon tetszik egyébként. Aha. És amikor nekem azt mondják emberek, például amit előbb említettem, hogy jaj, de hát ez le lehet ezeket szedetni. Isten ments, nekem így tetszik, ahogy van.
1: Igen, az ember nem azért tetováltatja magát, hogy aztán leszedesse.
2: Én például úgy hívtam őt, hogy a színes fiú. A színes fiú, lelkileg is, minden szempontból nekem nagyon tetszik. Na, mit kérdeztél?
1: De igazából engem most azért is mentem rá erre a tetoválásra, mert tényleg ezt érzékelem, de hát mondjuk én idősebb vagyok mindkettőtöknél, hogy ez korábban tényleg egy olyan bélyeg volt az embereken, hogy ez alapján megítéltek.
2: Ja, börtöntet.
1: Mert hogy annak idején tényleg így volt, és aztán először csak a rockstárok, nem is a zenészek, nem kifejezett a rockstárok, és aztán a rapperek, stb. De hogy arra gondoltam, hogy Toninak a rádió lenne ebből a szempontból az ő műfaja, ahol nem a külső alapján ítélnek, mert amit te elmondasz...
2: Na, invitálod? Jó hangja van, nem?
1: Egyébként jó hangja van, meg tudsz beszélni, van gondolatod, van mondani valód.
2: Hajjaj!
1: És nem ítélkeznek a kinézeted alapján, mert mondjuk a rádióban nem látnak, mondjuk téged már ismernek, tehát innentől kezdve ez már fejszetnye le, de hogy az alapvetően egy ilyen jó fórum lett volna számodra, ha mondjuk nem találsz rá a TikTokra, így tehát van. Nem a mában élsz. De hát a TikTokozás az hogy indult el neked? Miből érezted, hogy neked nem tudom, beszélni kell a közönséghez, másokhoz?
3: Ez úgy volt, hogy én elkezdtem dolgozni egy raktárban, és úgy, mert, na, tehát, szóval, én jártam ugye a főiskolára. Ott rájöttem, hogy én nem akarok informatikus lenni, mert bár szeretem az informatikát, de mint ahogy látszik is rajtam, meg szerintem ezt már mindenkinek lejött, hogy nem arra születtem, hogy egy irodában legyek egész nap, mert én nem ilyen alkat vagyok. Uh-huh. Tehát nekem kell az, hogy nézzenek emberek között, legyek pesgés, stb. És akkor úgy voltam vele, hogy basszus, hát 16 évesen elkezdtem foglalkozni ezzel a zenével, elkezdtem zenéket csinálni, írni alapokat is, el is adtam egyébként alapokat, és akkor az a lényeg, hogy én hoztam egy döntést, hogy elég. Tehát nekem a saját életemet kell élnem. És ott hagytam akkor a fősulit, és akkor elmentem a raktárba dolgozni. Na és emellett akkor úgy voltam, hogy mégiscsak kéne promótálnom magamat valahogy, és akkor erre van a TikTok, és akkor próbálkoztam azt, hogy Twitch, az egy ilyen, na mindegy, egy a lényeg, hogy igen.
1: Érzékelted, hogy ezt most meg kéne magyarázni, de úgy se érteni.
3: Így van. Tehát a lényeg az, hogy a TikTokot azért kezdtem el használni, hogy promotáljam magamat, hogy a zeném, meg én több emberhez eljussak. Igazából ennyi a lényeg, és azt kapcsolnám ide, hogy nekem, ha már a promóciónál tartunk.
2: A
3: promóciónál tartunk, tehát egyébként nekem meg a Nikinek lesz közös zenéje.
1: Oh.
3: Hamarosan, legalábbis reméljük, hogy minél hamarabb.
1: De úgy, hogy te rappelsz, ő énekel.
2: Mondom. Na, igazándiból az van, hogy annyit, ha engedj meg, hogy annyit eláruljak háttérinfót, hogy egyébként a Tibi anyukája egy doktornő, aki nemrég ment nyugdíjba, de amúgy ő zongora művész volt.
1: Oh.
2: Aztán pályát módosított, tehát ott van a génekben tényleg. Uh-huh. Na most, ugye kit nevezünk zenésznek, mert ez egy mai nagy téma. Nem mindig az a zenész, aki hangszeren játszik, ugye, hogy a Tibi elmondta, hogy alapokat csinált, meg a rap, és stb. Na most, a mi dalunk az úgy jött össze, hogy a Horányi Julika, aki nekem nagyon kedves kolléganőm, aki mindig küzd a nők a zeneiparban, és írt 3 dalt, és odaadta, hogy válasszunk belőle, hát ha tetszik nekünk valami, és választottunk egy nagyon tempós, nagyon vidám, direkt nagyon vidám, nagyon tempós, már egy olyan fantázia neve van a dalnak, hogy Christmas on the Dance Floor.
1: Wow.
2: És abba lesz mindenféle, de csak azért nem mondjunk róla, hogy ne jinxeljük el ezt az egészet el, mert a szöveg Tibor által megszületett, a kurátorság, tehát tulajdonképpen még nem tudtam átnézni, mert emiatt a Barbara Streisandos bemutató miatt, ahova mindenkit nagyon nagy szeretettel várok, és hogy most rajta leszünk ezen az ügyön, hogy legyen abba. Ja, és hát elkezdett járni Tibor az én énekmesteremhez, mert ő rappelni szeret, uh-huh. de gyönyörű hangja van, csak azt hiszi, hogy nincs, mert nem tanulta meg kezelni. Uh-huh. Tehát most még itt ilyen alapoknál tartunk, de Jó, mert ez úgy hangzott, mint hogyha most kezdenéd nulláról az éneklés, de nem.
1: De ez is olyan, hogy ebben is benne van egy kicsit ez az előítélet, hogy korábban azt gondoltuk, hogy a rapperek csak beszélnek.
2: Jaj, nem.
1: De szerintem ez egészen odáig tartott, amit meg nem hallottuk Eminemet, vagy éppen Subbase Monstert, akik olyan fantasztikusan adják elő, hogy azt azért viszonylag nehéz lenne. Hát, de mondhatnánk Kukát is, tudom, hogy nagy Animal Cannibals rajongó vagy.
2: Én szerintem az lenne a legjobb, hogyha minden művész a saját határait és a saját stílusát találná meg. Uh-huh. Ez körvonalazódott és körvonalazódik Toninál egy ideje, és akkor most, mivel hogy állandóan együtt vagyunk, és nagyon szeretjük egymást, ezért gondoltuk, hogy valamit együtt is összehozunk.
1: És ez mikorra várható? Van-e határidő? Szabtatok-e magatoknak bármilyen határidőt?
2: Hát a karácsonyi dalt nem nyár.
1: Hát jó, de hogy az a karácsonyi dal mikor jön ki? Csak karácsonyra, vagy már november végén? Vagy, tehát...
3: Minél előbb. Ez nincs deadline-unk.
1: Jó. Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Gallus Niki és Toni a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kalusz Nikivel és Tonival beszélgetünk. Ez a TikTokos dolog, amiről az előbb beszéltünk, ez még tart, mert hogy azt is olvastam, hogy meg mondtad is, hogy te egyszer csak kidobtál 50 ezer követőt. Ezzel most mi van?
2: Itt kettő dolog van. Volt egy olyan, amikor 50 ezer követő volt, és letöröltem azt a TikTok fiókot. És ez azért van, mert... vagy volt tulajdonképpen, mert... nagyon-nagyon-nagyon megrekedtem akkor. Úgy éreztem, hogy hülyéskedtem, de elkezdett érdekelni engem például a szabad kőművesség. Meg nagy csomó olyan téma, ami azért kicsit már nemesebb. És nem tudtam egyszerűen összeegyeztetni azt az oldalamat, aki a teológiával, meg a szabad kőművességgel foglalkozik, azokkal az emberekkel, akik mondjuk csak azt akarják nézni, hogy hülyéskedek.
3: A japán szinkron.
2: Hát például. Mondjuk az még egyébként egy elfogadhatóbb dolog. Na mindegy, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, elég, én ennél többet érek, letörlöm. És akkor pár évben múlva megint elkezdtem TikTokozni, most még több, most már 60 ezer követőm van, és ami nagyon nagyot ment, ez tényleg ez a szinkronozás egyébként. Tehát ez nagyon sok...
1: Ez már többször említitek, mi ez a szinkronozás? Annak, aki ahogy, még téged sosem látott a TikTokon,
3: ahogy
1: mi ez a
3: elképzeljük a nagyon profi, de rettenetes szinkron hangokat, tehát valahogy ez így neki becsípődött.
1: De ez egy
3: hát
1: szinkron paródia?
2: Igen.
1: Mutasd példákat.
2: Fú, elegem van, most már nagyon idegesítő ez. Nem akarom csinálni, miért várjátok el ezt tőlem? Na, és egyszerűen az emberek ezt nagyon szeretik. Mindenki.
1: Magyar hangja Pazicski Tibor.
2: Így van, Markovics Tamás.
3: Egy kicsit nem, ez ilyen animés.
2: Igen. Meg ilyen Nickelodeon, meg ez társai. És tulajdonképpen az van, hogy nagyon sokat live-oztam, de amióta ismerem a Nikit, egyszerűen úgy vagyok vele,
3: jó programja hogy, lett.
2: Hát, akad. De tényleg nem, egyszerűen az van, hogy egy életem van. Egyetlen egy életem van. Nem tölthetem azzal, hogy egész nap TikTok live-ozom, amikor itt van a életem szerelme. Tehát amennyit lehet,
3: ezért
2: vele akarok
3: engem
2: lenni.
3: Is be akart vonni a live-ba.
1: Nem sikerült. És ebben nem vagy kapható?
3: Na, tényleg van ez a becsípődésem, hogy én akkor szeretem mutogatni magam, ha van produktum. Mm-hmm. Tényleg.
1: Hát de neked mindig van produktum, tehát azt akár bele is lehetne ezekbe venni. Hát tudsz mesélni az előadásaidról.
3: Te kinek a pártján állsz?
1: Én egyébként azt gondolom, hogy én sem használom, de tudom, hogy ez egy mekkora lehetőség, hogy az ember eljusson azokhoz, akik már...
3: Egyébként most elárulok egy nagy titkot.
1: Máshonnan
3: elárulok egy titkot.
1: Na.
3: Felhívott engem a Szirtes Tamás igazgató úr, a Madár Színház igazgatója,
1: na,
3: hogy én a TikTokon képviseljem a Madách Színházat. Én más vagyok. Én egy más pólusú ember uh-huh. vagyok. Én egyébként itt nyilván megnyílok, vagy ha elmegyek egy műsorba, meg a színpadon. De a Tibi is el tudja mondani, én baromira introvertált vagyok. Tehát én szeretek otthon szöszmötölni, és én levert a hideg veríték, és mondtam, hogy tanár úr, nem, könyörgöm, nem, én nem. Kicsit megsértődött rám, nem értette, hogy miért nem akarok haladni a korral, go with the flow. Egyszerűen nem, tehát én nem tudok ennyire nyitott lenni.
1: De miért érdekes, hogy én is ezt gondolnám rólad, hogy ez neked...
3: Azért, mert én
1: a zsánered, érted? Tehát, hogy ez neked benne van a...
3: Menne, tudnám csinálni, de nem élvezném úgy, mint ahogy a Tibi.
1: Értem.
3: Tehát ő érzem, hogy elemi neki mindig kell valamit bolondozni, szórakozni, ez egy típus. Uh-huh. És én ennek nagyon örülök, és nagyon örülök, hogy ez a típus, ez nem én vagyok a kapcsolatom belül.
1: Van még egy körünk, és folytatjuk rövidesen Galdusz Nikivel és Tonival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Galusz Nikivel és Tonival beszélgetünk, a promóció szóba került akkor, és már mondtad a Barbara Streisand előadást. Hol és miben láthatunk még téged?
2: Hát most előbb említettem Horányi Julikát, aki várandós, és ő általa az ölembe esett két szerep, amit örökölök tőle, egy életem első gyerek darabjába fogok beállni, egy gonosz királylány leszek, Saurella, ez a Madách Színházban, a Bab Berci produkcióban, és hát a Millenárison fut már pár tél óta a Recirkelnek a Kristály előadása, ahol szintén egy jégszívű királynő leszek, tehát most nagyon-nagyon-nagyon sok tanulnivalóm lesz, nézek itt Tiborra, akivel nagyon jól lehet szöveget mondani, kivéve akkor, amikor túljátsza a súgó szerepét, és rá kell szóljak, hogy ne játsz, csak olvasd be a szöveget.
1: Hát jó, de hát azt nem lehet.
2: Imádom, hát, tudom.
1: Egy ilyen ember ül veled szembe, tudom. Vagy áll veled
2: nem,
1: szemben.
2: Hát valahogy valakinek meg kellene találni őt, hogy valahol már ki tudja élni, ne csak a TikTokon a nagy tehetségét, mert vannak neki talentumai, tényleg.
1: De egyébként miért nem elég a
2: nyilván nem elég. Nem elég, mert azért, mert ő jól érzi, hogy ő több. Aha. És azért is van, hogy nagyon sok minden olyan hitkérdés érdekli, ami mondd el te akkor.
3: De nem tudom most, ami.
1: Ez a hit dolog egyébként, ez tök érdekes, mert erről te is nagyon sokat beszéltél korábbi interjúkban, vagy akár saját magadtól is akkor sem.
2: Arról
1: akkor
2: beszélek,
1: is, ha nem
2: hogy csinálod a tudatosság videókat, amiket igaziból saját magának, tehát olyan tudatosság gondolatokat oszt meg, amiket nyilván ő magának szán, és mindenki meg más.
1: Tehát ez nem egy ilyen észosztás, hanem egyszerűen nem. A saját tapasztalataidat meséled el.
2: Nem.
3: Ezt úgy tudnám egyébként elmondani, hogy ez olyan, mintha magamnak csinálnék ilyen lépcsőfokokat, és akkor éppen most itt tartok, és akkor elmondom a többieknek.
1: És ez van visszajelzés, hogy segít másoknak?
3: Volt. Sőt, személyes barátom is mondta, hogy már várja a napi tudatosság videót, de igazából ez a külső kör, ez a fajta tartalom, amire szerintem a Niki itt most gondolt, az, hogy igen, 13 éves koromban ott ültem a templomba, és azt néztem, hogy a pap előtt a könyv az hatalmas. Mi van benne? Mert oké, hogy néha eljövünk a templomba, de mi van abban a könyvben? És akkor én úgy voltam vele, hogy engem érdekel a Biblia, én ezt el is olvastam, tehát bennem van egy ilyen kíváncsi arra, hogy tulajdonképpen mi az igazság, mi az, amit körülvesz minket egyrésztről, másrésztről pedig egy hatalmas elhivatottság, mint ahogy korábban is már mondtam, vagy nyilatkoztam, mert nem akartam azt, hogy nyilatkoztam, mert nem vagyok egy ilyen nagy miniszter, hogy nyilatkozzak. Tehát, hogy
1: nem csak a miniszterek nyilatkoznak, hanem az egyéb hírességek, akik bármi által híressé váltak.
3: Szerény ember, festékboltos ember vagyok.
1: Híressé vált festékboltosok is nyilatkozhatnak.
3: És a lényeg az, hogy tulajdonképpen mindig éreztem egy valamilyen fajta elhivatottságot. Nagyon sokáig hittem azt, hogy papnak kell lennem, de úgy éreztem, hogy én abba belehalnék, mert szerelem nélkül nem tudok élni.
1: És nincs olyan papi hivatás, amiben, tehát olyan felekezet, amiben ez belefér.
2: Viccelődni szoktam, hogyha itt megújjuk az életet, elmegyünk Amerikába, egy szektát, nem, létre... Nem. Én ő benne látok egy ilyen vezetőt.
3: Aha,
2: egy
3: preacherre gondolom.
2: Preacher, hát annak lehet preacher's wife.
3: Simán, mert... Hát mégis. Hát igazából az van, hogy a TikTokon is rengetegszer beszéltem Istenről, nekem ez tényleg nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, és ez eltávolított engem az iskolába, és nagyon sok barátomtól.
2: Jó, várjál, azért amire én előbb céloztam az, hogy bocsáss meg, hogyha ilyen múltbeli dolgokat emlegetek, igen. De amikor belenéztél a kamerába, és csak annyit mondtál, hogy káposztás szex, annak sokkal nagyobb hírverése volt, mint ezeknek a nagyon mély velős tudatosság videóknak. Tehát ezért mondom, hogy azért a TikTok az egy olyan fórum, értelek. Ahol el lehet jutni egy szintig, ott lehet érzékenyíteni, de azért igen, van hova fejlődni mindannyiunknak.
1: Hát igen, de azt gondolom, hogy aki mondjuk a káposztás szexel elér nagyon sok embert, és utána azoknak az embereknek elmondja, hogy amúgy ő mit gondol a világról, az egy ilyen nagyon jó belépő az emberek életébe.
2: Ő hiába törölte ezeket a tartalmakat, nagyon sokan lementették, és azóta is osztogatják. Az internet nem felejt.
3: Nem szégyellem, tehát én ilyen ember vagyok, én egy ilyen káposztás szex vagyok.
2: De nagyon szereti a káposztás tésztát. Először, és akkor én mondtam neki Balatonon, igen, szereted? Akkor reszeld. Én megfőztem a tésztát, és ő lereszelte. Nagyon kemény.
3: Kemény meló. Tehát itt a lényeg az, hogy igen, mindig ezt így fogalmaztam meg, ahogy te is, hogy tulajdonképpen valamivel, mondtak egyszer egy ilyen mondást, valahol hallottam, hogyha van egy valami kidül az erdő közepén, az van-e értelme, senki nem tudja. Tehát, hogy valahogy promotálni kell az embernek magát, és a TikTokot egyszerűen tényleg a hülyeség megy. Tehát nem lehet többnyire, nem tudsz más csinálni.
1: Ez nem feltétlenül jó, hogy a TikTokon hülyeség megy, most nyilván ez ilyen nagyon demagóg dolog, de hogyha van valaki, akire figyelnek, az miért nem mondhatna okos dolgokat?
3: Ez így van.
1: Tehát, hogy nyilván neked nem feltétlenül a népszerűség a fontos, ezt gondolom rólad így félig ismeretlenül, de így, hogy most már ennyit beszélgettünk, tehát neked nem feltétlenül az kell, hogy még népszerű legyen, még több lájkolód vagy követőd legyen, hanem az, hogy a gondolataidat juttasd el.
3: Nekem a legfontosabb az az, hogy úgy éljek, ahogy érezzem, hogy élnem kell. És ehhez hozzátartozik az, hogy egyszerűen ez egyszerűen egy ilyen evangelizáció, hogy muszáj eljutatnom a jó Istent az emberekhez. Én amikor elmentem és abbahagytam a TikTokot, éreztem, hogy ki szól ezekhez? Hát most fölmész a TikTokra, egymásnak az édesanyját szidják pénzért. Tehát és bárki...
1: Már hogy pénzt kapnak érte.
3: Hát azért küldik, mert az nagyon nagy nézettség. Több százan nézik az ilyen veszekedéseket, és éreztem azt, ha én nem vagyok fönt, és nagyon sokszor éreztem ezt, akkor ki fogja ezeket a gondolatokat elvinni?
2: Közvetíteni.
3: Ki beszél az evangéliumról?
1: Fel kell azt higítani, ami ott van. És te ebben persze. Nagyon jó vagy.
3: Köszi, de aranyos vagy, kösz.
1: De most tehát nem azért mondom, mert itt vagy, ha nem lennél itt, hanem csak rólad beszélgetnék egy kocsmában a haverjaimmal, akkor is ezt gondolnám, vagy ezt mondanám.
3: De aranyos vagy, ez most jól esik, nagyon köszönöm.
1: Annélkül mondom ezt, hogy mondjuk én TikTokoznék, de hát valószínűleg pont ezért nem TikTokozok, mert hogy ott olyan tartalmak vannak, amik engem nem kötnek le, és nem is fejlesztenek, és nem megyek vele előrébb.
3: Őszinte leszek, ha megláttál volna engem, lehet, hogy nem hívtál volna ide, de nem tudom. Tehát
1: egyébként van egy 21 meg egy 18 éves fiam, és a 18 évesről simán el tudom képzelni, hogy néz téged, majd megkérdezem.
3: Simán.
1: Ráadásul ő szereti a hip-hop zenét, a rappet, úgyhogy tuti.
3: Nagyon nehéz az van, hogy nagyon nehéz az internet, amikor látsz valakit, és éppen elkapod egy olyan pillanatában, ami éppen egy hülyéskedés, vagy éppen egy elmebaja, akkor azt mondod, hú, ez az ember ilyen, és el is ítélted. És ez van, hogy rólam látnak mondjuk valamit, és úristen, ez az elmebeteg. És akkor, amikor meg éppen valami értelmes, akkor nincsenek ott, na ez az internet veszélye.
1: De honnan tudod, hogy nincsenek ott, csak arra nem reagálnak?
3: Hát ez vagy
1: nem
3: szomorú,
1: úgy reagálnak.
3: Ez még rosszabb, de remélem, nem így van.
1: Hát, de szerintem az tök jó, hogyha nem reagálnak, de elgondolkodnak. Mert ez van, hogy egyébként szerintem ez a nem is a közösségi média, hanem egyáltalán az emberiség rákfenéje, hogy a rosszat azt mindig elmondjuk, de a jót az soha.
2: Én mondhatok erre csak annyit, hogy igen. Örülök, hogy a Retro Rádióban beszélgetünk Tonival, és most nem a TikTokon vagyunk. Na. Ennyit szerettem volna csak mondani.
1: Hát, hogy nem véletlenül vagytok itt. Tehát,
3: én végtelenül hálás vagyok, én tudom azt, hogy a jó Isten akarta, hogy ez most itt legyen, és mindenkinek üzenem, aki ezt hallgatja, hogy van esély még arra, hogy a szívét kövesse, mert mi is a Nikivel azért vagyunk itt, mert a szívünkre hallgattunk, és a Csaba is egy ilyen szívember. Úgyhogy a legjobbat kívánom mindenkinek a legnagyobb szeretettel.
1: Tök jó végszó lenne, ha nem hangzott volna el néhány perccel ezelőtt, hogy ti jövőre mindenképpen össze fogtok házasodni. Van-e már ennek valami konkrétuma, hogy hol szeretnétek?
2: De nem látod, nem látod a pszichológiai mintát. Tehát itt az van, hogy végre az a felállás van, hogy én egy nő vagyok, én itt ülök.
1: Igen.
2: És akkor én meg vagyok itt hódítva, és én csak így ülök, és kedvesen mosolygok. Tehát én tőlem többet nem fogsz hallani.
3: Május 1-én fogunk összeházasodni, ez az én tervem.
1: De ezt most mondod először, hogy Niki ezt már tudta korábban is.
2: Ő csepegteti ezt egy ideje, és én egyre kedvesebben mosolygok, és akkor majd, és a dolgok így alakulnak, hogy...
3: Neki ebben nincsen beleszólás. Tehát ez Borát elment Pamela Andersonért.
1: De azért nagyon remélet, hogy ott lesz. Tehát, hogy... Hát közel is hozzá,
2: a hajamnál fogva berángat
3: a, van, igen.
2: Berángat a barlangba.
3: Megszereztem a nőt, most már az enyém. Tehát ez így van. De biztos, nem, én nem félek. De bennem nincs ilyen szinten semmi félelem. Én döntöttem, nekem a Niki lesz a feleségem, és ez biztos, hogy így lesz. Kész.
1: Ezt most elmondom, Tony, neked. Úgy is, hogy persze tudom, hogy Niki hallja, meg mindenki más is hallja. Niki volt itt már egy párszor, én nem gondolom, hogy őt jól ismerem, de azért egy párszor beszélgettünk, és volt egy kialakult kép róla. Egy ilyen nagyon nagy művésznek gondolom, tehát, hogy hihetetlen az, amit az. Ő tud, és ráadásul képes is átadni, de én még nem láttam ilyen boldognak soha.
3: De cuki vagy.
1: De ezt most komolyan mondom, ezt most neked is mondom, Niki, hogy te emlékszel, párszor voltál itt, és amikor énekel az ember, akkor még boldogabb, de ilyen boldognak most én még nem láttalak téged.
2: Azért van ez, mert én nekem van egy elég melankolikus, nagyon-nagyon visszahúzódó kis természetem, és tényleg ezt azok tudják, akik igazán ismernek engem. És hogyha olyan ember van a környezetemben, aki engem fel tud vidítani, akinek olyan a humora, egyébként nagyon fanyar humora is van a Tibinek, mint nekem, és nagyon sokat tudunk nevetni, akkor én is felpuhulok, és valahogy lágyabb leszek, mert az az igazság, hogy ez a pálya, ez a színésznőség, énekesnőség, ez úgy tűnik, mintha jaj, ilyen dívák itt színpadon, csinos nők, nagyon maszkulin. És nem azért maszkulin, mert mi eleve azok vagyunk, hanem szerződésekkel kell foglalkozni, rohanni kell, állandóan csomagolni kell, tehát a fejemben állandóan pörög a naptár. És hogyha valaki csak hülyéskedik körülöttem, akkor az idegesít. De ha valaki úgy bolondozik körülöttem, hogy van affinitása a művészethez, és a humora is betalál, és ez itt most nálunk találkozott, akkor nekem ez nagyon-nagyon-nagyon sokat ad.
1: Először csak olvastam a kapcsolatotokról, annélkül, hogy Tonit ismertem volna, de nagyon örülök, hogy együtt bejöttetek, és hogy megismerhettelek, és hogy ti így együtt vagytok. Ezt most kimondom, ez nekem isteni csoda, és iszonyatosan boldognak tűntök mind a ketten.
3: Mert azok is vagyunk, de ebben most te is közreműködtél ebben a boldogságban, és remélem, hogy te is az vagy.
1: Én mindig az vagyok, meg én ezt gondolom magamra, még mindig így érzem
2: magam.
1: De
2: ez, fellow.
1: De ez, ti most ehhez hozzátettetek? Tehát,
3: de aranyos
1: jó, ez ilyen reményt adó valami.
2: Hogyha most leírjuk, hogy van egy nő, aki ennyi meg ennyi éves, van egy fiatal ember, aki ennyi meg ennyi éves, és képzeljük el, hogy illenek-e ezek egymáshoz. Így nem lehet gondolkodni,
1: nem,
2: az életről.
1: Persze, hogy nem.
2: Tehát, hogy nyilván mi nem tudunk személyesen találkozni minden véleményformálóval, ezért nem is foglalkozom nagyon. Egyébként én vagyok az az ember, aki az életben soha nem olvas kommenteket.
1: De
2: én úgy
1: neked.
2: Tudom meg a kommenteket, hogy mondjuk, ha szépeket írnak, akkor van egy baráti köröm, akik el szokták nekem küldeni, és van egy-két ember, aki kifotóz rémes kommenteket, és akkor elküldik, nem tudom miért, mindig meg szoktam kérdezni, hogy ezt most miért küldted el. Tehát én nem figyelek erre, arra figyelek, hogy mi a valóság, és most te szerintem megláttad ezt,
1: igen,
2: a dinamikát.
1: Azt látom, hogy két lélek találkozott itt, nem két ember, bizony, két különböző korú ember találkozott, hanem két lélek.
3: Egyetlen dolog még, csak egyetlen, hogy mondtad, hogy mennyire csodálatos művész a Niki, meg mennyire boldog, ez így van, ő egy csodálatos ember, ez a legelején átjött, és csak azt szeretném itt promotálni vissza a promócióhoz, hogy neki van a Spotify-on egy albuma, amin ő nagyon sokat dolgozott, és ez Galusz Nikolett néven lehet megtalálni, és én szoktam hallgatni, annyira megnyugtat egyszerűen, annyira értékes, hogy tényleg,
2: jó, hogyha... Ez a Juhász Attilával, igen, együtt egy ilyen zongorás, uh-huh, feldolgozás lemez, ezt tényleg csak szeretetből, szerelemből csináltuk, meg szívfájdalomból, meg örömből, meg mindenből, és hát nekem ezt reggeltől estig hallgatnom kell Pazicski Tibor előadásában. Énekli a dalaimat.
1: Igen, gondolhatjuk, hogy ezt most azért mondja Tony, mert elfogult, de hát én is hallottam már azt, ez tényleg jó. Na,
3: tényleg, hát, zseniális.
1: Érdemes hallgatni.
3: Annyira jó, hogy azt hittem, hogy jó.
2: Jaj, hát jó, el lehet mondani.
3: Jó.
2: Tehát ezen Andrew Lloyd Webber, Balázs Fecó, Máté Péter, Lara Fabian dalok vannak. És Tibor azt gondolta, hogy én szereztem ezeket a dalokat. És akkor már benne voltunk.
1: Na, itt jön be, hogy ő egy másik generáció, igen.
2: Ne, nem, meg ő tényleg, na, Benne nekem is van egy infantilis énem, ezért ez is egyébként az fiatalság titka, hogy a bennem élő gyermeket azért dédelgetem, és hát ne színleljünk itt, tehát Tiborban is ott van a nagy gyerek, és hát ő nem gond, tehát jó hiszemű, végtelenül jó hiszemű, és nekem tulajdonította ezeket a mestermű dalokat.
1: Hát, de hát a szöveget sok esetben te írtad.
2: A Lara Fabian dalnál, igen.
1: Sajnos lejárt az időnk, pedig nagyon jó volt veletek itt beszélgetni, még egyáltalán így veletek egy
2: létérben tartózkodni. Visszajöhetünk a karácsonyi dalunkkal?
1: Gyertek el a karácsonyi dalotokkal, és akkor adjátok elő, vagy mutassátok meg, jó?
3: Legyen
1: jó.
3: Így.
1: Valusz, Niki, Toni, kösz, hogy jöttetek, sziasztok.
3: Köszönjük.
1: Sok boldogságot.
3: Köszönjük szépen, szia-szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
4: Sok fiatal önkénteskedett előző hétvégén. A tűz martaléka lett Párizs legrégibb vásárcsarnoka. Száraz, többnyire napos időnk lehet volna. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
5: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
4: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouge-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel, eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Bonanza Banzai klasszikus például. Szól majd pár perc múlva az Induljon a Banzai, de itt lesz Berecki Zoltán, a P-Mobil, most pedig jön a Soho Party, az éjjel soha nem érhető.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne Cserháti Zsuzsát hallgattuk, ez volt az Akad, amit nem gyógyít meg az idősem. Hevesi Tamás jön pár perc múlva, tőle a Szólj rám, ha hangosan énekelek című dalt fogjuk hallgatni. Molnár Ferenc Karamell slágere után Szállok a dallal, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Happy Gang, ez volt a Sokáig voltam távol. Jön a Requiemmel a Kártágó, pár perc múlva, előtte még Takács Nikolász énekel, a zene kísér majd az úton a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a búcsú koncertjére készülő Konyha zenekar. Egyik legnagyobb sikerét hallgattuk, ez volt a Földre való. Az LGT-vel megyünk tovább, ugye mi jó barátok vagyunk a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Gáspár Laci Szekeres Adriennel. Ez volt a kikötő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára a repülőktől a Nem adom fel, de itt lesz a Bombon, Závodi Gábor, most pedig jön a Haribi.

Rádió Pápai Jóci énekelt, ez volt az Én apám. Jön a Halott pénz, tőlük a Darabokra törted a szívem című bergendi slágert hallgatjuk, a Cipő és a lány után. Kék és narancssárga, most a Retro Rádióban.

Nagyobb slágerei retro rádió, benne a United, ez volt a Hófehér Jaguár. A vidéki sanzont hallgatjuk pár perc múlva a Magna Cum Laude zenekartól, a Dolly-ról slágere után. Gina a Bestia.

Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Bikini, ez volt a Ha volna még időm. Ágnes Vanillával megyünk tovább, már is valaki más, ugyanaz a szív a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Skorpió, és az Azt beszéli már az egész város után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szabó Ági dalszövegíró lesz majd a vendégem. Az elmúlt 30 évben több mint 600 dalszöveget írt. Zsédának, Szekeres Adriennek, a United zenekarnak, Rácz Gergőnek, és még hosszan lehetne sorolni kiknek. És lesz egy szerzői estje, ahol az ő dalai hangzanak el, azok előadásában, akiknek írta. Részletek holnap este az Abaházi Presszóban Szabó Ágitól, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Vénusz slágerével búcsúzom. Kocka has a Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,